Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Életet menthet a biztonsági öv. Összefogtak az úszók, a táncosok és a golfozók. Ködre számíthatunk. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet, hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütköréskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, hogy az öv a sérülés kimenet is befolyásolja. Nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
2: Mobilokat, SIM-kártyákat próbáltak bejuttatni egy fővárosi börtönbe. Az 5 készüléket és 4 kártyát sóval töltött zacskókba rejtették. A csomagot valószínűleg egy rolleres hajította át a Kozma utcai intézmény magas kerítésén. A részleteket még vizsgálják. A büntetés végrehajtás közölte, a tiltott tárgyak közül továbbra is telefont próbálnak leggyakrabban becsempészni a raboknak. Krumpliba vagy szalámiba rejtve is találtak már mobilokat. Új lenyomat került a horvát pénzre, méghozzá nem véletlenül. Arany és ezüstérmékkel tisztelegnek Iván Vucetic, az új lenyomat alapú személyazonosítás egyik úttörője előtt. A kriminalista Argentínában dolgozta ki az új lenyomatok osztályozásának gyakorlati rendszerét. Az emlékérmék egyik oldalán az új lenyomatot hagyó kéz, a másikon pedig a tömegből kiemelkedő ember látható. Összesen mintegy 1200 példány készül, a legritkább 100 eurós aranyérméből pedig csupán 50 darab ott bocsátanak ki. Összefogott 3 hazai sportszövetség a fiatalokért, a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Golf Szövetség és a Magyar Tánc Sport Szakszövetség Szombathelyen kötött együttműködési megállapodást. A cél a tehetségek felkutatása és támogatása, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. A három szervezet közös kampányokat és eseményeket indít, emellett megosztják egymással az utánpótlás nevelésben és a rendezvényszervezésben szerzett tapasztalataikat. A fátyol felhőzet levonulását, valamint a gomoly felhők feloszlását követően alapvetően derült idő várható. Csapadék nem lesz. Hajnalra foltokban párásság köd képződhet. Kora reggelre általában 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. A folytatásban a párásság és a ködfoltok feloszlása után túlnyomóan derült, napos száraz idő lesz. A hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Felkészült a téli szezonra, az MVM automata mérőbója figyeli a Velencei tó állapotát. Csípős reggel után, nyárias délután vár ránk. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elkészült a fűtési szezonra, az MVM, a társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonságos és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát és az algásodásra utaló jeleket. Így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Megkezdődött az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta a rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
3: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
2: Rekordmeleg volt szombaton Spanyolországban, 41,3 Celsius fokot mértek Sevillában. Az előrejelzések szerint valószínűleg az utolsó olyan nap volt az idei évben, amikor 40 fok feletti értékeket mértek a spanyoloknál. A folytatásban kiderül, hogy itthon milyen időnk lesz. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti eszél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat a 42-es főúton Báránd és Földes között. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Olvasható az útinform oldalán. Közben új terelést építettek ki az M1-es autópályán, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között. A külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban nem lehet lefelhajtani. Helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8 perc, jó reggel, drága barátok, itt vagyunk újra a budapesti stúdiónkban, az otthonunkban tulajdonképpen. Picit szomorúan, de egy picit örülünk is. Szia Évi, jó reggelt!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett!
1: Jó reggelt!
0: Most látlak először azóta.
1: Hát bizony, egy hét eltelt.
0: Az nem kapsz lámpát az arcodban?
1: Nem, mert az továbbra se lett megjavítva.
0: Jó. Nem baj. De most majd nem tudok mit csinálni. Hát ennyi, ez van.
1: Tudom. A Gyuri megkért, hogy ne hergeljelek.
0: Nem hergelsz, hát ez egy... Tehát ez egy foglalkozás, és hogyha valaki elengedi, akkor el van engedve. Leszarom.
1: Ez most nem a Lacika hibájához.
0: Nem. A villanyszerelői.
2: Hát ez összetört lámpa volt, tudod, amit igen. Itt a Bohádi Csabi lekikbokszolt, és akkor az még ezek szerint meg
1: az
2: mindig
1: még
2: nem.
1: Nincsen.
0: Jó. Mennyibe kerül egy ilyen lámpa? De akkor megveszem, és akkor menjen.
1: 10 000.
2: 10 000 azt mondja.
0: Lacika, picit elhő.
3: A többit meg majd én kipótolom.
0: Na jó, gyerekek, nézzük, azért, mert rengeteg SMS jön mekkora reggel, rengeteg SMS mond valamit, ír valamit, akár a turnéval, az élményekkel kapcsolatban, de főleg az, hogy ő kire szavaz. Most szögezzük le, hogy a szavazást azt majd indítjuk, ugye? Így tehát van, nem azt, hogy most hébe-hóba írtok.
2: Nem, 7 óra után megmutatjuk újra az összes együttest, akik felléptek a múlt héten velünk, és akkor fogjuk indítani utána a szavazást.
0: Na jó, nézzük, hogy miket írnak. Anita Calgaryból, de jó volt ez a múlt hét, nálunk már megjelent a talajmenti fagy Kanadában. Hűvös volt a hétvégén, csak egy kicsit mozdultunk ki itt szombaton, és vasárnap is YouTube-ra feltett Rock City turné adásait néztük újra. Fantasztikus volt az összes zenekarra együtt. Na, náhogy szavazok is, csak tudjak ébren maradni. Vidám hétfőt mindenkinek. Jó reggelt a csapatnak, nehéz a döntés, mindegyik zenekar nagyon jó, de a hazai vér fűt, a G-Masterrel szavaznék, utoljára sütöttem pitét. Szép napot, maradok végig, Buszos Gábor. Drága Anett.
2: Hétvégén is szállóige lett ez a sütöttem pitét.
4: Gyere, sütök pitét.
0: Anett.
1: Imádtuk hétvégén is. Többször felemlegettük az Olivért, ráadásul a Lacika talált is egy olyan posztot, amikor mondta, hogy most nem pitét süt, meg a mi képünk alá posztolt a Facebookon. Igen, nagyon vicces volt.
0: Jó reggelt, Bocskor Tíma. Hétvégén kis Norbi kamionversenyző megnyerte 8. Európa bajnoki címét. Még soha senki nem nyert ennyi Európa bajnokságot a kamion sportban, üzené a Nagykozári Fóvarosát. Egy nagy taps Norbinak. Aztán kérdezik, hogy akkor ma szavazás, mindenképp leadom a voksom Laca Biáról. Szégyen, hogy a kereskedelmi média tehetségkutató műsorai több éves működés alatt nem tudtak egy valamire való énekest előkukázni. Ez képesti 2 hét alatt hoztatok 5 olyan bandát, hogy szívem szerint mindre szavaznék. Le a kalappal és szép reggel, Dr. G. Rázod a fejed, Lacika, nem vagy ugyan szakember, és nem vagy meghívva a műsorba, de azért most megszólalhatsz.
3: Hát azért ez nem igaz, hogy nem szedtek elő tehetségeket. A tehetség az jó párat előszedtek.
0: Az elmúlt 10 évben?
3: Az mondjuk, hát, nem annyira.
0: Hát nem annyira, igen. Szóval, hogy most nyilván vannak tehetségek, de szerintem ebből világosá válik, hogy az a fajta tehetségkutató műsor, az nem arról szól, hogy tehetséget találjon. A miénk meg arról szólt, hogy találjunk valakit.
1: Hát igen, és a miénk azért volt érdekes, mert tényleg élő zene volt, reggel kellett 7:30-kor odaállni, nem voltak sztáralűrök, nem volt megjátszva, nem kerestünk őket, hogy mitől eladhatóak, hanem egyszerűen így a fülünkre hallgattunk. És nyilván ugye a közönség szavazott, akik SMS-en kiválaszthatták. Tehát nálunk tényleg tehetséget kutattunk együtt.
0: Képzeljétek el, hogy ez a fel a hangot,
2: aha, zenem mit?
0: Hétvégén mentem autóval, és ezért beraktam magamnak. Tehát, hogy meghallgattam, tehát ennyire elkapott engem is.
2: Na ez az, amikor valami jól működik. Én a hűvössel lettem így, hogy én hallgatgatom őket, és tök jó.
1: Na és én melyikkel?
0: Rock Me Lady.
1: Hát így igen. Van, igen.
2: És Anett melyikkel?
1: Na hát melyikkel? Hát az End of Paradise természetesen.
0: Hol van? Na, jó reggelt, bocsi, ma egy kis csapat nagy napja lesz. Tehát ma egy kis csapat nagy napja lesz. Kíváncsi vagyok a befutóra. Oké. Aztán remek múlt, a múlt hét lecsengése után válasszuk zenekart, az első strigulát húzzátok be a zeneminek, mondja Robi. Még nem húzunk semmit, csak mondom, hogy mi van. Gabi bátyám, jó reggelt, az esti temesvári koncert után már úton vagyok, pár napi testi-lelki visszavonulásra, mégpedig a szokásos helyemre, a Gemenci erdőbe. Megbízható forrásból tudom, hogy elkezdődött a szarvasbőgés, és a süllők is szépen eszegetnek már a McLaren is.
2: Na, hát ez jó kalandnak tűnik.
0: Most találkozhattatok a McLaren, vagy találkozhattál?
1: Igen, találkoztam vele.
0: Jó reggelt, barátaink, jó volt látni titeket, igaz, kicsit csípős volt a reggel, de megérte ennyit utazni, a csendes hallgató üzente. Szép reggelt mindenkinek, az M3-as autópályán kezd erősödni a forgalom, Mezőkeresztes, Füzesabony térségében hűvös a reggel. el a vastagabb mellén, de közben kellemes idő lesz. Én Rokmi Rédére szavazom, sofőr Krisztián. Oké. Sziasztok, rádiózás fene gyerekei, nagyon szuper volt a múlt heti turné, régóta hallgatlak benneteket, és a múlt héten Fehérváron végre sikerült élőben is találkozni veletek, aminek nagyon örültem, pláne, hogy Vogával is találkozhattam. Maradok hűséges hallgatótok. Passza, Tomi, utóirat, hajrá, Rokmi Lédi. Drágáim, egy élmény volt ismét ott lenni pénteken Győrben. Fantasztikus volt a műsor, kiváló a hangulat. Érdemes volt 500 kilométert utazni, értetek?
2: Azt a mindenit.
0: Imádás, puszi, Adrián Ausztriából. De édes
2: nagyon
0: vagy is.
2: Nagyon jó fej.
0: Igen. És jó reggelt üzeni a Tankcsandás Pityú. Na, ezek most hirtelen nagyon sok jött. Gyerekek, először is Évi, turné, most voltál először velünk, összezárva az egésznek, láttad a működését. Milyen rezüméd van az egészből?
1: Nagyon jó volt, tehát, hogy én nem gondoltam, hogy ez ennyire jó lesz. Én azt gondoltam, hogy így az első, második napon így összeveszünk, legalábbis mi hárman biztos. Tehát te, Gyuri, én, valaki ott valami kenyértörés lesz, és nekem az volt a döbbenet, hogy még pénteken is kedveltelek titeket. Tehát úgy váltunk el, hogy jó volt ez a hét. És tényleg nekem voltak ilyen kérdésem, hogy fogok veletek tudni egy hétig együtt lenni, ilyen intenzíven.
0: Elhiszem, mert ugye te később csöppensz bele ebbe a társaságba, mi már ismerjük ezt, ismerjük ennek az olajozott működését, stb. Nagyon szigorú időbeosztását, mert ez csak úgy megy. Tényleg én nagyon büszke vagyok mindenkire, hogy nagyon sokszor már ilyen 9 körül ágyban voltunk.
1: Igen, nekem ez is döbbenet, és ugye nekem hétvégén volt az Uszodában rendezvény, és nagyon sokan kérdezték, hogy milyen ez a turné belülről. És én pont erről beszéltem. A csapatot, tehát amikor mi megérkeztünk, addigra már a Lacikáék, Ati, a lányok, a hosteszek, mindenki ott várt minket. Már mire ugye elkezdődött az adás, ott voltak a rajongók, tehát nekem egyébként eszméletlen érdekes és döbbenet volt, hogy tényleg látni azt, hogy arcuk is van az a hallgatóinknak.
0: Igen.
1: Igen, hogy mennyi embernek okozunk örömet, ez nagyon jó.
2: Nem gondoltad, hogy velünk a buszban ilyen jó lesz?
1: Tehát azt a legkevésbé, főleg veled.
2: Hogy mindig lesz sztori, mindig lesz sztori. Igen, igen, te félsz attól, hogy össze vagyunk zárva, és kielemezlek. Egyszer-kétszer, mikor a bocsi elaludt, akkor azért úgy megnéztem, hogy mi zunálad.
0: Hát. Igen, de akkor igen. Ti beszélgetetek, vagy akkor kus volt?
2: Ne, beszélgettünk. Tehát úgy voltam vele, hogy most nem tud elfutni. Tehát amikor volt, hogy egy Miskolc-Szeged távolságunk, és volt vissza, hogy 2,5 óránk, és te elaludtál, akkor elkezdtem neki kérdéseket feltenni. És láttam, hogy nagyon fordul az ablak felé, próbálja kitenni a fejét hátra, kimenekül, de nem tudott. És akkor elkezdtünk barátkozni.
0: Jaj, de szép. Közben elmazzoltál egy szendvicset, egy banánt.
1: Mindent megevett.
0: Na nézzük, az időjárás jelentést Anettől. Egyelőre barátságos arcát mutatja az ősz, a vénasszonyok nyarát itt szerencsére nem csupán néhány napig élvezhetjük, ma és a következő napokban is sok napsütésre, csapadékmentes napokra és akár 26 fokos délutánokra is számíthatunk. Vencel névnap van ma. 58 éves Mika Häkkinen. Ó, gyerekek. Írja valaki, a filmfúvaros írja. Főni, mit szólsz a Forma egy újabb agymenéséhez? A hírek szerint, mint tudjuk, jönnek a V8-as motorok vissza a versenyekre, hurrá! Erre mi nagyalnak? Hangtompítót akarnak az autókra, mert túl hangosak lesznek a városi pályákon. Üzeni a film, ez komoly?
5: Igen, most megint a múlt héten
0: belőttek. Ezek hülyék?
1: Nem normálisak, de mondom, tehát szerintem a legabszurdabb az, hogy Monakóban sprintfutamot csinálnak, ahol nem lehet előzni. Az egész futam úgy indul, hogy rajt, és akkor ha véletlen valaki belemegy a falba, akkor kiesik.
2: Előbb-utóbb tönkreteszik ezt is, meg lesz.
0: De tönkreteszik, tehát akkor miért viszik a városba, hogyha a városiakat zavarja. A Monte Carlóiakat nem zavarja egyébként, hadd mondjam el.
1: Nem.
0: Imádják. Tehát, hogy tehát, hogyha zavarjával, akkor ne vigyék oda. Hál' Istennek a legtöbb pálya kint van, de hangtompítót rakni arra, tehát ez olyan, mint a Motorhead dobosának hangtompítót tenni a dobjára.
2: Tényleg, egyébként igen. Csinálj ugye egy nagy koncertet, hogy egyébként vagy ilyen jó halkan.
0: Ja, jó, párnákat rakunk be a dobokba.
1: Igen, egyébként én voltam MotoGP-n, és képzétek, ott van egy betétfutam, amikor elektromos motorok mennek.
0: Na, mert annak miért emegy? Megy egy botmixer.
1: Semmi hangjuk nincs. Szörnyű. Képzeld, elmegy előtted
0: is. Hát tudom, hát a forma E is ilyen.
1: Ugyanilyen.
0: Hogy szörnyű. Semmi. Ja, 58 éves Naomi Watts, színésznő, 75 éves Réz András, filmesztéta. Aztán 124 éves született Ed Sullivan, a róla elnevezett tévéshow házigazdája. És 1951-ben jelentek meg az első nagyközönségnek kínált színes televíziók. Amerikában a CBS kereskedelmi forgalomba hozta a saját színes televíziós rendszerét, ami gyorsan megbukott. Akkor nem ez a rendszer terjedt el?
1: Nem.
0: Aha. Jó. Na, gyerekek, egy kosár, és
1: Nem, ez közel volt.
0: Nem is volt rossz, igen. Jó, Gyuri azt mondja, hogy Békés Csaba most 12 fokos. 22 lesz ott a max. és napsütés. Nyíregyháza 11 fokos, 23 lesz, ugyanúgy napsütéssel. Calgary most plusz 1, de 18 lesz már csak, és napsütés. Veszprém 13 fokos, 23 lesz napsütéssel. Budapest 13 fokos szintén, itt viszont csak 22 lesz, és itt is napsütés. Szóval ezt ígértük, hogy ma szavazunk, szavaztok, és végig megyünk szépen a zenekarok dalain, akik ugye szerepeltek a múlt heti Bocskor Rock City turnén. És most már az élő felvételeket mutatjuk be, ezeket még nem hallottátok, tehát azt, amit akkor ott játszottak. És ez volt ugye Miskolc.
6: Sziasztok, mi vagyunk a Zenemi, és épp most játszottunk a Bocskor Rock City turnén Miskolcon.

0: gyerekek, ez akkor ez a dal, és valahogy ez a kevert hang, ez picit ilyen torz, nem? Olyan szűk, olyan nyomott.
1: Visszahoz azt a helyszíni hangulatot nekem egyébként, és azért, hogy ezeket játsszuk be, amikor ott a színpadon.
0: Hát persze, csak nem tudom, hogy ki keverte.
1: Az a hangtechnikusuk.
0: Aha, oké, jó, a következő.
2: Jó reggelt, Magyarország! Mi vagyunk a Hűvös Szegedről, és mi is játszottunk a Bocskor Roxit turnén.

0: gyerekek, nagyon jó ez. Igen, a hangulatot visszaadja csak valahogy.
1: Teljesen. Igen. Ez nagyon jó.
0: Jó. Igen? Mit akartad, ugye? Hát akkor jöjjön...
2: Gyere, sütök pitét.
0: Ez volt ugye Pécs.
3: Sziasztok, mi vagyunk a G-Master zenekar, és mi is felléptünk a Bocskoréknál a Lock City turnén.

0: én imádom őket, gyerekek.
1: Azt hiszem, hogy az amerikai pite mintájára leforgatnak a magyar pitét, ahol ugye Anett lenne Stifler mamája, akkor ez lenne a betét dal.
0: Gyerekek, én imádom őket, nem tudok,
1: ez
0: hogy
1: lenne a filmünk betét
2: dala. A főcím már megvan, nem? Van.
0: Na jó, hol voltunk? Pécset?
2: És Székesfehérvárra mentünk, és ott volt az.
3: Sziasztok, mi vagyunk az End of Paradise, és mi is felléptünk a Bocskor Rock City Tournén.

0: csodálatosan táncik erre.
1: Igen, mint ahogy te is.
0: Én bírtam, nagyon bírtam. Nagyon.
2: Én is bírtam őket nagyon. Na jó, gyerekek, ez volt Székesfehérvár.
3: És hát utoljára ugye Győrben voltunk.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Rock Milady Band, és mi is felléptünk a Bocskor Rock City turnén.

0: Imádtam őket egyébként, és ahogy most meghallottam újra, ott látom magam előtt a basszusgitáros csajt. Stella nagyon-nagyon kemény volt.
1: Jó fejek. Amikor besétálok,
0: jaj, nagyon volt mindenki. Istenem, igen. Nagyon nehéz lesz ez.
2: Én egyébként bármelyik dalt meghallottam, akkor oda képzeltem, tehát éreztem, hogy ugyanott ülök, és ugyanott.
0: Abszolút, tehát visszahozza.
2: Nagyon visszaadja.
0: Igen, na, örök hála a miskolci kitelepülésre. Jó, gyerekek, ez lesz, hogy szavazunk. Tehát mikor lesz ez? 7 órakor?
1: 7 óra után. 7 óra után egy picit jobban elmélyedünk itt a turnén.
0: Ugyanúgy megmutatjuk ezeket?
1: Így van, mit idéz fel, kicsit visszagondolunk, és hát hagyunk időt arra, hogy mindenkiben megszülessen a döntés, és aztán fogjuk majd elindítani a szavazást.
0: Így van. És szavazunk meddig?
1: Hát egészen ilyen, azt mondom neki, ilyen 8:30 utánig.
0: Wow.
1: Akkor valakit fel fogunk hívni. Még nem fogjuk megmondani előre, hogy kicsodát, akkor fog kiderülni, ki a győztes.
0: Tehát úgy tudja meg a győztes, hogy nálad csörög a telefon.
1: Meg a hallgatók is, hogy ki a győztes.
0: Meg a hallgatók is. De mi nem, hát hiszen mi hívjuk.
1: Mi tudjuk, igen. Neked nem kell addig várnod.
2: Neked nem lesz meglepetés.
0: Jó. Most tényleg azt hiszitek, hülye vagyok, ugye?
1: Évi, te bebeszélj most.
0: Már ez ment a buszban végig. Jó, gyerekek, nézzük, ez az egyik témánk, a másik pedig, hát ez egy szörnyű, viszont aktuális, viszont minden szülőnek a figyelmét felhívó téma, és hál' Istennek a vége nem lett tragédia. Gudics Mátéról van szó, illetve az ő kislányáról. 8 éves kislány Bicskén jár suliba, és tényleg az a rémálom történt meg, ami minden szülő rémálma, méghozzá jön ki a kislánya suliból, egy autó oda megy mellé, és be akarja csábítani az autóba. Szóval ez én, mint szülő, és tudom, hogy mindenki ettől retteg a leginkább, de komolyan mondom, hogy úgy úr is egy összeszorul a kezem ilyen ökölformába, és bárcsak ott lettem volna. Szóval ez megtörtént a kislány lélek jelenlétének köszönhetően, hál' Istennek megijedt és visszarohant a suliba, tehát semmi baj nem történt. Nyilván folyik most a nyomozás.
2: És de nem az, hogy nem történt baj, sajnos nagyon nagy baj történt, mert most ez teljesen kihat mindenkire, és szerintem egy országra kihat, mert mindig azt gondoljuk, hogy ez nem történhet meg, és most olvassuk, hogy megtörténnek, és itt vannak ezek a pillanatok.
1: Bicskei szülők, amikor, mert most is pánikban vannak, és persze. Úgy viszik a gyerekeket iskolába, úgy hozzák, minden sorban állnak az iskola előtt, tehát most mindenki iszonyatosan aggódik.
0: Nagyon helyes. Egyébként igen. Én azt gondolom, hogy kisgyerekeket amúgy is a kapuig vigyünk el, mint szülők.
2: Igen.
0: De hogy pontosan mi történt, hogy a nyomozás az áll-e egyáltalán valahogy, ezt elmondja nekünk maga Gudics Máté, aki nyilván valamelyes túl van a sokkon, ez múlt hét szerdán történt, és hallod velünk erről beszélni. Ez lesz a másik témánk. Aztán a mi Vokcink újra visszatér közénk méghozzá, azzal ez egy érdekes kérdés, hogy a kajával kapcsolatban, hogy túlesszük magunkat. Mi emberek túlesszük magunkat. Tehát mi is állandóan küzdöttünk a turnén, hogy basszus, ott volt még a szendvics a buszban, azt most megegyük, ne együk. De azért jó lenne elmenni egyet vacsorázni, de azért ebédeltünk, nem ebédeltünk. Jaj, a Csabi meghívott.
1: Évi mindig szorgalmazta az ebédet, legyen ebéd. Mi próbáltunk egy kis gyümölccsel átvészelni. Hát ebből is voltak harcok.
0: És a Voga arra akar bennünket rávezetni, hogy sokszor elég a kaját csak megszagolni, nem kell mindig megenni.
2: Ez nem így van. 9-kor éjjön meg fogával. Biztos, ne viccel, hát főzöl. Te is főzöl. Hát
0: én is azt gondolom, hogy nagyon sokszor maga az illat adja az étvágyat. Tehát, hogyha nem érezném a pékség mellett elsétálva az illatot, akkor
2: persze.
0: Eszembe nem jutna.
1: Képzeljétek el, ez a tanulmány azt mondja, hogy már azzal teljesítmény növekedés lehet elérni, a szervezetet aktiválja, hogyha csak az illatot érzed, meg sem etted.

0: azt mondja, hogy úgy történt, ahogy ő mondja. Csak az a baj, hogy ahogy a Voga mondja, az mindig változik pár havonta. Tehát ő saját magához képest is változtatja a valóságot.
1: Jó, de muszáj egy kicsit kiszínezni a történetet, mert lehet, hogy neki
0: kérdés,
1: már unalmas.
0: Van-e? Így van. Kérdés, hogy ennek van-e így értelme, vagy ez már a történet, ez maga a művészet. És ahogy színezem, olyan, úgy egy újabb darab.
1: De egyébként úgy jó a történet, ha te is elmondod, és a Voga is, mert szerintem szép. Úgy kerek.
0: Igen, úgy kerek. Na, erről beszélünk Vogával. A pénteki nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Hát arról beszélgettünk, és egy nagyon jó téma volt, hogyha tudnánk, hogy 5 év múlva jön a nagy ő, akkor mit csinálnánk a következő években, és hát nagy fejtörést okozott a csapatban, de megpróbáltunk őszintén válaszolni.
2: Az előző rész tartalmából.
0: Van egy baromi érdekes kérdés, ez tulajdonképpen egy teszt. Nem lesz eredménye, de egyszerűen nagyon kíváncsiak vagyunk, mert egy amerikai terapeuta egy nagyon érdekes gondolatot vetett fel. Azt mondta, képzeld el, hogy egy varázsgömbbe nézel, a gömb azt mutatja, 5 év múlva rátalálsz a nagy őre. De semmiképpen sem előbb. Tehát pont 5 év múlva találsz rá a nagy őre. Mit tennél a következő években, tehát ebben az 5 évben, ha tudnád, hogy nem kell kutatnod a szerelmet, az jön magától, de 5 év múlva.
3: Férfi vagyok, Gyuri. Vagy nő igazából, attól is függ, hogy mi erre a válaszom, hogy mi a stratégiám erre az 5 évre.
0: Így van. Vagy hogyha már 40 éves vagyok, és életemben eddig csak 2 partnerem volt, akkor lehet, hogy be kéne pótolni dolgokat, Évi.
1: Igen, miért rám mutatsz? Tehát, hogy nem láttad, még rám Gyurira is
3: nem
1: mutat.
3: Hát
1: nyilván nem, hát persze.
0: Szóval, hogy például elkezdenél egy picit ilyen álmokfutást?
1: Hát, hogy ne.
0: De nem, ugye, mert te az élvezetek oldalán éled most az életed. Moé Chandon, ugye...
1: Steak.
0: Így van, papfolytó tészta, steak, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt az élvezetek...
1: Máshonnan szedem most az élvezeteket.
0: No, de sok érzékszerved van, és azért hadd mutassak neked, adjatok már ilyen lézer...
1: Utat.
3: Mutasd meg, hogy hol...
1: Dobd meg labdával!
3: Mutasd meg, hogy hol megy a papfolytó, és hol
1: melyik még az érzékszervem? Próbáld meg!
0: Nem, és ideül velem terpesz be. Azzal a kis narancsága kosárlabdával, amit a kollégától kaptam, dobjam meg az érzékszervét. Én pontosan tudod, miről beszélek. Szóval elindulnál ebben az álmokfutásban?
1: Hát azért biztos, hogy kipróbálnám, hogy tudom, hogy majd ennek azért vége lesz.
0: Így van. Tehát ez egy tök jó. Gyuri, ha szingli férfi vagy, akkor elindulnál-e ugyanúgy egy nagy álmokfutásba, hiszen 5 év múlva jön a nagy ő, addig viszont ki kell, hogy tombold magad.
3: Persze, hát akkor azt már onnantól nem akarom elrontani. Tehát az biztos, hogy ezt az 5 évet ki kell használni. Szerintem ez az egyetlen logikus út ilyenkor. Az Évi is ezt mondta, tehát ebben egyetértünk.
4: Ez az egyetlen logikus út. Én például hátradőlnék, és másra koncentrálnék.
0: Úgy is lehet csinálni egyedül. Hátradőlve. De rakjál a csípőd alá egy párnak.
3: Kellemezzeni egy újcsát, gyertyát. Így itt el lehet 5 évet lébecolni.
0: Igen, és készülj egy magyarázattal, ha Csabi rád nyit.
3: De várom az igazi Csabi 5 év.
0: Jézus Mária. De Anett, ha már itt vagy. Például te mit csinál, mert ez is ugye egy élethelyzet, hogy van egy párom, együtt vagyok vele, olyan, amilyen a kapcsolat, ezt ugye mindenki magának ítéli meg, és egyszer csak a varázsgömb neked azt mondja, hogy 5 év múlva jön az igazi. És ugye te ott vagy Csabival. Tehát ez azt jelenti, hogy vélhetően, és a varázsgömb igazat mond, nem a Csabi az igazi, de van még 5 éved. Mit csinálsz?
4: Húha, ez baromira nem lenne egyszerű, mert nyilván, hogyha a varázsgömb tényleg igazat mond, és nekem 5 év múlva jön valaki, akkor lehet, hogy én már nem is tudnék ugyanúgy ebben a kapcsolatban létezni, mint eddig. Ugye én reggel még az...
0: Hiszen még el se indult az 5 év, vagy most indul.
4: Igen, de...
0: Tehát nem tudod, ki az.
4: De látod...
0: Nem tudod, ki fogja keresztezni az utadat. Mondjad, bocs.
4: Igen, csak az a probléma, hogy már akkor benne lenne az agyamban, és reggel még ugye állítottam, hogy nem, nekem Csabi az igazi, és hogy biztos, hogy nem tudná
0: egy
4: ezt a...
0: Egy óra alatt ez változott.
4: Hát egy óra, igen. Már egy óra alatt változott, igen, hogy... Hogyha mégis egy igazi jönne 5 év múlva...
0: Mégis egy igazi jönne, nem a Csabi. Igen.
4: Hát akkor azt nem szabad veszni hagyni.
3: Hát én látom is. Nem kell beérnem vele tovább, Csabi. Indulok, jön az
0: igen, de a kérdés az, hogy még élveznéd ezt még majdnem 5 évig, mondjuk 4,5 évig ezt a létet, és aztán van fél éved ebből kicsekkolni, hiszen tudod, hogy 5 év múlva jön. Vagy most mondanád azt, hogy

0: oké, akkor ezt engedjük el, 5 évig senkihez nem érsz, nem nyúlsz, stb. És akkor megvárod. Tehát, hogy
1: nem lennék tisztességtelen, úgyhogy szerintem én most mondanám neki, tehát nem használnám ki, hogy 4,5 évig ne unatkozzak meg bármi, tehát nem használnám
2: tényleg,
1: ki.
2: Te tényleg egy jó ember vagy, mert én is erre gondoltam, hogyha most szakítasz, azzal nem rabolod tovább a Csabi idejét, úgyhogy hogy évekig ő még azt gondolná, hogy ti együtt maradtok, te meg már tudod, hogy nem.
1: Igen.
2: Ez igaz.
0: Igen, mert az ember ugye azt hiszi, hát Anett is, hogy azt hiszi, hogy ő most szerelmes. De hányszor hittük azt, na jó, persze, oké, mi? Ja.
2: Nem mondjátok el neki, nem mondjátok el.
0: Igen, de mi is voltunk ezzel így sokszor, nem? Hogy azt hittük, szerelmesek vagyunk, és aztán kiderült, hogy mégsem vagyunk, mert annál jött egy sokkal nagyobb szerelem.
2: Pontosan.
0: Így van. Na jó, szóval, hogy nem tudom, hogy te voltál mondjuk az elmúlt 7 évben úgy, hogy azt hitted, na most tényleg szerelmes vagy, és aztán kiderült, hogy mégsem.
3: Hát voltam. Azért vagyok egyedül.
0: Mert kiderült?
3: Hát kiderült, hogy
0: semmi. Rólad derült ki?
3: Tehát nem, róla. Róla mi derült volna
0: ki? Hogy nem vagy szerelmes?
3: Nem, hát én tudtam, hogy nem vagyok. Tehát
0: akkor most voltál, vagy nem voltál?
3: Voltam szerelmes, azt hittem. Ugye van ez a 3 hónap, amikor ez a vörös, vagy rózsaszín köt.
2: Vörös posztó, igen.
0: Vörös posztó megjön.
3: És akkor van az, és utána meg rádöbbensz, hogy semmi közünk egymáshoz.
2: Három hónap után semmi közünk
3: azonnal. Hát nem olyan vagyok, mint az Anett. Én nem, tehát nem táplálok valakibe olyat, ami nincs.
0: Ezt azért ne előlegezzük meg Anettnek, mert
2: nem elég, hogy te szingli vagy, Anettet is szinglibe akarod tenni, ugye?
1: Igen, hálás köszönet, Évi, hogy...
3: Hát én Anettejében nem ezt csinálnám, amit ő csinál. Na, a Csabival. Én tudod, mit csinálnék, ha nekem
2: lenni? Ezt adáson kívül meleget beszélni.
0: Várj, engem ez érdekel.
1: De engem meg kezd velegem lenni, tudod?
3: Vedd közle, úgy sincs kamera nálon. Na mindegy, szóval nekem lenne egy párkapcsolat, én biztos, hogy kihasználnám addig, amíg van, élnék vele együtt, és nyilván programoznék. Azért Anettik szép helyen voltak nyáron, jó meccsekre viszi a Csapi, azért elmennék egy El Clasicót is, megnéznék még egy VB döntőt. Tehát is utána olyan 5 év előtt egy hónappal mondanám, hogy figyelj, Csabi, egyszerűen ez nem megy. És ott hagynám.
2: Csodálkozott, hogy 3 hónap után hullott le a vörös posztó, ugye? Ugye? Ezek után csodálkozol, igaz?
0: De mennyire őszinte az Évi.
3: Miért? Különben meg hazudtok.
1: Dehogy hazudunk.
2: Az a jó, hogy így nem hazudunk. Igazad van.
0: Na jó, a torontói egyetem pszichológusa Jeff McDonald azt mondja, hogy azt tapasztalja, hogy az emberekben mély fájdalom él az elszalasztott lehetőségek miatt. Jobban szenvednek, ha ezekre gondolnak, mint ha azokra az alkalmakra, amikor visszautasították a közeledésüket. Tehát, akit elszalasztottunk életünkben, hogy azt fájdalomként éljük meg, és mindig is újra felmerül annak a személynek a neve, vagy arca.
2: Ez egy nagy felismerés. Igen, ilyenkor elkezdi magát marcangolni az ember, hogy lehet, hogy én nem voltam még készen arra a helyzetre, hogyha én máshogy viselkedtem volna, lehet, hogy máshogy alakul. Még ilyen. Tehát, hogy az ember hajlamos ilyen spirálba beletekerni.
0: Mert azt hiszi, hogy akár ő lehetett volna az igazi, igen, és ezt egy életre elszalasztotta. Igen. Mit csinálsz ezzel a helyzettel? Neked volt ilyen?
3: Nem, nekem
2: gondolhatsz
3: mindegy.
2: Gondolhatsz egy éjszakás kalandra is, amit elszalasztottál, hogyha az kísért.
3: Nekem mindenbe jött.
0: Okay.
3: Nincs ilyen. Nekem sikerült, amit akartam.
2: Mit akartál?
3: Hát ez az. Na jó, de ti nálad, bennetek férfiakban ez jobban van.
0: Nagyon sok, persze. Nagyon. Nem azt, hogy nagyon sok, de azért van egy pár, igen, akire úgy gondolok, hogy basszus, akár jó is lehetett volna, igen.
3: Igen, tehát hogy azért így, és el tudjátok mondani, hogy ki az, és miért nem sikerült, vagy mit rontottatok
2: ilyen
3: el, vagy
2: imitálások is vannak, amikkel akkor nem éltünk valamiért, mert azt mondtuk, hogy ó, nem, párkapcsolatban élünk, vagy nem vagyok olyan helyzetben, én most stabilitásra vágyom, nem egy ilyen kis laza.
0: Nekem még olyan is volt, hogy volt valakije az illetőnek, és én nem akartam abba belerondítani.
2: Tessék, az erkölcsöt viszed, mint keresztet a hátadon azóta is.
0: És tényleg úgy érzem magam egy picit, mint Jesus Christ.
3: És mi ugyanezt érezzük rólad.
0: Mondják egyébként ezt, igen, szöpről hallottam már. De igen, és ezzel mit kell kezdeni? Tehát, hogy kell kutatni az illetőt, legalább megnézni a Facebookon, hogy rusnya-e már, vagy...
2: Az megnyugtat legalább.
1: Szerintem igen, az egy jó út lehet. Nézd meg a Facebookon, és akkor megnyugszol, ahogy a Gyuri mondja.
0: De lehet, hogy nem nyugszom meg, mert látom, hogy szingli, és baromi jól néz
3: akkor
0: ki.
3: Akkor meg miért nem keresed meg?
0: Mert párkapcsolatban élek.
3: Ez nehéz.
0: Köszi, Évi.
2: Azt hittem, lesz még érved utána.
0: Nem, ez...

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Életet menthet a biztonsági öv, a sorkatonaságról nyílik tárlat a Néprajzi Múzeumban. Sok napsütés és nyárias meleg vár ma ránk. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
3: Az autó ütköréskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelő sérülések kockázatát is.
2: Megállíthatatlan a nemzetközi turizmus, még a háborús bizonytalanság és a drágulás sem volt rá hatással. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlen érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett. A korábbi 3-4 helyet már csak 1-2%-os globális turisztikai növekedést vár az idei évre. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. 1000 négyzetméteren készül majd egy játékmúzeum is, de ennek tervezése legalább másfél évig eltart. Az intézményt évente körülbelül 400 ezeren keresik fel, 3500 négyzetméteren, nagyjából 3000 műtárgyat mutatnak be itt. Újra látogatható a római Kolosseum, az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták még a múlt héten egy halálos munkabaleset után. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M3-as autópályán a 60 nyugat csomópont közelében felújítják az útburkolatot. Az 53-as és az 57-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és a leálló sávon haladnak a járművek. Budapest irányába a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelnek. Közben a 42-es főúton egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat Báránd és Földes között a 18-as kilométernél. Továbbra is félpályán halad a forgalom. Vezessenek körültekintően.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz, 11 perc múlva. Zenemire szavazok, Rock Me Lady, End of Paradise, Zenemi. Ugye hallottátok, hogy nem kezdünk el szavazni, tehát most mind törlöm, de semmi baj. Semmi baj, úgyis belehallgatunk újra ezekbe az élő, ugye a nálunk a színpadon történő, megtörtént felvételekbe, és akkor indítjuk majd el a szavazást, most még nem. Jó, akkor nincs is más dolgunk. Évi, mit találtál te?
2: Na, szeretnék erről beszélni, mert szerintem muszáj beszélnünk a biztonságunkról. Képzeljétek el, hogy az Országos Rendőrfőkapitányság szeptember 16 és 22 között razziát tartott, mégpedig a biztonsági övekkel kapcsolatosan. Uh-huh. És lesújtó a végeredmény. Képzeljétek, minden ötödik autóban elfelejtik, vagy nem kötik be magukat. Jé. Minden ötödik autóban. És pont az jutott eszembe, hogy ugye ültünk a kocsiba, és Gyuri mesélt egy történetet, hogy ő volt egy olyan programon, ahol bemutatták, hogy mire képes a biztonság.
3: Ja, igen, ez a mobilitás napján volt, azt hiszem mobilitás napja, hogy az Országos Baleset Megelőzési Bizottság is ugye kivonult, csináltak standot, és ott volt egy olyan eszközük, ami egy nagyon izgalmas volt minden szempontból, borulás szimulátor.
1: Igen.
3: Egy autókaszt, azt hiszem egy kisebb Skodának a kasznia volt rajta, de teljesen úgy, ahogy azt az útra is tervezték, és egy rendszerre volt ráépítve, ami rendszer gomnyomásra fejre fordította ezt a kasznit. És te bennültél, akár ketten is beülhettetek. És akkor nyilván bekötöttek előtte, rendőrök csinálták ezt az egészet, bekötöttek előtte, és fejre fordítottak. És hát szerintem, ha valaki kipróbál egy ilyen szimulátort, akkor megváltozik a biztonsági öv, az a minden nemű hozzá.
1: De egy borulás szimulált, és akkor a biztonsági öv?
3: A biztonsági öv fejjel lefelé, amikor fejjel lefelé vagy az autóban, csak és kizárólag a biztonsági öv tart. Tehát az ülésből elemelkedsz, uh-huh. nyilván, és a két ponton, ahol...
1: Én ezt MiG-29-esből ismerem, amúgy.
2: Na jó, de ott hány ponton be vagy pontos. Kötve?
3: Hasonló volt az érzés.
1: Ahogy fordultuk,
3: éreztem a G-hatást, meg minden. Igen. Nagyon hasonló volt. Tehát ott érzed, hogy ilyen helyzetben semmi másod nincs, ami megvédjen, mint a biztonsági öv. Tehát brutális érzés. Arról nem is beszélve, hogy elgondolkodtam utána, hogy amikor tényleg egy ilyen légzsák történet is van, amiben belecsapódna az arcod, hát ott az meg a másik történet, ami brutális.
2: Miért van az, hogy nem használják az emberek? Tehát még mindig ellenkezünk a biztonsági öv ellen.
1: Ezt nem tudom. Nem tudom, szerintem egy evolúciója van a biztonsági övnek. Tehát először is nézek a YouTube-on régi felvételeket arról, hogy mit tudom én, a 64-es frankfurti autókiállítás. És akkor autóteszt 1971, nem tudom. És ugye valahol a 70-es években lett sorozatban biztonsági öv az autókban, de valóban nem nagyon használtak. És akkor még nem automata volt, az nem szívta be magát, hanem le kellett akasztani, és akkor ugye magadra méretezted, és akkor bedugtad. És akkor visszaakasztottad, amikor befejezted az autózást. És most tudjátok, amikor turnén voltunk, én kora reggel, akármilyen fura, magyar egyet néztem, amikor felébredtem, és akkor volt egy kis időm, most túl az, hogy nagyon szeretem Rátonyi Robertet, rájöttem, de néha egy-egy régi magyar film is volt, amiben autóztak. És ott volt a biztonsági öv, és nem kapcsolták be. Tehát a biztonsági öv nem bekapcsolás, az egy teljesen normális dolog volt, pedig kötelező volt akkor is, de az, hogy ez csak egy ilyen tehát, hogy egy bagatell dolog volt nem bekapcsolni a biztonsági övet. Sokan tették ezt, sokan úgy vélték, egyébként magam is, még a 80-as, 90-es években, hogy városban nem kapcsolom be. Csak aki megyek a városból.
2: És képzeld el, ilyen válaszok jönnek rá. Uh-huh. Csak a boltig megyek. Saját magam felelősségét, vagy magamért felelősséget tudok, igen, vállalni. Tehát mindig meg tudjuk magyarázni, a miért nem kapcsoljuk be. De ebben szerintem az a durva, hogy megint a kifogások országát próbáljuk elmagyarázni, hogy miért nem fogok valamit megcsinálni, persze, mert kötelező, úgyhogy 1976 óta egyébként a KRESZ-ben benne van, uh-huh, hogy kötelező bekapcsolni, de szerintem ami ebben az egész felmérésben durva, hogy képzeljétek el, hogy a gyereküléseket sem kötik be.
1: Ha nem.
2: Tehát, hogy azt írják, hogy körülbelül ott is minden 5 és 6. gyerekülés. Nem a gyerekülés le van rögzítve, de ott is ugye nem
3: beülteti csak a gyereket és nem húzza rá.
2: Tehát ezt is nézték, képzeljétek el. Tehát, hogy ilyen felelőtlenek vagyunk az utakon, és mindegyiknek megmagyarázza, hogy nekem nem mond meg, az én autóm, azt csinálok benne, amit akarok. Pedig még azt is megnéztem, hogy a büntetés sem kicsi. Tehát, hogy... Ha mondjuk két ember nem köti be magát, akkor duplán szorzó van benne. Tehát városban 20 ezer, autópályán 40 ezer forint, ha nem kötöd be magad, és ha ketten, akkor 80, illetve 40 ezer.
1: És tehát, most már hátsó ülésen is kötelező.
2: Kötelező hátsó ülésen.
1: Egyszer nem tudom megmagyarázni, mert annyira automatikussá vált az a mozdulat, annyira nem zavar a biztonsági öv, tényleg el nem tudom mondani. Egyet meg tudok érteni, műveles nők, vagy szoptatós nők, akiknek ott keresztbe megy a izé, hogy őket tudja zavarni, egyébként sok autóval lehet állítani, egy picit följebb menjen, stb.
2: De
1: igen, ott tud
2: szorítani. De miért a műmel is a rendben?
1: Hát a műmel az operáció után, igen.
2: De operáció után két nappal, vagy egy hétig, vagy meddig?
1: Hát a doktor úr mondja.
2: Ja. Engem nem
1: szó. Tudom, hogy téged nem lehet erről megkérdezni.
2: Nem, most én azon gondolkodom, hogy az én mellemet nem zavarja a biztonsági öv.
3: De jó.
1: De hát nem is mű, meg nem is szoptatsz, ugye? Nem tudom. Amúgy.
3: Mit csinálsz a szabad időben?
2: Nem, egyiket sem csinálom most éppen.
1: Az, ahogy nőket zavarja, mert ugye nekik ott azt el tudom képzelni, de ők is el tudják vezetni az övet úgy. Anette, hol vezeted el az övet? Mutasd a kezeddel.
4: Hát most... Így vezette, igen. Na, de nem
1: tök jó.
4: Igen. Pedig nekem, én sem.
1: Ahova Napóleon bedugta a kezét, ott mutatta a net.
3: Igen.
4: Jó. Tehát, hogy, de én még azt
1: nem
4: akartam...
1: Nem elbándi Napóleon.
4: Igen, igazad van. De én még azt akartam ehhez mondani, hogy képzeljétek el, én viszonylag sokat utazom taxival itt a városban, hogyha itthon vagyunk hétvégén. És hogy számomra az is nagyon durva, amikor beülünk a hátsó ülésre, és én automatikusan kötöm be magam, és a legtöbb taxis azt mondja, hogy itt ez a kis, nem tudom, hogyha nem akarnám bekötni magam akkor, hogy ne sípol.
1: Ja, igen.
4: Igen.
1: Fú, tényleg. És nekem is volt egy előző autóm volt, amit használtam, vettem, egyébként alig volt 2 éves, hogy, és képzeld el, ott a könyöklő alatt volt egy ilyen tartó, és abban volt egy ilyen biztonsági öv csat. De csak a csat. És kérdeztem, ez mi? Hát, hogy az előző tulaj az oda bedugta, és akkor nem sipolt neki.
3: Mennyire okos.
1: Igen.
2: De nekem is volt ilyen, most nemrégiben egy barátom kocsiját vittem el, megkért valamire, és kerestem így az automatikus mozdulatot. De nem jelezte, hogy nincs bekötve a biztonsági, és mire megtaláltam, hogy hátul a kocsi, vagy az ülés hátam mögött elvezeti. És beköt, és utána megkérdeztem, te normális vagy? És mondta, hogy nem gondolod, mert így menő.
3: De egy picit kell gondolkodni ahhoz, ezt már mindenki tudja, Bazsó Gábor is múltkor elmondta. Ha légzsákos autód van és nem kötött be magad, akkor a légzsák nem megment, hanem kinyír. Konkrétan.
1: Igen, meg tényleg Gyuri, nem kell az elmenni a Vidán Parkba a rendőrökkel borulgatni. Az ember...
3: Jó buli volt. Szimpik így a rendőrök ilyenkor.
1: Igen, hanem hogy rengeteg ilyen filmet lehet látni, tényleg. Arról, hogy mit tesz, ha nem vagy bekötve az emberi testtel egy ütközés. Tehát, hogy ezzel nem lehet vitatkozni. Ez tényleg. És nem értem, miért fáj, ráadásul a legtöbb autó most már visít, hogyha nem kötött be. Igen. Tehát, hogy inkább fáradtságot venni és kikerülni azt, és egy csatot beletenni, vagy átvezetni a hátad mögött a izét, vagy mit tudom én, nem is értem, hogy ez a fáradtság miért éri meg, amikor tényleg csak egy mozdulat, és nem érzed. Én 1000 éve autózom, nem veszek tudomást a biztonsági övről, ott van rajtam is kész.
3: Abszolút, és amire kevesebben gondolnak egyébként, hogy aki a hátsó ülésen nem köti be magát, és történik valami, akkor az a test a kilójával, legyen az 70, 80, 90 kiló, bármennyi, az megindul előre, azokra, igen, akik elől ülnek. Tehát ez...
1: Ástenek ott a háttámla azért.
3: Hát köszi, amikor majd az ülésestől jön rád egy 90 kiló, az... Nem
1: ülésestől, a Lacika ül mögöttem.
3: Igen.
1: Frontálisan belemegyek egy ifába.
3: Igen.
1: Engem megfog a légzsák, megfog a biztonsági öv. Lacika nincs bekötve.
3: És 90 kiló megindul hozzád.
1: A hátsó támlámnak.
3: Így van, igen. Így van úgy, hogy téged megfogott a biztonsági öv, megfogott a légzsák, és 90 kiló bim, hátulról megpasszíroz.
1: Igen, csak én Mercedesben ülök, és nem egy kínai autóban. Aha. Érted, ahol széttörik a háttámlám, meg minden. Tehát ezt németek csinálták vasból. Hegesztő pisztollyal.
3: Bizonyára kényelmes.
1: Így van. Lacika rámegy, de az én hátam az oké. Bocsánat, Lacika, hogy pont téged használtalak erre a kísérletre.
5: 100 az a 90.
1: De helyes. Na jó. Gyerekek, jövünk vissza. Jövünk vissza, és most befinisejük ezt a hetet, azaz majd 7 óra után, amikor megmutatjuk a dalokat újra, a daloknak egy hosszabb részletét, ugye azokat a felvételeket, amik készültek a különböző állomásokon, aztán indul.
2: Így van, aztán indul a szavazás, és egy órát lehet szavazni, és olyan 8:30 körül majd felhívjuk a nyertest, és mi is a vonalon keresztül, illetve a hallgatók is onnan tudják meg, hogy ki nyert.
1: És ne felejtsétek el, hogy a nyertes dal az egy hónapon keresztül a Retro Rádióban megszólal itt-ott-amott, stb. Plusz ugye Fejes Tomi felajánlotta, hogy az évzáró Phoenix Csarnokbéli tankcsapda koncerten előttük felléphet az a zenekar.
2: Óriási ajánlás.
1: Óriási, hogy Fejes megint ingyen szerez valamit. Hülyéskedek, biztos fizet. Fizet a Fejes. Hát most fizet. Hát a kincskeresőkben most mindegy.
2: Ott fizet.
3: Adja le a számlát, adja le a számlát.
1: De fizet, fizet. Szerintem. Nem biztos.
2: Reméljük.
1: Jó, de hülyéskedek. Szóval újra megmutatjuk a dalokat, és aztán elindítjuk a szavazást majd a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse előn. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ütéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
6: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
7: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas. Munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
10: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Caliorexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Miért nem tud már írni a feleséged?
11: A világhírű regény alapján.
12: Egy író szavai. Legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
11: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
12: Utolsó figyelmeztetés.
11: A mozikban.
13: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
14: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály az elektromos fűtés webáruházból. Kamatmentes részletfizetéssel is. www.e-fűtésbolt.hu.
15: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
16: Már a héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Rekordmeleg volt Spanyolországban. Egyelőre itthon is barátságos arcát mutatja az ősz. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Szerdán érkezik a dízel támogatás első részlete, a pénzt nem kell külön igényelni, a Magyar Államkincstár a NAV adatai alapján automatikusan folyósítja. A támogatás a legfeljebb 150 lóerős kizárólag dízelüzemű autók üzemben tartóinak jár, személyenként egy jármű után. A teljes összeg 20 000 forint, amelyet 4 részletben fizetnek ki. Akinek a NAV ismeri a bankszámla számát, annak odautalják a pénzt, mások postán kapják majd meg. A jogosultságot a jármű nyilvántartás alapján állapítják meg. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát és az algásodásra utaló jeleket. Így, ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hűség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Megkezdődött az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta a rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
17: Minél több ember, különösen a gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
16: Rekordmeleg volt szombaton Spanyolországban, 41,3 Celsius fokot mértek Sevillában. Az előrejelzések szerint valószínűleg az utolsó olyan nap volt az idei évben, amikor 40 fok feletti értékeket mértek a spanyoloknál. A folytatásban kiderül, hogy itthon milyen időnk lesz. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleti eszél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara, még a következő napokban is, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, valamint a 31-es főúton Mendétől, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti térségében is. Közben a 42-es főúton Báránd és Földes között továbbra is egy műszaki hibás lakókocsi akadályozza a forgalmat. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Olvasható az útinform oldalán.
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 11, jó reggel, szevasztok! Drága hallgatók, főleg ti, akikkel találkozhatunk személyesen is, sziasztok, jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: És Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, majd jönnek az SMS-ek, ismerek olyat, aki azért élte túl, mert nem volt bekötve sok balsztól.
1: Jó.
0: Igen, kaptam egy SMS-t, hogy békésen azt mondják erre, egy pillanat megkeresem, békésen azt mondják erre, hogy sokan túlélték volna, ha nem lettek volna bekötve, erről nem beszélnek.
2: Erről nem beszélnek.
0: Erről nem beszélnek. Igen. Amikor a 70-es években kötelezővé tették a biztonsági övet, az olaszok elkezdtek olyan pólót hordani, amin keresztbe volt egy fekete csík, mint a belenének kötve. Ez nem csak az olaszok, én láttam ilyen pólót, ez nagyon vicces volt. Sziasztok, biztonsági öv életet menthet, de ölhet is, tessék, itt van.
2: Na.
0: Nem volt, nekem volt balesetem, és azok sérültek, akik be voltak kötve. Szerintem hadd döntsem már én el, hogy kötöm magam, vagy nem.
2: Na.
0: Hát igen, én is szeretném eldönteni, kit ölök meg, és kit nem, de hát van egy törvény, és nem tehetem. Majd, ha lesz olyan törvény, akkor eldöntöm, hogy...
2: De jó, hogy igen. Köztünk járnak, akikről beszélgettünk. Itt vannak, SMS-t ragadnak, és jelentkeznek.
0: Így van. Na jó. Igen, még nem kell szavazni. Gyerekek, vége van a turnénknak. Ez volt a Bocskor Rock City turné, szerintem sikeresebb, mint valaha. Komolyan, hát nem voltál ott a múltkor én, de...
1: Igen, nem tudom.
0: De ez annyiban volt szerintem jobb, hogy több jobb zenekar volt, vagy jó zenekar volt. Azaz, gyakorlatilag minden dal abszolút vállalható, ott ugye nagyon-nagyon kitűnt a különbség.
2: Igen, hát ott voltak egyértelműen, de itt még a kis háttérsztorik, a zenekarok karakterei is nagyon-nagyon izgalmasak voltak, még nagyon szórakozottak. Tényleg úgy rajzolódott ki, hogy minden város egy külön hangulat volt, és ezt én nagyon élveztem például.
0: Igen, én is nagyon élveztem a városokat, a hangulat, tehát a városoknak a különbözőségét, és az is talán érdekes, hogy mely város milyen zenekart tolt elő magából, vagy tolt ki magából, hogy na ezt hallgassátok meg. Aztán lehet, hogy ez véletlen, mert mit tudom, ébren voltak azok, annak a zenekarnak a rajongója, a másik meg nem. Ezt nem tudjuk eldönteni, hiszen ugye három zenekarra szűkítettük városonként, majd abból lett egy zenekar.
1: Igen, és nem is gondoltuk volna, hogy ez tényleg mindegyik ennyire jó lesz.
0: Igen. Beszéltünk arról már a bevezetőben, hogy milyen volt a turné, neked, velünk, mi úgyis tudtuk, hogy milyen lesz. Igen. Neked a városokról volt valami olyan benyomásod, hogy...
1: Tehát előre nem volt benyomásom, utólag lettek. Tehát, hogy egyrészt nekem nagyon érdekes volt az, hogy a harmadik nap már nem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát, hogy ugye beszéltünk a kocsi, hogy hol vagyunk, most Székesfehérvár. Ugye az utazásnak volt egy ilyen érzése, hogy egyik napra a másikra mentünk különböző helyekre, de...
0: Hát neked az a támaszpontod volt, hogy ugye megfogalmaztad, vagy nem megfogalmazta. Tehát minden városban elmondhatod, hogy hívják az úszodát.
2: Igen, és ha elmentünk egy úszoda mellett, akkor tudtad, hogy milyen városban vagyunk, igen. És el is mesélted, hogy éppen milyen delfin bajnokságot nyertél meg ott.
1: És akkor mondd vissza, mit tanultál?
2: Hogy nyertél egy csomó delfin bajnokságot.
1: De darabra is beszéltél.
0: 16.
1: Szép volt. Ott a pont.
2: De az 16. Fehérváron, nem?
1: Igen, kellett egy kis nevelés nektek, és kultúra a sportból, ugye abba vagytok, igen. A leggyengébbek.
0: Igen.
1: És gondoltam, behozom azt a részt, hogy igen, végigmentünk, például Miskolcon, hogy hívják?
0: Kemény Dénes.
1: Szép, ne menjünk végig, nem akarok azért.
0: Látod, milyen fegyelmezetten válaszolok, szinte szép. Üvöltök.
1: De mert mutatok.
2: Hát kérdezett a nevelőnő, persze, hogy fegyelmezett.
0: Na jó, gyerekek, ugye szavaznunk kell nem sokára. Először mindenki legyen türelemmel, hadd mutassuk meg mind az 5 dalt, abból egy hosszabb részletet, és akkor először ugye itt volt Miskolc.
4: Sziasztok, mi vagyunk az Enemy, és épp most játszottunk a Bocskor Rock City turnén Miskolcon.

0: én annyira sajnálom, ilyen szarul van keverve, de ez iszonyat, hogy szólt. Ez olyan volt ez a dal, és ez a srác a színes rasztájával felszántotta ott a teret és a színpadot. Én ezt meghallgattam stúdió felvételben, ezt a dalt. Zseniális. Olyan jó a szöveg, olyan jó, annyira, hogy nekem libabőr a dal.
1: Abszolút, de még ez a lüktetés, és wow. Azt a végén, kicsit hip-hop, most kicsit regis is van. Pontosan. Benne. Nagyon kemény.
0: Úristen, szerintem ők tényleg nagyon nagyok. Komolyan
2: mondom. Nagyon-nagyon, és tényleg az előadásmód is, bár nem néztük meg, nem mi vagyunk a zsűri a helyszínen, de tényleg átadta az egészet a közönségnek is.
0: Igen, és aztán... Egyébként tényleg mindenki kedvenc, azt kell, hogy mondjam. Szegedre mentünk, ugye ott este, azt kell, hogy mondjuk, hogy a városi esti hangulat talán ott volt a legjobb, nem?
1: Igen, Szegedet nagyon szeretjük, tényleg olyan lüktetése van, és mellette pedig annyira szép, annyira rendezett az egész város.
0: Igen, érdekes módon a biciklisek nem az úttesten vannak, hanem a járdán vannak. Érdekes módon az autók parkolásával nincsen gond. Érdekes módon nem kátyúsak az utak, Budapesthez képest legalábbis. Tehát az a város rendben van, le lehet nézni Budapestről, csak jelzem Gergelynek, le lehet nézni Szegedre, és picit körülnézni ott, hogy az hogy megy. És teszem hozzá, az a buszsáv, amit akkor annak idején említettem, és Gergely kiborult, ott már 2 busz feliratot letöröltek, mert úgy néz ki, hogy mégse olyan jók azok a tervezők, akik állítólag nagyon értenek hozzá. Csak úgy mellékesen megmondom, mindez azért jön fel belőlem, mert tényleg egy csomó olyan magyar város láttunk, ahol ezek a dolgok működnek. Igen. Budapest ehhez képest tényleg trágya.
1: Mi bejártuk az országot, és merőben más hangulatú, más közlekedésű nagyvárosokat láttunk, igen.
0: Igen.
1: Szeged még abból a szempontból is kiemelkedő volt nekem legalábbis, hogy ahogy ott voltunk reggel, ugye az egyetem melletti téren, láttuk, hogy elindul a reggel, elindulnak az emberek, jönnek, mennek munkába, és hogy el tudtam képzelni, hogy ez egy jó tempójú élet.
0: Ez egy nagyon jó város, és egy nagyon jó zenekar volt ott velünk.
3: Jó reggelt, Magyarország! Mi vagyunk a Hűvös Szegedről, és mi is játszottunk a Bocskor Roxy turnén.

0: Ez méletlen jó hangulatú.
1: Nagyon.
0: Ez a dal, igen. Ez a hátsó ülés a hűvöstől. Ők voltak tehát velünk Szegeden. Közben írják, kedves Bocskor úr, a Mercedes sem a régi már, nem Németországban gyártják. Meg lehet nézni a kínai autókat is. Tudom, Magyarországon gyártják.
2: Igen, helyre pontosan megmondjuk, melyik város.
0: Pontosan. Na jó, tehát Szeged. Aztán mentünk Pécsre, Gyurinak a nagy nosztalgiája. Emlékszel, Évi?
2: Nem akarok emlékezni rá. De ebéd után elkezd a hegyen sétáltatni.
3: Még azóta is izomlázad van, mi? Hát tudod, kis 30
2: méteres sétáltatni.
3: Azóta se
2: kapok levegőt.
0: Igen, szóval a Gyuri nosztalgiázott, megint egyetemi éveit élte át velünk együtt.
3: Hát igen, ilyenkor ennek áldozatává váltok tulajdonképpen, mert nem kell ülni velem a különböző egyetemista kis romkocsmákba, és ott el kell fogyasztani ezt. De aztán te nagyon belejöttél, ugye Évi volt az egyetlen, aki itt...
0: Hát a Bulangától.
3: Bizony, bizony.
0: Igen, mert ott voltunk a kis mocsokban, hogy hívják ezt eljárt?
3: Csinos.
0: Igen, szó. És ott volt egy ilyen 8 darab vodka Red Bull shot, sát, és akkor gondoltuk, hogy el tudjuk-e osztani három felé. Nagyon nehéz 8-at elosztani 3-mal.
3: Én nem vártam meg a választ, én kikértem. Én kikértem, gondoltam, akkor kezdjünk neki, és hát Évi ott próbálta először a kardigányába temetni az arcát, de nem hagytuk neki, lecsúsztattuk őt is azon a csúszdán. Igen.
0: Pontosan, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Pécset volt gasztronómia szempontból a legjobb.
2: Nagyon jó. Ugye? Azt viszont ki kell emelnünk. Tehát gasztronómia, két étteremben is voltunk, és nagyon jó ízű, nagyon finom, és nagyon jó kiszolgálás volt.
0: Így van. És Pécset volt velünk, ez a zenekar.
4: Sziasztok, mi vagyunk a G-Master zenekar, és mi is felléptünk a Bocskoréknál a Rock City turnén.

0: És hát ne felejtsük el, hogy ebben a zenekarban játszik Olivér, igen, ugye Anett kedvence, és akinek Anett a kedvence. És azt se felejtsük el, hogy itt ebben a dalban, vagy ennek a dalnak azért van egy története is, amit ugye elmesélt ugye az énekes, és az apukája is a háttérben, szóval, hogy itt egy történetet is hordozott magában a dal. Jó, ez volt tehát Pécs, ugye?
1: Igen. Na. És mentünk Székesfehérvárra, és megismerhettem a Vogát. Személyesen.
0: Az egy nagyon helyes este volt a Vogcinál.
2: Igen. Olyan kaotikus és vad, mint amilyennel a János. Mint amilyen a Jánosra szokott lenni.
1: Hát az első fél órában én is azt hittem, hogy megint egy kandikamerás helyszínen ülök, és így nézegettem egyébként. Sokszor volt veletek ez az érzése meg az úton, hogy néha valaki ezt felveszi, de nem.
2: Mikor mi sajnáljuk, hogy nem veszi fel senki. Azok olyan jó pillanatok.
0: Azok nagyon jó pillanatok voltak. Vogával, igen, Vogával a pizzarender és gyerekek az tényleg egy filmszerű volt. Nem tudjuk most elmesélni, biztos majd apránként, sztoriként a Voga majd elő fogja hozni, vagy mi, nem tudom még. A lényeg az, hogy ott voltunk Fehérváron, és velünk voltak ők.
3: Sziasztok, mi vagyunk az End of Paradise, és mi is felléptünk a Bocskor Rock City turnén.

0: Elképesztő egyébként ez a két énekes, nem? Hogy milyen kontrasztban van egymással a két hang, micsoda hangterjedelme van egyiknek másiknak.
1: És mennyire jól játszanak ők is egymással egyébként, ahogy igen, énekelnek. Nagyon jó.
0: Baromi jó zenészek, egyébként többségében nagyon jó zenészek voltak a színpadon. Ezt csak úgy mellékesen megjegyzem, mert lehet rossz zenészként is egyébként egész jó zenét előadni.
1: Így van, és 20 évesen is már nagyon jó zenészek voltak, például a Hűvös Együttes tagjai, és tényleg 40 körül is, tehát nagyon érdekes volt a spektrum.
0: Az a baj, hogy nekünk nagyon nehéz, mi nem is tudnánk szavazni, szerintem, mert mindenkit egy picit a szívünkbe zártunk, nem? Tehát, hogy fazonilag is olyanok voltak, vagy emberileg.
2: Igen, és azért, hogy mondjam, hogy End of Paradise-ból az egyik tag oda jött hozzám, hogy tudjuk, hogy az Anetta, nem nagyon szeretjük az ilyen dolgokat, de hogy amikor megvolt az első szám, hogy azért nem olyan rossz, ugye? És mondtam, édes, hogy dehogy rossz, hát nyilván nem, csak az ember nem biztos, hogy ezt szereti. Másodiknál is, hogy azért lehet minket szeretni, és nagyon lehet őket szeretni emberileg.
0: Nagyon helyesek. Nagyon aranyosak, és nagyon profik. Tehát azért, amit a dobosod dobolt a háttérben, bocsánat. Aki tud dobolni, az tudja, hogy az nem semmi.
2: Igen.
0: De nem, az egész zenekar. És utána jött Győr. Győr nekünk olyan, hogy valahogy, amikor felmerül az, hogy Győrbe is megyünk, akkor azt mondjuk, hogy yes, imádjuk.
1: Igen, iszonyat jó város, és nem tudom, ti hogy vettek vele, de a közönség is baromi jó fej volt. Annyira lelkesek voltak, annyira lendületesek, és annyira sokan is voltak. Nekem a közönség szempontból talán az egyik legkedvesebb Győr volt.
0: Igen, Győr nagyon-nagyon intenzív, és ez jó értelemben, tehát baromi jó. Nyilván jönnek Ausztriából is hát hozzánk. De aztán a próbán milyen volt? Ugye előző napi próba, és hát ugye a Rock Me Lady-nek az énekes nője, Noémi, aki fogorvos, az azért érkezett később a próbára, mert még rendelt.
2: Igen, és már ott állt a csapat, már mindenki kész volt, és a Noéminek sietnie kellett, hogy ugye tudjanak próbálni.
0: És ugye Noémi és Stella, ők testvérek, mind a ketten fogorvosok egyébként, ők a nők, uh-huh, és ugye nyilván van a banda többi tagja férfi, és mi nagyon-nagyon örültünk, hogy tudom, most megsértem a férfiakat, hogy azt mondjuk, egy női banda, de mégis csak egy női banda,
1: hát
0: nem?
1: Izgalmas volt, igen, meg érdekes.
0: Meg az úgy tudom, hogy a dalszerző maga

0: Na jó, ők voltak a Rock Me Lady Győrből. És itt most látom, hogy itt van egy ilyen End of Paradise Dumping, érdekes módon nagyon gyanúsan generált számok ezek. Ugyanabban a percben elküldve egy ilyen 20.
1: Aha. Érdekes.
0: Ugyanabban a percben. Szóval ez egy picit érdekes. Gyerekek, lehet ezt így is, de mi nagyon-nagyon odafigyelünk erre.
1: Igen, de ugyanakkor meg láttuk, hogy minden együttes nagyon lelkesen kampányolt a közösségi igen. média oldalain a hétvégén, és hát az End of Paradise-nak is jól sikerült, láttam, hogy nagyon mozgósították az erőiket.
0: Így van. Jó, nyilván teszik ezt most a zenekarok ki több ki... kevesebb sikerül, hogy a Facebook oldalaim vagy bárhol máshol. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szeretnénk, ha olyanok is szavaznának, akik nem lokálpatrióták, hanem akik az ország másik feléből azt mondják, hogy fú, ez a zenekar nagyon is. Ne felejtsétek el, hogy egy hónapig lehet majd hallani nálunk ezt a dalt. Tehát, hogy ez a tétje ennek a dolognak, nem más, nem több és nem kevesebb. Én remélem, hogy minden zenekar ezzel csak nyert, hogy ezt a közös projektet csináltuk.
2: Hát már ők akkor ott mondták, hogy nekik már ez egy óriási ajándék, hogy szerepelhetnek nálunk, és érzik ennek a hatását a környezetükben.
0: Így van. Na jó, gyerekek, egy órán keresztül nézzük az SMS-eket, próbáljuk ezeket valahogy kiértékelni, és nem csinálunk más, nem fogunk számokat mondani, nem fogunk arányokat mondani közben sem, hanem egyszerűen körbe egy óra múlva felhívjuk a nyertes zenekart.
1: Így van, és onnan fogják megtudni a hallgatók is, meg a zenekar is egyébként, hogy ki lesz az, aki nyerte. Úgyhogy elindítod a szavazást? Megindítjuk?
0: Ja, elindít. Nekem kell indítani?
1: Persze.
0: Hogy? Tapsoljak?
2: Például.
0: Nagyon szar volt. Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 100 g-os többféle Lindt Gold táblás csokoládé csak 999 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
6: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
7: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük

0: Össze is bízunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
1: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
5: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiauto.hu oldalon.
7: A reklám után...
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Életet menthet a biztonsági öv, ismét látogatható a római Kolosseum. A hűvös hajnal után 25 foknál is több lehet napközben. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elkészült a fűtési szezonra az MVM, a társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
10: Az autó ütköréskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapodunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
9: Újra látogatható a római Kolosseum, az ókori amfiteátrumot 3 napra bezárták, még a múlt héten egy halálos munkabaleset után. Szerda hajnalban egy 22 éves ipari alpinista villanyszerelés közben lezuhant és meghalt. Az ügyben 8 ember ellen indult vizsgálat. A történtek miatt mintegy 80 ezer látogató nem jutott be előre megváltott jegyével a Kolosseumba. Az érintettek visszakérhetik pénzüket, vagy más időpontot választhatnak. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. Az intézményt évente nagyjából 400 ezeren keresik fel. 3500 négyzetméteren körülbelül 3000 műtárgyat mutatnak be itt. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleti eszél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
8: Retro Rádió közlekedési hírek.
9: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, például az M3-os autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, illetve a 31-es főúton Mendétől, valamint az 51-es és az 510-es főútakon Dunaharaszti térségében is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között. Több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, ezért napközben torlódásra számítsanak. Olvasható az útinform oldalán. Vezessenek körültekintően.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.48 van. Gyerekek, van egy SMS-e, csak felolvasom. Nincs köze a zenekarokhoz. Azt mondja, sziasztok, segítséget szeretnék kérni egy fiatalember megkeresésében. Pénteken 13 óra körül a 139-es számú buszon hagytam az ügyvédi táskám minden eszközömmel, iratommal. Amikor leszálltam kb. A Budaörsi út elején, és elindult a busz, döbbentem rá a hülyeségemre. Egy koros hölgyet kértem meg, hogy vigyen a busz után, de elhajtott, majd egy kb. 30 körüli kupé, 1-es vagy 2-es fekete BMW srác felvett, utolértem, megelőzte, majd a megálló előtt megállította a buszt, amire így fel tudtam szállni, és meglett a táska. Sajnos se rendszám, se név, de szeretném neki megköszönni. Ha bemondanátok, mint leghallgatottabb műsor, hát ha eljutna hozzá, és ha jelentkezne számom, nevem, Nagy Ádám, kiadható, természetesen hálásan köszönöm, szép napot nektek. Ádám, ezt most beolvastuk azért, mert biztos örül a fiatalember, ha hallja, de jelenleg, amióta azt mondtam, hogy most, vagy tapsoltam, 914 SMS.
2: Érkezett.
1: Szóval itt el fog tűnni a fekete BMW-snek a jelentkezése.
3: De jó fej, nagyon egyébként, és király.
1: De nagyon-nagyon jó fej. Így van. Na jó, gyerekek, zajlik a szavazás, mi látunk már nagyjából körvonalazódni valami, de hát van még azért egy 3-4 óra, és ezért szeretnénk kedvet csinálni. De nem ez kéne, nem a zenemitől nem ez kéne.
3: Igen, ez most az a pillanat, amikor tényleg, hogyha végighallgattátok, meg a turnét is végighallgattátok, és van egy érzésetek, kire kéne leadni a szavazatot, de úgy vettök valahogy, mert úgy is megnyeri, mert ő volt a legjobb, ne engedjétek, most kell elküldeni, most kell ott lenni ennek az együttesnek, akit szerettetek.
1: Így van, egyébként nyilvánvalóan most minden együttes valamilyen csatornáján, gondolom, hogy valamelyik közösségi oldalán buzdít benneteket, és ez tök jó, de én buzdítanám azokat, akik egyébként nem is hallottak még a Rock Me Lady-ről, vagy a Zenemiről, vagy a Hűvösről, vagy az End of Paradise-ról.
2: Vagy a G-Masterről.
1: Vagy a G-Masterről, hogy de tetszik nektek, írjatok egyet, legalább igen. Egyet, és illetve egyet. Követne.
2: Igen, egy számról egyet.
1: Egy számról egyet, mert ugye az a fontos, hogy ti mit gondoltok erről országosan, nem csak a helyi rajongók.
2: Igen, és óriási lehetőség előtt áll egy zenekar, és szerintem ez nagyon fontos, hogy adjunk esélyt nekik.
3: Igen, de az nagyon fontos egyébként, hogy észreveszünk, látjuk a számokat, tehát hogyha egy valaki gondolja, hogy lead egy 20-at, 30-at, 40-et, 50-et, akkor azt észreveszünk, hogyha ugyanarról a számról.
1: Abszolút, jön. Abszolút, így van, 1031-nél tart most.
2: És elmondom nektek, körülbelül 12 perce megy a szavazás, csak úgy halkan jegyzem meg.
1: Így van.
3: Van még bő 3-4 óra egyébként, tehát hogy bármi lehet. Tényleg ne lazuljatok le, nyomjátok az üzenetet, aki még nem küldte el.
1: Így van, na jó, majd mutatunk csak így buzdításként zene részleteket, de játsszuk egy Hungary Machine-t előtte, hogyha van kedvetek egy ilyen kis dal megfejtősben részt venni, akkor most hívjatok 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: Lacika, nagyon cuki vagy, de ne.
2: Megpróbált belenyúlni a szavazásba, igen, Lacika?
1: Igen. 8 perc múlva. A szavazás zajlik, gyerekek. Én azt gondolom, hogy talán semmire nem kaptunk még ennyi SMS-t. Tehát, hogy semmilyen témára, semmilyen szavazásra, semmilyen bármire ennyit még nem kaptunk, ezt tudom mondani. Kezd kikristályosodni, nyilván nem fogok részeredményt mondani. Két zenekar körül. Nagyon éles a verseny. Ennyit tudok csak mondani.
2: Jó, van még mint fél óra, tehát azért még itt alakulhat bármi, bárhogy.
1: Alakulhat bármi, bárhogy. Jó, addig játszunk egyet, itt van Ági. Szia, Ági, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Jó reggel! Ági, drága, édes szívem, hogy vagy?
3: Szuper, jól, éppen próbálok leparkolni, mert a gyereket viszem be Pécsen a belvárosba egyetemre.
1: Ó, de jó fejanya vagy! A Pécsi egyetemre viszed autóval a gyereket?
3: Igen.
1: Látod, Gyuri, te nem így jártál annól.
2: Nem, én Uránvárosból jártam a busszal, persze. Ez, mint ahogy
1: ez nagyon szarul hangzik, ezt múltkor is mondtad, és nem akar, elengedtem a fülemet, ez Uránváros. Hát ez de téged megmértek már?
2: Az egy nagyon menő hely.
1: Én értem, de megmértek ilyen Geiger?
2: Párra megmértek, de ez most nem is lényeg.
1: Jézus már. Ugye nagyon rossz volt.
4: Nagyon undorító.
1: Nagyon undorító volt.
2: Ti mire gondoltok?
1: Hát, hogy van-e...
2: De mocskosak vagytok, van-e, Jézusom.
1: Van-e kisugárzásod?
2: Ja, arra gondolsz. A Évi másra gondolt, ott látszik, ott az a
1: mocskos. Te gondoltál másra, az engem megmértek.
2: Én a súlyomra gondoltam.
1: Persze, beálltál a kollégium folyosójára, és jöhettek a colstokkal a lányok.
2: Szégyeljétek magatokat.
1: Te szégyeld magad, hogy ilyeneket csináltál.
4: A könyvtárba állt be.
2: És ott volt, ugye Uránvárosban egyébként a Szántókol lesz, én ott laktam, és az egy ikonhely volt.
1: Na, Ági, remélem, hogy te a belvárosban viszed a fiad.
3: Lányom, igen.
1: Lányod, bocsánat. Lányod, ó, oké, és mit tanul?
3: Gyógytornásznak tanul.
4: Nagyon jó.
2: Egészségtudományi kar, igen.
1: Na jó, kezdjük el, mutatom neked a dalt, amit meg kéne fejteni, illetve a szöveget. Figyelj!
5: Tisztában vagy vele, hogy vár rám, a holdnak másik felén, ő az, aki dumál bennem érthetetlen védőszent nyelven.
1: Mi van? Életemben nem hallottam ezt a dalt így.
4: Még egyszer.
1: Hát igen, ez...
5: Tisztában vagy vele, hogy vár rám, a holdnak másik felén, ő az, aki dumál bennem érthetetlen védőszent nyelven.
4: Hát nem tudom, ezt honnan szedtük. Fogalmam sem.
2: Ez nagyon-nagyon könnyű.
1: Ez a dal szövegrész könnyű.
2: Nekem egyből beugrott. Többiek is bólogatnak.
1: Aha. Nem, ez nem könnyű, Ági. Ez nem könnyű, ez a Gyurinak könnyű, de nem tudom miért, nem is hallgatsz ilyen zenét.
2: Ezért fura nekem is.
3: Férfi előadó?
1: Férfi előadó, így van, egy nagyon ikonikus férfi előadó.
3: Ákos?
1: Igen, de örülök, hogy megfejtetted, basszus.

0: Nem is ezt mondta az a szöveg.
1: Tisztában vagy vele, hogy...
2: Tudom, hogy vár még rám.
1: Tisztában vagy vele, hogy vár rám. Á, holnap másik fekete.
0: Na.
3: Így összemixelve tök jó voltam.
4: Így már hallgatható.
0: Na jó.
5: És Lili fejtette meg, nem én.
0: Lili, ölelünk, puszilunk.
4: Gratulálunk, és nyertetek egy...
0: Hello, szia!
4: Nyertél egy bocsizacsit, benne bögrét, baseball sapkát, és tíz után majd, hát nem téged, anyukádat keresni fogja, Anett.
5: Jó, köszönöm szépen.
0: Ági szívem, vagy Lili, nem tudom melyik ötötti, melyik zenekarra tennétek le a voksatokat?
5: G-Master,
0: oké, okay, mert hogy Pécs.
4: Igen.
0: Igen.
3: Egy szavazatot okay. Hozzáteszünk.
0: Egy szavazatot hozzáteszünk. Rendben, köszönjük szépen, sziasztok!
5: Sziasztok!
0: Hello, hello! Na, gyerekek, jó, tehát szavazni még durván egy fél órán keresztül lehet. Ugye ott volt a Zenemi Miskolcon.
4: Szegeden ott volt velünk a Hűvös Együttes.

0: Bizony, bizony. Egyébként megyünk novemberbe, ugye, hűvös koncertre.
1: Igen, meghívtak minket, és mi örömmel el is megyünk majd.
0: Aztán volt Pécs, és az előbb említett G-Master.

0: csak hogy segítsük a szavazást. Picit emlékeztessünk benneteket. Jó, jövünk vissza, drága barátaink, képzeljétek el, egy szörnyűség történt, és hál' Istennek nem történt baj. De mégiscsak egy szörnyűség történt Gudics Mátékkal, illetve hát az ő kislányával, a 8 éves kislányával a bicskei iskolából elindult hazafelé, és az történt, amit minden szülő rémálma, megállt egy autó, és megpróbálta a kislányt becsábítani az autóba. Hál' Istennek ő elfutott, nem történt baj, de a félelem most egyre nagyobb Bicskén is, szerintem egyébként mindenhol az országban, mert akárhányszor gondoljuk azt, hogy a gyereket jól felkészítettük ezekre a helyzetekre, sose lehetünk biztosak.
1: Sose lehet tudni, hogy a gyerek mit tanult ebből, és ezekből a szituációból derül ki, hogy a gyerek hogyan tudja kezelni ezt a helyzetet.
2: Igen, a helyzet egyébként nagyon komoly, rendőrségi feljelentés is van, nyomoznak a rendőrök, a bicskei polgármester is próbálja kezelni a helyzetet, úgyhogy megkérdezzük majd Gudics Mátét a részletekről.
0: Így van, ő el fogja mesélni, hogy egyrészt az ő tudomására, az apuka tudomására, hogy jutott ez. A kislány, amikor bement a suliba, akkor ő ott mit mesélt? Egyáltalán tudott-e személyi leírást adni, vagy az autóról bármilyen leírást adni a kislány a rendőrségnek? Van-e bármi részleges nyom, vagy valami hasonló a nyomozást illetően? Szóval ezzel az üggyel kapcsolatban hívjuk Gudics Mátét a hírek után.
3: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
4: Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
5: A Rádiókonyha támogatója a tojás3szor.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyorstöltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
8: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
3: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
9: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
10: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
11: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
12: Önnek a Protexin kell.
13: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
15: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértest fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
16: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
17: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
18: Porckopásom van. Ezért gyakran fáj a térdem, vagy túlterhelődik a derekam. Ilyenkor jöhet a Kortidol gél, mert nekem mindig segít, hogy jobb legyen. A gyulladás csökken, a fájdalom oldódik. A helyi kezelés kíméli a gyomromat, és naponta többször is használhatom. A Kortidol gél pont jó a fájdalomra.
19: Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
20: A kata kiterjesztésén dolgozik a kormány, védelmi gyakorlatra készülnek a Nemzeti Múzeumban. 25 fok felett lesznek a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Nem. Sokan még mindig nem kötik be a biztonsági övet, ez derült ki a rendőrség legutóbbi ellenőrzés sorozatán. Országszerte több mint 9000 esetben tapasztaltak hiányosságot, pedig az öv életet menthet. Hangsúlyozta rádiónknak Berzai Zsolt rendőr alezredes, az ORFK baleset megelőzési osztályának vezetője.
21: Az autó ütközéskor hirtelen megáll, testük viszont tovább halad, és hogyha nem vagyunk bekötve, a kormánynak, műszerfalnak, a szélvédőnek csapódunk. Ezt nem tudjuk kivédeni, nem tudunk megkapaszkodni, mire felismerjük, hogy mi történik, már tulajdonképpen késő. Ugye az öv a sérülés kimenetelét is befolyásolja, nem csak az a kérdés, hogy valaki túléli az ütközést, hanem az is, hogy milyen állapotban éli túl. A biztonsági öv jelentősen csökkenti a súlyos és a halálos kimenetelű sérülések kockázatát is.
20: Katonák és rendőrök szállják meg ma a Magyar Nemzeti Múzeumot, egy védelmi gyakorlatot tartanak itt délelőtt, egy elképzelt földrengés utáni veszélyhelyzetben igyekeznek majd együttműködni civil szervezetekkel. Sérültek és műtárgyak kimentését is gyakorolják majd. A műveletben részt vesz egyebek mellett a BRFK, a Honvédség, a Nemzeti Múzeum, a Magyar Vörös Kereszt és a Fővárosi Katasztrófa Védelem is. A múzeum hangsúlyozta, a környéken sok lesz az egyenruhás és a katonai jármű, de nem kell aggódni, csak gyakorlatról van szó. Rekordmeleg volt szombaton Spanyolországban, 41,3 Celsius fokot mértek Sevillában. Az előrejelzések szerint valószínűleg az utolsó olyan nap volt az idei évben, amikor 40 fok feletti értékeket mértek a spanyoloknál. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleti szél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalásznál, illetve a 31-es főúton Mendétől, valamint az 51-es és az 510-es főutakon Dunaharaszti térségében is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, ezért napközben torlódásra számítsanak. Olvasható az útinform oldalán. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 8 óra és 11 perc, ez a pontos idő. Jó reggelt újra, jó reggelt drága hallgatók. Hello Évi, szia.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri, jó reggelt.
2: Jó reggelt,
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hát itt dőlnek azóta is az SMS-ek. Nagyon egyértelművé kezd válni a dolog. Továbbra is azt mondom, hogy két zenekar között van a nagyon nagy méta, a nagyon nagy verseny, de hát körülbelül egy ilyen negyed óra múlva hirdetünk majd végeredményt. Jó, most valami nagyon komoly téma. Most egy nagyon komoly téma jön, minden szülő rémálma, amit hallani fogtok, és hát ezt sajnos át kellett élnie Gudics Máténak és családjának a múlt szerdán. Gudics Mátét ismeritek, ha máshonnan nem, ő volt ugye a 2024-es Megasztár győztes, egy fantasztikus énekes.
2: Most is a Sztárban is szerepel, itt
0: tegnap szerepel. Is láttam, igen. Így van, szóval innen ismeritek. Képzeljétek el, hogy először a közösségi média felületein posztolta a történetét, illetve hát a kislányának azt a történetét, ugye 8 éves a kislánya, a 3. osztályos, és a Bicskei Általános Iskolában jár, és képzeljétek el, az iskola előtt, ahogy elindult hazafelé a gyermek, el akarták rabolni nagy valószínűséggel. Sétált, vagy az iskola felé sétált? Vagy
2: iskola felé, úgy vettük ki, hogy ez reggel történt.
0: Ez reggel,
2: hogy az iskola felé sétált, aha. Igen.
0: Megállt egy autó mellette, és egy férfi arra kérte, hogy szálljon be a kocsiba. Szóval ez, komolyan mondom, hogy most így mint szülő, mint lányos gyermek apja, tehát ez a legszörnyűbb dolog, ami előfordulhat.
1: Igen, és ugye ez az embernek mindig ott van ott a hátul az agyában, hogy csak ez az egy dolog ne történjen meg.
0: És ez az, ami ugye elvileg minden szülő már nagyon korán elkezdi a gyerekét felkészíteni arra, hogy idegennekkel való találkozáskor mit csináljon, mi a teendő. Hál' Istennek a gyermek egyébként befutott a suliba, és így nem történt egyrészt baj, másrészt ugye meg tudták tenni a feljelentést. Én nem tudom, hogy a te gyerekkorodban egyébként ilyen veszélynek hogy érezted? Ki voltatok téve? Most arról beszélek, hogy vidéken egy másik igen. kor, egy már pár évtizeddel ezelőtt volt ennek veszélye? Figyelmeztettek a szüleid ilyenekre?
1: Nyilván anyukám figyelmeztetett mindig, mert ugye anyukám pedagógus volt, de soha nem történt ilyen és ehhez hasonló sem az életemben. De azt tudom, hogy anyukám mindig elmondta, soha senki autójában nem szállsz be, soha senkire nem hallgatsz. Ha én nem mondtam neked, hogy ülj be az autóba, vagy gyere valakivel haza, akkor nem jöhetsz.
0: Tehát én most csak azért kérdezem, hogy romlott-e a helyzet? Az én gyerekkoromban, ami szintén jóval korábban volt, mint akár a tiéd, ott tényleg csak annyi volt, hogy idegennek el ne állsz szóba. De ez az autó, meg a becsábítás, meg mit tudom én, ez nem volt annyira hétköznapi.
2: De egyébként, mikor gyerek voltam, és nagyjából pár év különbséggel az Évivel ugyanakkor voltunk gyerekek, akkor már ment ez a Csellengők műsor, ami igen. azzal foglalkozott, hogy eltűnt gyerekek.
0: Igen.
2: Ugye az a zene is hozzá volt, az a főcím, amit játszunk is néha itt a rádió.
0: A Runaway Train.
2: Igen, hogy ez akkor nagyon benne volt a köztudatban, és mi gyerekek is tudtuk, hogy ilyen elő tud fordulni, és hogy ez egy nagyon rémisztő helyzet. Tehát, hogy szerintem minden szülőben benne volt már akkor is.
0: És ne felejtsük el, hogy neked is volt ugye a Music FM-en egy olyan kísérleted, ahol a szülők be voltak avatva, és megnéztétek azt, hogy a játszótéren játszó gyerekeket tök idegen ember milyen könnyen tud, vagy nem könnyen tud elcsábítani onnan a helyszínről.
2: Így van, és a műsorvezető a szülővel ilyen biztos távolságból nézte, úgyhogy a szülő úgy gondolta, hogy már felkészítette a gyereket ilyen helyzetekre. És hát 10-ből 9-szer egy első mondatra ez a, van nálam egy kis csoki az autóban, odadom, vagy ott van egy kis kutya az autóban, gyere, megmutatom, és erre már első mondatra elindultak.
0: Szóval rémisztő, azért mondom, viszont beszélnünk kell róla, egyrészt kíváncsiak vagyunk ugye konkrétan erre az esetre, meg másik ugye a fontos része ennek az, hogy a szülők nem lehet elégszer. Készítsétek fel újra és újra és újra a gyerekeket. Hál' Istennek Gudics Mátéék jól felkészítették. De most mondja elő, hogy pontosan mi történt. Itt van velünk a vonalban Gudics Máté. Szia Máté, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
0: Na, Máté, egyrészt ugye először is a kislányod hogy van? Ez ilyen traumatikusan maradt meg benne ez a történet, vagy ő túl is van rajta?
4: Én úgy látom, hogy már túl van rajta. Mi úgy gondoltuk a feleségemmel, hogy nem szedjük ki a hétköznapi vérkeringésből, és nem csinálunk ebből egy ilyen mindennapi programot, hogy ezt felelevenítsük neki, és nyilván éljük tovább a normalitása között az életünket, és úgy látom, hogy ez nálunk bevált. Nyilván amikor hazajött hozzánk, akkor nagyon megdicsértük.
0: Aha, hogy tök jó egyébként. Az is jó, hogy nem csináltok ebből most nagyon nagy drámát a gyerek előtt, hanem inkább a háttérben, de ott viszont kell drámát csinálni ebből, mert ez szörnyű. El tud nekünk mondani, hogy pontosan mi történt az iskolánál? Most ugye nem voltunk benne biztosak, az iskola felé tartott, vagy el az iskolából. Hogy történt ez?
4: Persze. Reggel a kisebbik lányommal és nagyobbik lányommal mentünk suliba és óviba. Tudni kell, hogy az óvoda az iskola mellett van kb. 30 méterre, és akkor mindig beállunk az óvoda a parkolójába kocsival, és onnan ugye elválnak útjaink a nagytól, tehát ő abban a 30 méteren besétál, begyalogol. Hozzáteszem, hogy a Lilla már nagyon ügyes és picsként jobbra-balra egyedül közlekedik, tehát hogy nagyon vagány csajszi, érett kis csajszi. És amíg én bevittem a Jankát az óviba, elindultam hazafelé, és akkor hívott a feleségem, hogy az osztályfőnöke írta, hogy ez történt.
0: Tehát bevitted a kicsit az óviba, és közben a nagyot elengedted azon a 30 van, méteren van, a suliba, suli felé. Van. Ott van-e valami, nem tudom, gyalogos átkelő, vagy ez egy járda csupán, ezt hogy kell elképzelni?
4: Ez csak egy járda. Igazából a gyalogos átkelő az a túloldalon van, tehát most pont nem abból az irányba jöttünk a suli felé. De minden igaz, akkor ez inkább az óvihoz volt közelebb egyébként, ahogy már kiterítettük a Lillától, és egy álló autóból letekert ablaknál egy idősebb, szakállas pancsal úr szerette volna, hogy beszálljon mellé az autóba. Tehát a kislányom nagyon korrekt személyleírást tudott adni az illetőről, illetve még az autót színét is megjegyezte.
0: Aha. Bocsánat, de azt mondtad, hogy állóautóból ez az autó ott parkolhatott? Vagy...
4: Valószínű, igen.
0: Tehát
4: igen,
0: nem az úttesten közelítette meg a kislányodat lerassítva mellette, hanem ott állt.
4: Így van.
0: Aha. És lehúzta az autót, hogy ő a volánnál ült, ez a férfi?
4: Ezt nem tudtam megmondani, Lus, nem szerintem nincsen ennyire képbe az autónak.
0: Világos csak, hogy többen voltak az autóban, vagy egyedül?
4: Egyedül volt, azt mondta, egyedül volt.
0: Uh-huh. Jó, tehát az a férfi, mit mondott a kislányod elmondása szerint?
4: Kérlelte, hogy szálljon be az autóba, a Lilla megkérdezte, hogy neki szól-e, és mondta, hogy igen, neki, és közben a kezével is integetett, hogy gyere, hűj be el autóba. Nagyjából ezt mondta el.
0: Ez a legnagyobb kora reggeli forgatagban, amikor szülők hozzák a gyerekeket, minden gond nélkül leszólít egy gyereket.
4: Így van, egészen elképesztő.
0: Megindokolta ez az ember, hogy miért szálljon be? Mondta a lányodnak, hogy miért?
4: Nem.
0: Csak
4: nem.
0: Az, hogy szálljon be?
4: Így van, igen.
0: Aha. Erre a te lányod hogy reagált?
4: Hát nyilván megrémült, és egyből az iskola felé vette az irányt, befutott, és az osztályfőnök elmondása alapján remegve, sírva beszélt az osztályfőnök, és mi úgy kaptuk meg az információt, hogy mi történt, igen. Igen.
0: Fú, jaj, na, szóval...
4: Hát én is még kicsit a hatással vagyok az egész...
0: Hát hogyne, ne viccelj már, hát mindenki, aki szülő, ez csak belegondolni is, én rémálom. Jó, tehát akkor bement a suliba, akkor ugye ezek szerint ti a lányaitokat erre felkészítettétek. Tehát, mint ahogy az Évivel is az előbb beszéltünk, hogy kit a saját korában mennyire készítettek fel hasonló helyzetekre, akkor... ugye ti is beszéltetek, gondolom, a lányaitokkal ilyen esetekről. Mi az, amit ti szülőként elmondtatok a lányoknak?
4: Nézd, szerintem teljesen általános dolgokat, mivel idegenekhez nem megyünk közel, nem ülünk be autóba, hogyha bármilyen kis állattal próbál meg elcsábítani, akkor sem megyünk oda, nem simogatjuk meg a kutyust. Tehát ilyen, szerintem teljesen általános dolgokat mondtunk neki, és ez igazán akkor fordult elő már a Lillánál, amikor egyedül elkezdett járkálni a városon belül, zenesuliba, meg az iskolából haza. Tehát akkor lett komolyabbra véve ez a felkészítés, és egyébként szeretném megköszönni a Bicske iskolának, mert ott is minden évben van oktatásba beépítve egy-két óra, amikor ilyen helyzetekről beszélnek, és én úgy tudom, hogy ezeken minden gyerek részt vesz rajta, és hogy minden évben ez előkerül, és minden évben beszélnek róla. Ez nagyon fontos szerintem.
0: Nem, ez tényleg nagyon fontos. Visszatérve az eseményre, a kislányod befutott a suliba, egyből jelezte ugye a tanároknak, hogy mi történt.
4: Így van, igen, igen.
0: És ők akkor egyből hívtak benneteket, vagy téged?
4: A feleségemet hívták, és akkor nyilván telefonos kapcsolatban voltunk, ott is, itt is megkérdeztük, hogy látják, hogy menjünk be érte, milyen állapotban van a gyerek, és az osztályfőnök azt mondta, hogy meg tudták nyugtatni, és rögtön az első órán ezzel kezdenek, hogy így ezt a speciális esetet kitárgyalva egy oktatást tartanak erről, és mi úgy döntöttük a feleségem, hogy nem megyünk el érte, pontosan azért, amit az előbb mondtam.
0: Hogy ne dramatizáljátok túl.
4: Igen, ne nyomjunk meg még egy piros gombot nála, hogy úristen, ez mennyire durva dolog.
0: De ugyanakkor gondolom, hogy megtettétek ti is a feljelentést.
4: Természetesen.
0: Igen. A rendőrség hogy viszonyult ehhez? Ők ilyenkor kijönnek, vagy nektek kell bemenni, a kislányotokat is be kellett-e vinni, vagy kihallgatták, szóval meghallgatták-e?
4: Nem hallgatták meg, őt a legutolsó fázisba fogják elővenni, ha elő fogják venni, de akkor gyerekpszichológus jelenlétében lehet csak kihallgatni kiskorút, mint megtudtam. Igazából telefonon történt a bejelentés, és délután mentünk be az osztályfőnökkel egyetembe a rendőrségre tanúvallomást tenni.
0: Igen, de hát azért fontos, hogy a kislányod vallomása, hiszen ő tudja a legjobban leírni, hogy kit látott, persze. Mit látott. Gondolom, hogy ezt persze tudjátok ti is tolmácsolni az ő elmondása alapján, de ezzel a leírással, amit ő adott az autó színét illetően, a férfit illetően, ezzel lehetett-e egyáltalán bármit kezdeni?
4: Hát szerintem egyébként lehet, mert én úgy tudom, hogy vannak ott kamerák.
0: No.
4: És én elég pontosan el tudtam mondani, hogy milyen időintervallumot kell keresni a kamera felvételeken. Hát ez a 7 óra 40 és 7 óra 50 között, az egy 10 perces időintervallum, az nem olyan nagy szerintem. És tehát én azt mondom, hogy ez így, ha a kamera látta az autót, már pedig látni kellett, akkor ezt ki lehet deríteni, hogy legalább egy rendszámot lássanak róla.
0: Hát igen, és akkor meg viszont közel van a megoldás. Mit lehet ilyenkor csinálni? Nem tudom, a rendőrség mondott-e valamit, hiszen ugye bűncselekmény önmagában nem történt ilyenkor, tehát ebben ez a szörnyű, és a rendőrségnek ugyanakkor nyilván kötelessége a gyanúsítottat felkeresni, megkeresni. Mit tudnak ők tenni?
4: Fogalmam sincs, nem tudom. Igazából mi is várjuk még az információkat, hogy egyáltalán láttak-e valamit a kamera felvételen. Nem tájékoztattak semmilyen új információval, nem tudtak szolgálni nekünk. Tényleg, én azt mondom, hogy megtettünk mindent, amit tőlünk telik, hát nyilván nem én leszek az a személy, aki ezt ki fogja nyomozni.
0: Világos, de ugyanakkor te is ugye a saját közösségi felületeiden megosztottad ezt az esetet. Egyébként azokon valaki, bárki is jelentkezett, hogy van valami sejtése, vagy hasonló történt?
4: Sajnos nem, de nyilván egyébként ez a poszt, ez tényleg a figyelemfelhívás miatt készült el, mert raktuk ki. Egyrészt először a feleségem posztolta ki ezt az egész esetet, hogy a bicskei közösségben a szülők tudjanak erről az esetről, és hát ez nyilván szájra kapott, de hát nem baj, mert ez azt gondolom, hogy tényleg nagyon fontos mondani.
0: Ez nagyon fontos, abszolút.
4: Így van. Úgyhogy tényleg ez a social media felületeken mi ez miatt raktuk ki, hogy kicsit, ha már mindenki elmondja otthon a gyerekének, hogy figyelj, vigyázz, ne ülj be az autóba, akkor már nyertünk szerintem.
0: Mi is ezért többek között, de azért is, hogy segítsünk nektek, ha tudunk, de hogy ezért is beszélünk erről, hogy mások is, ne csak bicskei is környéken. Egyébként a bicskei szülők hogy viszonyultak ez az egészhez?
4: Hát nyilván egy kis pánik hangulat alakult ki aznapra, de nyilván nagyon megköszönték, hogy ezt mi leírtuk, és hogy megtudhatták ők is, hogy mi történt ezen a bizonyos időtök reggelen. Én azt gondolom, hogy muszáj ezekről beszélni is, és hogyha ilyen történik, ha a rendőrség tud tenni valamit, vagy ha nem tud, akkor is kell feljelentést tenni, mert hát, ha egyszer szerencsénk van, és valakit el tudnak kapni ilyen ügyben kifolyólag.
0: Mindenképpen is. Én azt gondolom, már más esetben is volt olyan, ugye kérdeztem tőled, te se vagy jogász, én se vagyok az, hogy ilyenkor a rendőrség mit tud tenni, ha megtalálják. De tud, én úgy tudom, hogy tud tenni. Tehát ilyen nincs. Mondjad,
1: azt akarom mondani, hogy nálunk például az úszodában vannak kamerák, amit ugye a rendőrségnek ki kell adni, hogyha kikéri. És alapvetően úgy szokott lenni, hogyha van egy esetünk, mondjuk általában törések meg parkolásból adódó. De képzeljétek el, hogy amikor ír az ember, hogy neki adjuk ki a kamerafelvételt, egy olyan két nap múlva, és megtette a feljelentést, nyilván lakosnak nem adhatjuk ki, de rendőrség két nap múlva már bekéri tőlünk. Tehát elég gyorsan működik ám itt a kamera kikérés, legalábbis itt Budapesten a második kerületben gyorsan reagál a rendőrség nálunk mindenre.
0: Jó, világos, de a kérés mégiscsak az, hogy ha megtalálják a férfit, akkor mit tudnak vele kezdeni? Mert nyilvánvalóan egy ilyen embert ki kell vonni a forgalomból, ugyanakkor ki lehet-e vonni a forgalomból, hogyha nem csinált semmit, csak kvázi lehúzta az ablakot és hozzászólt egy gyerekhez.
2: Személy szabadság korlátozásának kísérlete, nem tudom, hogy
0: valami, igen, van valami ilyesmi.
4: Igen, ezt mondták nekem, ez ilyen ügyben indít a napi eljárást.
0: Helyes. Nagyon-nagyon helyes. Máté, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Örülünk, hogy biztonságban van mindkét kislányod, és köszönjük, hogy elmondtad tényleg más szülő nevében is, hadd mondjam, vagy akár gyerek nevében, hogy mindig egy-egy ilyen eset, ami nagyon-nagyon szörnyű és ijesztő, de arra talán jó, hogy még egyszer átbeszélik a szülők a gyerekeikkel, és még kevésbé kerülnek a gyerekek veszélybe, mert tanulnak az egyik tanul a másik esetéből. Máté, köszönjük neked pedig sok sikert.
4: Köszönöm szépen, minden jót nektek.
0: Köszönjük, szia, Gudics Máté.
1: Szörnyű. Igen. És úgy, hogy nincs gyerekem, is rossz volt hallgatni.
2: És igen, tényleg azt gondolja az ember, hogy amit ti is mondtak, hogy annyi kamera van mindenhol. A Máté is mondta, hogy be van kamerázva az iskola környéke teljesen, hogy ilyen nem fordul már meg senki fejébe, hogy bepróbálkozzon egy ilyennel ilyen helyen.
1: És kiderül, hogy mégis.
2: Igen.
0: Valaki itt ír egy másik történetet, júniusban Diósdon volt hasonló eset, írja, a lányom osztálytársát állította meg egy autós, az Obit kereste, a lány nem tudott neki segíteni, az autóval az útját is elállta, a férfi magához nyúlt, kamerafelvételek alapján meglett a férfi, semmi nem történt az ügyben. A férfi személyiségi jogokra hivatkozik, az apukát fenyegette, amiért az kiírta a sztorit a Facebookra. A rendőrök a lány állítását vonták kétségbe, egy másik lányjal is megtörtént ugyanez, ugyanazon a napon, az illető azóta is éli életét. Na, ez nagy baj.
2: Nagyon nagy baj.
0: Ez nagyon nagy baj, hogyha ez így történt, ahogy te ezt leírtad. De nyilvánvalóan a rendőrségnek is meg van kötve a keze, attól függ, hogy igen, attól függ, mit követett el. Tehát nem tudom, tehát igen, személyi szabadság korlátozásának a kísérlete, mondtad te, ha van ilyen, akkor az már erős, nyilvánvalóan ez is, okay, de hogyha a lány tanúvallomását nem fogadja el a rendőrség, akkor nincs semmi, akkor
1: igen,
0: nincs ügy.
1: De nem veszik komolyan, de közben meg elállja az útját.
2: Hát ez korlátozás, és egyébként közszemérem sértés is, meg zaklatás egyben is talán.
0: Igen. De ha kétségbe vonják a lány állítását, igen, akkor nincs.
2: Aha.
0: Akkor nincs ügy.
1: Hát jó, hát így ennyi erővel
0: bármire. Igen, tehát ez az áldozathibáztatása, nem hiszem el, ez nagyon nagy baj, főleg gyerek esetében, illetve felnőtt esetében épp úgy baj, de reméljük, hogy nem ez a jellemző, és köszi, hogy ezt a sztorit is leírtad, de remélem, hogy más szülő és gyermek figyelmét most ezzel fel tudtuk újra hívni erre a helyzetre, hogy ez elő tud állni sajnos. Jó. Gyerekek, Bocskor Rock City turné fináléjába érkezünk. Megszámlálhatatlan. Most már nem tudom, mert ugye amiket így láttunk, azokat kitöröltük, és jönnek újabb és újabb, de valami 2000 feletti.
2: Döbbenet, hogy mekkora verseny van, de egyébként úgy nagyjából rajzolódik ki, nem? Már érzésre is, hogy kik húztak el, azért mondom a többes számot.
0: Nagyjából,
2: nem
0: igen,
2: egy abszolút együttes van, aki elhúzott, ugye?
0: Nem egy együttes van, aki elhúzott. Aha. Kettő húzott el.
2: Jó hangzik. És azok közül is van a kettő közül is egy, aki egyértelműen látszik, hogy még jobban elhúzott, ugye?
0: Én azt gondolom, hogy a számba akarod adni a szót.
2: A franc egyen meg mindig átlátsz rajtam.
0: Szóval, eredményt fogunk hirdetni nem sokára a hírek után. A Bocskor Rock City turné győztesét fogjuk kihirdetni teljesen egyszerűen. Nem mondunk számokat, nem mondunk még arányokat sem. Fogjuk a telefont, és a győztes zenekart felhívjuk.
2: És ahol megcsörön a telefon, az lesz a győztes zenekar, és aki beleszól, akkor derül majd ki mindenki számára, hogy ki győzött.
3: Ne csak hallgass,

0: tesztvezetés 4 nap alatt?
1: Igen!
0: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
2: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
3: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Kedves Jimmy, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: A jó dolgokat könnyű szeretni. Saját raktárkészlet, országos garancia és elképesztő leárazások. Vásárolj egész októberben Black Friday kedvezménnyel. Elektromos fűtés, klíma, boiler, puffer, melegvíztartály az elektromos fűtés webáruházból, kamatmentes részletfizetéssel is. www.elkötőjelfűtésbolt.hu.
9: Asztal, ez mi volt?
10: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
9: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Felkészült a téli szezonra az MVM. Október közepéig tart majd az Erdők hete. Még nem kell búcsúzni a nyárias időtől. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elkészült a fűtési szezonra az MVM. A társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően. Már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Automata mérőbúját telepítettek a Velencei tóba. Az eszköz folyamatosan figyeli a víz hőmérsékletét, oxigén és sótartalmát és az algásodásra utaló jeleket. Így ha kell, gyorsan léphetnek a szakemberek. Az elmúlt évek szélsőséges időjárási viszonyai, az extrém hőség és a csapadék hiány miatt a tó kifejezetten sérülékeny állapotba került. Megkezdődött az Erdők hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, és felhívja a figyelmet a fenntartható erdőgazdálkodásra, mondta a rádiónknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
15: Minél több ember, különösen gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat, az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdeiskola foglalkozások, szakvezetések, nyílt napok. Várjuk az érdeklődőket.

0: segítőket. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül verdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
1: Belfastban javíthat a magyar labdarúgó válogatott. Marco Rossi együttese pénteken 1-0-ra kikapott Ukrajnától a Nemzetek Ligája nyitányán. Ma este pedig Észak-Írország vendége lesz. A magyarok számára fontos lenne a pontszerzés, hogy ne kerüljenek már a rajtnál jelentős hátrányba a csoportban. A sérült Varga Barnabás és Salai Roland továbbra is hiányzik. A belfasti találkozó ma 20:45-kor kezdődik. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti szél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara, még a következő napokban is, 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a 38-as kilométernél Vecsés térségében baleset történt. Sávzárásra és több kilométeres torlódásra kell készülni. Közben három autó ütközött a 4-es főúton a 172-es kilométernél Karcag és Püspökladány között. Félpályás korlátozás van érvényben ott is. Már erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki utakon. Lassulásra, torlódásra kell számítani az M0-as autóút keleti szektorán, Pécel és Gyál között az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, valamint az M1-es autópályán Herceghalom és Biatorbágy között, az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, az M3-as autópálya bevezető szakaszán, valamint az M7-es autópálya Török-Bárinti részén is, adta hírul az Útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 lesz 3 perc múlva, a szavazást lezárjuk, lezártuk, és nem érdemes már több SMS-t küldeni. Szóval, drága barátaink, izgalmas pillanatok, és még nem hívtunk senkit, tehát ez tényleg úgy néz ki, hogy Gyurinak azt mondom, hogy most, akkor kezd el tárcsázni. Jártuk az országot. Nem akarom itt nagyon, menjünk hátulról, jó? Tehát mi pénteken befejeztük ezt a turnét. Péntekre befejeztek ez a Rock City turnét, és ugye mindenki tudja, hogy ott volt velünk a Rock Milady.
2: Pedig én neked adtam mindent.
1: Győr, Városháza tér.
3: Iszonyat jó fej közönség.
1: Nagyon jó fej közönség.
2: Neked mégsem kellett sem.
1: Baromi hideg, bundás lányok. Érzs jól. Évi, tényleg milyen vagy. Jó, előző nap ugye Székesfehérváron voltunk.
4: Így van, és vakcinális voltunk, és természetesen ott volt velünk az End of Paradise is.
1: De furcsa most visszafelé utazni ebben a történetben. Igen. Így van. És kaptunk tőlük CD-t, meg mindent, hűtőmágnes.
3: Nagyon jó fejek voltak.
1: Nagyon-nagyon-nagyon jó fejek voltak. Mint ahogy egyébként a G-Master-es srácok is, és ne felejtsük el, hogy azért ott van a kedvencünk Oliver, Annette kedvence, bocsánat, aki így módon kapott egy meghívást.
5: Gyere, sütök pitét.
1: Így van. A G-Master. A G-Master és a You Can Fly. És ne felejtsük el, hogy van egy meghívásunk a Dürer kertben november 28, ha jól emlékszem.
3: Így van, így van, a hűvös.
1: A hűvöshöz, így van, és hát őket is imádtuk. Hát, hogy hívják a síszemüveges srácot?
3: Dénes,
1: nagy arc, így van. Ez volt a daluk, a hátsó ülés.
6: Erős dohány szag, arrébb is csúszhatnád talán, de te nem ilyen vagy, inkább.
3: Zsombornak, nagyon jó hangja van egyébként. Igen. Nagyon ügyes az együttes.
1: Nagyon. Így van. És...
4: Hát a zenemivel kezdtük Miskolcon, és elképesztő jók voltak.
1: Na gyerekek, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, illetve kíváncsi nem vagyok, mert én már tudom, de egy picit sem vagyok kíváncsi.
3: Milyen izgi, nem, hogy pár hete elkezdődött ez a sztori, pár hete még nem is ismertük ezeket az együtteseket, és aztán kaptunk egy-egy üzenetet, megláttuk, hogy kik vannak mögötte, és aztán megismertük őket személyesen.
1: Így van, és nagyon szoros volt, illetve annyira nem volt szoros a végén. Tehát azt kell, hogy mondjam, egyértelmű volt. Viszont kettő zenekar között ment a verseny, és én sajnálom egyébként azt is, akik nem kerültek be, főleg azt, aki másodiként nem kerülhet be, de én azt gondolom, hogy mi még attól még játszhatjuk egy párszor a dalukat.
3: Ugye szerintem szimpátia alapján azt csinálunk, amit akarunk.
1: Az meg a másik, igen. Így van. Jó, Gyuri, arra kérlek, hogy a nyertes zenekart most hívd fel. Ez most nekem is izgalmas, igen, pedig tudom.
4: És öt zenekar most ül a telefon előtt.
1: Igen, ezt megbeszéltük, hogy mindenki várja a hívásunkat.
7: Igen, tessék.
1: Akkor most már tudjuk. Hát akkor a hangból tudjuk. Drága Noémi, te vagy az?
7: Én vagyok.
1: Szia, én a Bocsi vagyok a rádióból, élőben vagy, ne káromkodj. Tudod, miért hívunk? A tömésem miatt.
7: Hát azért én is most így rá voltam feszülve a rádióra, úgyhogy remélem az, hogy azért hívtok.
1: Drága Noémi, a Rock Milady, ti nyertétek! A Bocskor Rock City turnét.
7: Hát mindenkinek nagyon köszönjük a szavazót.
1: És rengetegen te el nem tudod képzelni. Tényleg, szóval, hogy nagyon-nagyon, az a baj, hogy mindenfelé húzott a szívem, és ti nagyon elhúztatok. Tehát egyszerűen egyértelmű volt a győzelmetek.
7: Ugye ez nagyon az... köszönjük mindenkinek.
1: Örültök egy picit, vagy most még alszik mindenki?
7: Szellem még egyébként alszik.
3: No, én meg a fúróval a kezében ülöm most éppen itt.
1: De ti magányos lányok együtt laktok még?
7: Nem, most egy ilyen beadandó vizsgám miatt átjött hozzám segíteni, és aztán azért itt volt most nálam.
1: Értem, jó van. Oké, tehát ő még alszik.
7: Aha.
1: Jó. Kezdj már fel, Léci. És adod neki a telefont.
7: Szegény.
1: Nem szegény, megnyertétek, haló.
3: Szegény.
1: Mondjál neki valami szépet, és adod a... Mész? Csinálod?
7: Gratulálnak nekünk.
1: A telefont adod neki.
7: Sziasztok.
1: Stella, szia, bocsi vagyok.
7: Hello.
1: Alszol?
7: Nem, most már nem.
1: Megnyertétek, haló.
7: Ó, nagyon szuper.
1: Na jó, gratulálunk nektek, hát hihetetlen egy páros vagytok, komolyan mondom.
7: Köszönjük szépen.
1: Jó van, add viszont Noéminek a telefont, Léci. Csak akartam, hogy felébredjél a hangomra.
4: Ha mi is dolgozunk.
1: Így van. Oké, Noémi drága, akkor ez azt jelenti, hogy mi ide a playlistünkbe elhelyezzük ezt szépen, ezt a dalt. Ez
7: nagyon szupi.
1: Így van, és aztán ugye ott van még Fejes Tomi meghívása a tankcsapdához decemberben, de akkor már összehozlak vele, oké?
7: Jó, rendben, nagyon szuper, köszönjük.
1: Oké, az orvosi szekrényből mit fogsz most ledönteni magadba örömödben?
7: Hát,
1: lidokain,
7: én ma novokain. Még bejtettek, úgyhogy még sok minden nem dönthettek le.
1: Jó van, de egy kis nevető gáz?
7: Az sajnos nincs.
1: Az már nincs, jó.
3: Az már elfogyott.
7: Most már senki nem is akar jönni hozzám.
3: Az a péntek estére elfogyott.
1: Oké, nagyon-nagyon gratulálunk, tényleg szívből gratulálunk, szerintem megérdemeltétek. Köszönjük szépen a dalt, akkor elkezdjük így játszani, és tartjuk a kapcsolatot, oké? Okay?
7: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, gratulálok.
7: Még egyszer köszönjük, aki szavazott.
1: Rengetegen voltak. Köszönjük szépen. Dr. Tompa Noémi, a Rock Milédéből, illetve az egész zenekarnak gratulálunk. Szia, Noémi.
7: Sziasztok.
1: Hello.
4: Óriási dolog.
3: Milyen lozá. Az egyik még szundikál, a másik éppen fogatmos.
4: Igen.
1: Hihetetlen. Hihetetlen. Én tényleg nem azt mondom, hogy sajnálom, szerintem minden zenekar tényleg gazdagabb lett azzal, hogy egy ország megismerhette őket, szerintem rengetegen le fogjátok majd tölteni ezt vagy azt a dalt tőlük, akár a Spotin, vagy bárhol máshol.
4: Vagy elmennek majd koncertekre, és ugye minket is meghívott a Hűvös Együttes, tehát hogy...
1: Megyünk is.
4: Így van, el is fogunk menni.
3: Ahogy egyébként szerintem magunk között is meg lett mindenkinek a kis kedvence, úgy nyilván az országban is egy csomó mindenkinek. Ez az együttes, az az együttes, az együttes lett a kedvence.
1: Igen, hallgassátok őket, tényleg. Jó, játszunk egy hangcsapdát még. Jó? Okay. És a hangcsapdához itt van a hang.
5: Édes a sejészre győzők, hogy az ánc, hogy nagy rottani, elvitt mozgok, gyermek anyám, te kazásom, hogy megnyitatni, balettezem is vették a térdem, gyerekes, egyáltalán állom meg.
4: Hát ez nagyon könnyű.
1: Szerintem is. Hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 6 perc múlva. Na, gyerekek, ez viszont példaértékű, ha igaz, és feltételezem, hogy igaz, ez az SMS, ami most jött. Gratulálunk a győztesnek, G-Master.
3: De jó fejek.
2: De jó fejek vagytok, úristen. Nagyon bírlak benneteket. És tényleg, ti is megérdemlitek, hogy hallgassanak benneteket, tegyétek fel a dalaitokat, nem tudom, Spotify-ra, YouTube-ra, mert úgy tudom, hogy tőlük kevés van fenn.
3: Igen, hát még egy éve zenélnek nagyjából.
2: Egy éve zenélnek, így van.
3: Óriási út áll előttük, meg óriási lehetőségek.
2: Így van. Drága G-Master, nagyon szeretünk benneteket, tényleg.
4: Igen, nagyon büszke vagyok Olivierre.
5: Gyere, sütök pitét.
3: ugye, nem is rossz az a Stifler mamája szerep, ugye?
2: Igen.
4: Ne vidd át kurutyába, jó?
2: Aztán üzenik még, hogy sziasztok, mind az 5 fellépő, nagyon szuper, az abszolút favorit nekem a Hűvös Zenekar, köszönöm nektek az élmény, Zsuzsa Kapuváról. Valaki írja, hogy 4 éve mentem el spontán egy budapesti koncertjükre, a Zenemi koncertjére, a Barba Negrába. A tagok kedvesen válaszoltak minden kérdésemre, az énekes srác mesélte, hogy azelőtt külföldön mosogatott, és azért jött haza, mert hallotta, hogy a Zenemi énekest keres. Hm. És akkor még írt mást is ide, de hogy ez is milyen, köszönjük Gergő a sztorit.
4: De jó.
2: Igen, na, nagyon-nagyon a szívünkbe zártuk egyébként a zenekarokat, tényleg őszintén. Igen. Jó, megmutatjuk, egyébként a győztes dal teljes egészében le fogunk ma játszani. 10 óra előtt valamivel, amikor elbúcsúzunk. Utána, a búcsunk után lejátszuk teljes egészében a Rock Me Lady dalát, a Neked Adtam Mindent.
4: És utána pedig lehet hallani egy hónapon keresztül itt a Retro Rádióban.
2: Pontosan. Jó, a vonalban pedig Pöpi a Hentes, komolyan, a Pöpi? Pöpi, Pöpi, te vagy az?
6: Frissen sült pite illatú, szép reggelt kívánok!
4: Hát ezt álljban még rosszabbul hangzik, mint a Gyuriéban.
6: Jó reggel, drágáim!
2: Pöpikém, mi a helyzet?
6: Hát szeretnék én is gratulálni a győztesnek. Hallgattam végig a műsort.
2: Na, te kire szavaztál volna?
6: Hát én a G-Masterre.
2: Te a G-Masterre? Aha, na, tök jó. A Voga is egyébként őket tartotta a legjobbnak.
6: Igen.
2: Igen.
6: Jó, nagyon jó volt.
2: Ja, tényleg nagyon jó volt. Oké, Pöpikém drága, hát nagyon remélem megfejtett, ha nem, akkor csalni fogunk és megnyered.
6: Megfejtettem.
2: Mert tudod, hogy te is a szívemben vagy, nem csak a zenekarok.
6: Tudom, hát életemben át kísérni fog ez a dolog, hála Istennek.
2: Figyelj, drága Pöpi, itt van nem a dal, hanem a hang, tessék.
7: Édes, és észre győzők, hogy a táncod nagyra tani, elvitt mozgok, gyermek anyátek az állam, hogy megnyitatni, balettézem is vették el térdem, gyerekes egyáltalán államunkat.
6: Hát ő a nagyra becsült Esztergályos Cecil.
2: Igen.
7: Édesanyám és édesapám észrevették, hogy nagyon jól mozgok, és hogy meggyőződjenek, hogy a gyermeket érdemes-e táncra tanítatni, elvittek az állami balettintézetbe.
4: Milyen ikonikus hang. Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, benne egy bögrét, baseball sapkát, és Anett 10 után keresni fog.
6: Ez az.
2: Ugye, ezt tudtam, hogy ez lesz.
4: Az jó, Anett a lényegét.
2: Nyugodtan betkőzz le addig, és aztán hív Anett.
4: Jó, el ne felejtselek felhívni.
6: Mi föl se öltöztem ma.
2: Pöpikém, ölelünk, köszönjük szépen.
6: Nagyon köszönöm, és gratulálok az egész csapatnak ehhez a múlt heti műsorhoz. Fantasztikus volt.
2: Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük, aranyos vagy. Na, búcsúzunk, szia!
6: Csoki, hello!
4: Itt a nyeremény nem a sapka volt és az acsi.
2: Nem, tudom, Anett hívása. Itt kérdezi valaki, hogy ki volt a második? Mert ugye mondtuk, hogy nagyon szoros volt, ezt mi elmondjuk, vagy nem mondjuk?
3: Szerintem nem mondjuk el.
2: Nem mondjuk el.
3: Én is gondolkodtam már rajta, hogyha feljön ez a kérdés, akkor mit csináljunk. Én azt mondom, hogy ez maradjon ez így. Mindenki, ha úgy tetszik.
2: Mindenki a többi mind második volt. Így van. Jó, jövünk vissza a Vokcival, és tök érdekes, így a kajálási szokásunkról szeretne valami nagyon érdekeset megosztani. Én nem tudtam, hogy így van. Nálam nincs így, hogy be tudjuk csapni az agyunkat, hogyha túl sokat akarnánk enni, mert elég állítólag csak megszagolni a kaját.
3: Kimutathatóan ez is növeli a fizikális teljesítőképességünket.
2: Ez az egyik, a másik pedig, gondolom, ez kettőnkre utalhat talán, méghozzá, hogy van ugye egy valóság, és két ember számára az nem feltétlenül ugyanaz.
3: Igen, ez összekapcsolódik a két téma egyébként, és arról szól, hogy hogyan csaphatjuk be mi az agyunkat, és hogyan csap be az agyunk minket adott esetekben, és például az emlékezés pont egy ilyen helyzet.
2: Jött egy SMS, persze már, biztos a szexualitásuk miatt nyertek, a többi együttes sokkal jobb volt. A szexualitásuk miatt, Jézusom, te beteg vagy.
3: De köszönjük ezeket a tehetségezzenészek.
4: De várj, most ezek az SMS-ek jönnek most ugye egy órán keresztül. Most meg kell magyarázni.
2: Nem kell megmagyarázni semmit. Csabi, egyértelmű volt, tehát ha itt lettetek volna, láttátok volna, akkor látjátok, hogy egyértelmű, nem volt vita. Szóval,
3: ennyire. Ha a Paradise nyer, akkor mi a szakáluk miatt nyertek? Mi lett volna a következő?
2: De egyáltalán mi az, hogy a szexualitásuk miatt? Tehát, hogy a nemükre célhozhatott valószínűleg.
4: Igen,
2: csak
4: azt szerettem volna csak mondani.
2: Hát, igen,
3: így csak sikerült. Hát,
4: igen, mert a nemük miatt és szinglik, ugye ezt tudtuk meg.
2: Ez nehéz dolog az életben, hogy van egy vödör szavam, amit ugye az életem során összejött, egy vödör szavam, és benyúlni a jóért.
3: Igen.
2: Tehát, hogy...
3: Hát minden nap ez krebül tulajdonképpen.
2: Minden nap ez krebül. Jövünk vissza a Bokcival.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
1: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
0: Rádiókonyha! Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
5: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
5: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
9: Az Alzó cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
10: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
11: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
12: Látni a világot csodálatos felfedezés. Látni szeretteinket pótolhatatlan öröm. Egész életünkben jól látni, felbecsülhetetlen érték. A Makula Komplex Arec 2 formula klinikailag igazolt összetétele segíti a látás megőrzését hosszú távon is. Makula Komplex. A Goodwill Farmától.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
15: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
16: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
17: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
18: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
19: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: A Kata kiterjesztésén dolgozik a kormány, megállíthatatlan a nemzetközi turizmus. 25 fok felett lesznek a maximumok ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A Kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a Kata havi adója is emelkedne. Nem. Megállíthatatlan a nemzetközi turizmus, még a háborús bizonytalanság és a drágulás sem volt rá hatással. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett a korábbi 3-4 helyett, már csak 1-2%-os globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Tavaly tigriskölyök, most egy selyemmajom miatt került ismét bajba ugyanaz a tiszafüredi férfi. Autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ahol egy fehér pamacsos selyemmajmot találtak. Az állatnak sem papírja és sem jelölése nem volt, ráadásul Magyarországon magánszemély nem tarthat ilyen fajt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. Jelenleg karanténban van. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzián talált tigris kölyök ügyében is tart még a nyomozás. A Pablónak elnevezett nagymacska jelenleg a Veresegyházi medve otthonban él. A sorkatonaságról nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A szerdától látható tárlat azzal foglalkozik, mit jelentett a katonai szolgálat az egyének és családjaik számára. Az intézményt évente nagyjából 400 ezeren keresik fel. 3500 négyzetméteren körülbelül 3000 műtárgyat mutatnak be itt. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhője lehet meg az égen. A keleti eszél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Történt egy baleset még a kora reggeli órákban az M0-ás autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, a 38-as kilométernél, Becsés térségében. A sávzárás már megszűnt, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Egy autószal a korlátnak csapódott az M85-ös autóúton a Sopron felé vezető oldalon, Kópháza térségében. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Három autó ütközött a 4-es főúton a 172-es kilométernél, Karcag és Püspökladány között. Félpályás korlátozás van érvényben, ott is. Végül új terelést építettek ki az M1-es autópályán, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között. A határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Olvasható az utinform.hu-n.
23: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
21: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra és 13 perc van most, és mindenkinek újra jó reggelt! Itt van Évi, jó reggelt, szia!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, ha a csajok nem lettek volna, akkor döntetlen ők a második akkornál, és amikor elkezdett énekelni, már lesöpörték szegényeket. Remélem Debrecenben látni fogom őket. Ez a múlt hét kiütött minden rádióállomást, üzeni valaki. Hát reméljük, hogy így volt. Köszönöm, igen, igen, mi vagyunk, és Olivér sütött tegnap pitét, üzenik arról a számról, akik mondták, hogy ők a G-Master.
1: De jó fejek. Ezek szerint nem nekem.
0: Nem neked, igen, igen. De hallom, Anett, hogy te elég nehezen bírtad. Azt hitted, hogy ez egy vicc, hogy Olivér téged bír.
1: Igen.
0: De gyerekkora óta bír, és ez igaz. Tehát azt hitted, hogy mi húzunk ezzel.
1: Hát hogyne. Én pont azt hiszem, a hétvégén mondtam a Gyurinak, hogy én meg voltam győződve arról, hogy én szivatva vagyok.
0: Aha.
1: Tehát, hogy jól szórakozol.
2: Jól szórakoztunk,
1: igen.
0: Igen. Na jó. Persze, Pöpi is azért nyert, mert szexi, tudjuk. 21-es Jani. Jó, az igaz. Tehát Pöpi szexi, és ezért nyert, de nem a szexualitása miatt, mert azt én nem tudom milyen.
1: Én se.
0: Igen. Aztán, sziasztok, nem lehetne a Miskolci együttesnek is leadni a zenéjét? Többször 62 éves múltam, de eszméletlen jók. Fülben mászó, dallamos, azonnal szerethető. Szerintem rövid időn belül sláger lenne, ott a helyük az ismert zenekarok között. Edit voltam Golopról. Minden szépet és jót kívánok nektek, puszi. Ez a zenemi, ugye?
2: Így van.
0: Én is nagyon nagy híve vagyok a zenemi dalnak. Szerintem, hogy mi egy pár szót berakhatjuk.
2: Simán, akármelyiket, amikor úgy érezzük, akkor itt akár reggel is néha beforgathatjuk. Megérdemli minden együttes egyébként.
0: Így van. Tudtam, hogy ők nyernek, mert a múltkor Bocsi mondta a rádióba, hogy fáj a foga. Jó, de ezt poénból írta, de egyébként teszem hozzá, nem Noémi kezelte a fogam, de hát én most éppen ma megyek újra a fogorvosomhoz. Csak beszéltünk a fogról, igen. Backstage. Igen.
2: És már elég ennyi, hogy összeesküvés elméleteket így gyártsanak.
0: Van. Igen, persze. Igen.
1: Győrbe fog járni az M1-esen.
0: Sziasztok, éjjjj, pont. Na, ja, az a másik, amit akartam mondani, hogy az M1-es, tehát mi... Bár minden nap mondunk közlekedési híreket, de megtapasztaltuk, amikor Győrből jöttünk haza, hogy ez szégyen teljes munka, amit végeznek az M1-esek kapcsolatban. Tehát az, hogy mi jövünk, egyébként 19 kilométert letértünk, mert így írta a Véz, és aztán visszatértünk valahol Tatánál, de amit láttunk ott, és tényleg más beszélni róla, mint benne közlekedni. Tehát a belső sávban Győrből jöttünk ugye Budapest felé, a belső sávban jöttünk, és viszonylag normálisan, hát kb. 50-nel lehetett jönni, és a jobb sávban megálltak a kamionok, és néztük, hogy ez hány kilométeren keresztül? 10-15-20?
2: Hát ez a mi laikusként azt látjuk, hogy végen láthatatlan sok. Tehát akár ez Budapestig
0: de,
2: is érhet.
0: De 10 feletti kilométer volt, ez biztos. Állt a kamionsor, és vártuk, hogy majd amikor feloldódik, annak látjuk-e az okát? Mi volt ott, baleset, stb. Nem, gyerekek, az, amit mondtatok, amit írtatok, az, hogy egy kamion, egyszer csak a kamionosok ott mentek elől.
1: Igen.
0: És néztük, hogy az utolsó, aki áll, az a mi van? És az nem, az áll.
2: Az
0: valószínűleg lefeküdt aludni, és az a kamionos tart fel 10 kilométer kamionsort. És hogy ezt engedik, és hogy ez az M1-es autópálya így épült, hogy nem tudnak lemenni a pályáról, hogy a rendőrök nem csinálnak semmit, ez kikérem magamnak.
1: Igen, nincs folyamatos munkavégzés. Tehát
0: nincs.
1: Igen, kész van egy útszakasz, nincs átadva véletlenül se.
0: Kész van az útszakasz, igen. Ahogy Évi mondja, beton pillérek választják el. Miért nem viszik onnan? Miért nem lehet azt, ami már kész van, ami le van aszfaltozva, és ami hülye csíkokkal felfestve, azt átadni a forgalomnak?
1: Igen, de tehát, hogy akkor is ugyanúgy lehet majd ott bójákat tartani, csak hogy engedjük a forgalmat. Használhatatlan.
0: Nem, ez pofátlanság, amit igen. A pénzünkért csinálnak. Tényleg pofátlanság. Hiába tudom, hogy beszéltünk az M1-es építőinek ott a
2: szóvivőjével,
0: annyira sajnálom azt a fiút, kérlek, keresd magadnak más munkát, mert nem lehet ezt a céget képviselni.
2: Nagyon nehéz lehet, idegileg is nagyon nehéz lehet ez a meló. De igen, ott álltak ki emberek az autójuk mellett, volt, aki napozott a fűben, pléden, hogy ott berendezkedtek arra, hogy fél napokat ott állnak.
0: Elképesztő, tényleg leraktak plédet az aszfaltra, és ott aludt. Haló!
2: Nagyon durva.
0: Szóval, és ez az M1-es méghozzá pénteken. Délelőtt.
1: Szörnyű.
0: Jó, ennyit erről. Jöjjön a Vokci.
3: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Jó reggelt, Vokci! Hello.
4: Jó reggelt nektek is, hello. Fejessel beszéltél már?
0: Nem, miért kellett volna? Miért?
4: Kíváncsi leszek az első telefonra. Na, gyerekek!
0: Mire célzol?
4: Tudod te ezt nagyon jól.
0: Hát, hogy mire céloz a maga, hogy a Rock Milady fölép?
2: Arra, hogy ugye a Phoenix koncerten előzenekar lesz így a Rock Milady, amit ugye a fejes
0: ja, ez, hogy a fejesnek ez fejtörést okoz-e? Ezért...
4: Hát a közönségnek inkább. Na, figyeljetek!
0: Szerintem a közönség az jó fej, de szerintem azzal nem lesz semmi baj.
4: Igen. Uh-huh. Jó, ennyire. Na, gyerekek!
0: Az a baj, hogy a zenei kérdés, a Vogában nem lehet mit kezdeni. Egyszerűen hagyni kell az álmokfutását, és azt amikor kifullad, akkor egy új témába vágunk.
2: Ez hetekig nem fullad ki.
1: Igen.
2: Ez az.
1: Ez az lesz, igen.
4: Gyerekek, soha nem fullad ki. Azért küzdöm, hogy a világ jobbá váljék. És egyre rosszabb. Na.
0: Hát akkor sok sikert.
4: Te is ezt csinálod. Na.
0: Ó, nem, én már leszarom a világot. Ó, már rég nem küzdök. Én magamért küzdök. A Gyuri megmutatja a hüvelykolyát.
2: Végre, ez az önfejlesztés egyik legfontosabb része.
4: Abban a pillanatban, hogy magadért küzdesz, már egyből a világért
0: Nem. Az emberben van egy olyan, hogy megváltoztatni a világot, és aztán egyszer csak feladja. És én a feladáson túl vagyok már. De én nem változtatok, abszolút nem. Én nem változtatok semmit.
4: De én nem direkt csinálom, tehát apránként, érted? Tehát,
0: de Bokci, mit értél el? Egyszerűen egy valamit értél el, van egy kürtös karácsos barátod, semmi.
4: Ez megy a maga tehetetlenségénél fogva a falnak, ez persze, semmi gond. De hát azért, hogy létezem, tehát, hogy valamit érezzek, hogy valamki vagyok, azért jó átverés az, hogy én úgy csinálok, mintha tennék is valamit a világért.
0: Na lehet, egyébként kinek mi. Na térjünk rá a témára, Vokcika, hát nehogy mit elmenjünk emellett.
4: Oké. Na, figyeljetek, belefutottam egy marha érdekes kísérletbe, innen indult ez egész, hogy az érzékszerveink azok mennyire, hogy is mondjam, nem a valóságot tükrözik, tehát a szemünk az nem egy kamera, a hőérzékelésben nem hőmérők vagyunk, stb. Tehát itt a következő kísérlet volt. Egy edzőterembe bementek a nagy tudósok, és étcsokoládét szagoltattak az ott edző emberekkel. És hát volt minden, kontrollcsoport, stb.
0: De látták a csokoládét, tehát, vagy nem? Mindegy.
4: Hát persze, megszagoltatták vele, mindegy, persze. És képzeljétek el, 20%-kal nőtt a teljesítményük egy 90%-os étcsoki szagolgatása után. Na most a kérdés a következő, mi a franc történt? Hogy kimondottan valamiféle agyi változás, vagy pedig az agy megelőlegezett valamit, ami majd utána fog következni. Tehát értem itt ez alatt, hogy az agy feltételezte, hogy ezután enni fogsz, és én most a teljesítmény tartalékaidból adok neked, ugye, mert Évi nagyon jól tudja ezt, hogy az ember ugye nek a teljesítőképessége nem úgy néz ki, hogy az összes tartalékodat felhasználod, hanem bizony még van benned egy csomó százalék, aztán a dopingszerek hatására ezeket felhasználod, akkor fogy el benned minden, és akkor gyakorlatilag kívül az üzemanyag, és már az életfunkciók is szará mennek, tönkre mennek. Mit csinál akkor ezek szerint ez a dolog? Beleszagolsz az étcsokiba, feltételez az agyat, hogy ezután meg fogod enni, feltételez, hogy ezek után te különböző energiához fogsz jutni, és ezért a teljesítményedet már előre megelőlegezi neked. Vagyis gyakorlatilag jól át vagy verve.
0: Mert nem kapcsol ki a végén, igen, de az utolsó energiatartalékodat az agy felszabadítja.
4: Hát nem az utolsó, de ad neked egy kicsit belőle, még pluszban. És érdekes módon, hogy ez úgy jelentkezett, hogy nyilván, hogyha 60%-os étcsokit szagoltattak az illetővel, vagy az illető csoporttal, vagy másik csoporttal, azoknak annak arányában csökkent a teljesítményük, tehát nem nőtt annyira, mint a 90%-osoké, és nyilván a kontrollcsoport, akivel üres, mit tudom, csokis doboz szagoltattak, azok meg semmire sem mentek, tehát nem változott a teljesítmény.
0: De tudjuk, hogy ezek a kísérletek semmire nem jók, amennyiben
4: az
0: nem tudjuk
4: a világon.
0: Igen, nem tudjuk átültetni a hétköznapokba.
4: Igen, de ne vonjuk belőle nagy következtetéseket, és ne vegyetek étcsokisprét, és fújkáljátok az orrotokba, hogy attól majd okosabbak, jobbak és szebbek lesztek. De azért a maga a kísérletnek a lényege az, hogy azon túlmenőleg az illetőek nem voltak éhes. Úgy azért már jártunk mi is, nem, hogy mikor főzöl, és mit tudom, nagyobb mennyiséget, vagy több étel, típust, vagy valamit, akkor azért úgy az ember már nem nagyon akar enni.
0: Jól laktunk a szaggal, igen, amikor főzünk, ez
4: igen,
0: igaz?
4: Valami ilyes, csökken az
0: Évi, nem, most ingadozol.
1: Nem, hát mert én kóstolom. Tehát, hogy én a kóstolás.
0: Én is kóstolom, de a kóstolás az nem megevés. Hát mire elkészül az étel, el is fogy?
4: Igen, azt ne nevezzük kóstolásnak, jó? Az legyen lináris evés.
1: Már megint a buszon érzem magam.
4: Az, amikor... Jó, na, a lényeg az, hogy de teltebbnek is érezték magukat, mert telítettebbnek is érezték magukat, és az étvágyuk is csökkent, meglehetősen.
0: Vokci, de mi van akkor azzal, amikor ugye én most itt korai reggel mondtam ezt a példát, amikor elsétálunk egy pékség mellett, és az a finom illat, ami onnan kijön, az olyan, hogy basszus, bemegyek a végén, és veszek egy túrós batyút, és bezabálom. Tehát amikor arra serkent, amikor csurog a nyálam.
4: Igen, az a vágy, de akkor nem te csinálod ezt a dolgot, érted? Nem, és nem edzettél előtte, meg nem izét éppen az életedért küzdesz egy gépen, hanem gyakorlatilag sétálsz komótosan, és az történik, hogy eszedbe jut a gyermekkorod, amikor a pék behívott téged.
0: Na, ugye, na, na, fúj.
4: Oldalba, igen. És egy kiflé, bármit megtettél.
0: A pap behívott.
4: Igen, adott neked.
0: És
4: elszopható kakasi Jézuskát, igen. Na, szóval a lényeg az, hogy ez a cukorta marha. Egy ilyen nyeles cukor.
0: Próbálom értelmezni a szavaidat, hogy valami nagyon rossz irányba ment el, vagy csak én hallottam félre. Tehát a kis kakasnyalókára gondolsz, ugye?
4: Így van.
0: És most akkor mit?
1: Arra pirosra,
0: igen,
1: ugye?
0: És reméljük, hogy más rosszra nem gondolsz. Vokci, maradjunk a témánál.
4: Jó, hát ez is az volt. Na, azt mondja,
0: most blasfémiát követél el, és ezt kikérem magamnak az érzékeny hallgatók nevében.
4: Ó, te jó Isten.
0: Nem baj.
4: Hát az a tett... Na, látod,
0: ez az én dolgom, igen, tudom, ez az én dolgom.
4: Küzdesz a világért, így van. Na. Én meg így. Igen, sajnálom. Szóval, a lényeg az, hogy mi történik. Vannak az érzékszerveink, és akkor azt mondaná az ember, hogy igen, a szem az egy kamera. Hát igen. Csak mikor az információ odaér az agyba, az agy elkezd vele variálni, és azt mondja, hogy jó, hát a kamerán keresztül ez jött be, de én majd megmondom neked, hogy te mit láss, és hogy mit láttál, holott lehet, hogy nem is azt láttad. Ugye, nagyon egyszerű példát mondok, ott van például ugye a vakfolt. A vakfolt az a része ugye a szemnek, ahol a látó ideg ugye belép a szemüregbe, és ott nincsenek ugye különböző fényérzéket, meg mindenféle receptorok, ott semmi nincs, és bizony, ott azért hívják vakfoltak, mert ott tök hülye a szem, és nem lát semmit azon a részen. Mégis, ha a vakfoltra esik például egy vonal, amit ceruzával húzol egy papírra, ott nem marad ki a csíkből egy darab, hanem a szem, illetve az agy fogja, és kipótolja, vagyis a vonalat lineárissá teszi. Ennek következtében át vagy verve. Mert ha arra gondolsz, a világban van egy csomó dolog, amit nézel, és gyakorlatilag amit te nézel, nem is azt látod, és itt térnék rá arra, hogy egy másik ember meg egészen mást lát.
0: De ez lehetetlen.
4: És akkor már belelátsz a dolgokban, más színeket lát, más tónustban látja, mert a színeket is attól függ, hogy milyen környezetbe helyezel. Ugye vannak ezek a szürkébe helyezett különböző sötét korongok, és a sötét korongot egy más környezetbe, mit tudom én, sötétebbnek, vagy világosabbnak látod, vannak ilyen átverések. Vagy
0: az még lehet, de hogyha te megnézed a Taj Mahalt, és én megnézem a Taj Mahalt, akkor ugyanazt látjuk.
4: Jó, a szám szerint annyi torony, meg stb., de már lehet, hogy a más érzelmeket vált ki belőled, azon kívül egészen más, hogy értelmezed a mintákat benne, és gyakorlatilag ez a gyönyörű a világban, pontosan a sokszínűség, vagyis az, hogy mi mindent, a hierarchia. Ha a hierarchia nem lenne, akkor nem létezne a világ, akkor dögunalom lenne, minden tönkre mennénk, és nem működne semmi. Pontosan ezért jó az, és ez egy evolúciós ajándék, hogy az agy mindent másképp lát. Pontosan a tapasztalataid alapján, mert azok is mind mások. Ezért van az, amiről beszéltünk annak idején, vagy még most is fölemlegettük, hogy bizonyos történeteknek az elmesélésénél teljesen más, hogy meséljük, egyrészt abból az indítatásból, hogy lehetőleg ne, mi kerüljünk ki pejoratívan abból a történetből, másrészt pedig azért, mert a történetnek az elemei fogynak az idő következtében, és az agy igyekszik ezeket kipótolni. Na ezeket már nem úgy pótolja ki, hogy mi azt ugyanazt éltük meg, hanem amit mindenhol megéltünk, annak alapján berakja a kis darabkákat. És a kis darabkák, amik bekerülnek a történetbe, az nálad is más, meg nálam is más. És ezért jön az ki, hogy egyre inkább máshogy beszélj, vagy meséljük a történetet. Amikor meg azt mondjátok, hogy ugyanazt a történetet mindig máshogy is színezem, stb., az is azért van, mert fogynak a konkrét emlékek, és ezért az segít nekem kiegészíteni, és csinálni egy új filmet belőle. De egyébként figyelj, erre is vannak marha jó kísérletek, tehát az, amikor, mit tudom én, van egy nagy társaság, és mondasz valamit, suksz az egyiknek a fülébe egy viccet, és mire a 40. emberen körbeér, egy teljesen más dolog jön vissza. Pontosan azért, mert mindenki elvesz hozzá, tesz, stb. Így működik az agy valahogy.
0: Wow.
4: És így ver át minket, és a végső következtetés ebből micsoda? Az, hogy piszkosul nem tudjuk, hogy milyen világban élünk, és tényleg az, amiben élünk, tényleg az úgy működik. Érzések vannak, amit az agynál manipulál egyfolytában.
0: Hát nem tudok ehhez mit hozzátenni, ez bölcs volt, Gyuri itt a telefonját túrta, az Évi meg én figyeltünk.
1: Igen, hát én azon még, én még az előző témán voltam, ez a nem vagyok éhes, helyezem az illatokat.
0: Ja, hogy te megmaradtál a csokinál.
1: Én megmaradtam a csokinál, hogy nekem az edzői miért nem használták ezt, érted? Tehát, hogy adnak egy kis csokit, és akkor gyorsan...
0: Korszerűtlenek voltak.
4: Azért, mert nem tudták volna hova eldugni előletek az edzés után. Csupán ezért nem használták.
1: Ezt jól látod, Vokci.
0: Vokcikám, nagyon szépen köszönjük, imádunk, és csőkutya!
4: Csőkutya, sziasztok!
0: Hello, hello! Jó, bocsi, üzenik... Az éjszaka Évivel álmodtam. Nagyon szerelmesek voltunk egymásba. A csókig és a cicipuszilgatásig jutottunk. Sajnos ezután felébredtem, de ezt is köszönöm Évinek, millió puszi nektek, Lacibá.
2: Lacibá. Nagyon nagy vagy, Lacibá. További jó álmodozást. Vagy nem tudom, mit kell ilyenkor mondani.
1: Most ez nekem mi a vicces?
0: Évi, semmi. Semmi vicces.
1: Most nevetsz rajta. Hát végre valaki álmodik velem. Igen. Te letiltottad, én örülök.
0: Köszönjük a lehetőséget, mindenkit ölelünk, minden stábtag csodálatos ember, hatalmas élmény volt veletek találkozni, nektek zenélni, számunkra minden résztvevő zenekar nyert, üzeni a G-Master.
2: Köszönjük.
0: Nagyon jó fejek vagytok. Jó, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival, és ez volt.
1: Hát igen, ugye ott voltunk a Bocskor Rock City turnén, megismertünk 5 zenekart, és ma reggel pedig

0: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
1: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
3: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
4: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
5: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
7: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
8: Idén ne válassz a minőség vagy a kedvező ár között. Vásárolj októberben Black Friday kedvezménnyel. Pellet vagy fatüzelésű kályha és kazán, fűtésre optimalizált klíma, boiler, melegvíz és puffer tartály a Kazán Express webáruházból. Saját készlet, megbízható gyártók, kamatmentes hitel. www.kazanexpress.hu.
9: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
10: Séta? Gondoltam.
11: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
12: Indulhatunk.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport a világ élvonalában.
15: A 40. diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves diákolimpiát.
16: Jön a kihagyhatatlan retrobuli! Arena Retro Party 7! 9 fellépő egy este alatt! Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások! 2026. október 10. Arena! Jegyek globalevents.hu.
17: A reklám után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 9:30 elmúlt, 9 perccel. Na, egy közlekedési, ez nem információ, ez csak egy ilyen budapesti élethelyzet. Sziasztok, hozzászólva egy kicsit Budapest tervezésre, a József körút 4 méter járda és a bicikli roller tárolót kitették az útra, ahol élő közlekedő sáv volt.
2: És hol voltunk? Pont ott is beszéltünk a járdáról, Szegeden.
1: Igen.
2: Emlékszel? És felvetetted azt, hogy hogy van az, hogy a bicikliút elfér egymás mellett a gyalogossal, a másik oldal csak gyalogosok mennek, és
1: pontosan, és ragyogóan elfér a bicikliút, és figyelnek egymásra, néztem, és a bicikli sek nincsenek a halálba küldve. Tehát, hogy nem, az autósokkal nem találkoznak szinte.
3: Igen, ez Szeged. Ez egy igazán extrém sport itt Budapesten, a bringázás, így, ha ezt nézzük.
2: Tehát mi azért nem csak turnén voltunk, mi néztük egyébként Magyarország közlekedését is, és városfejlesztését is.
1: Igen, de abszolút összehasonlítottuk. Jó, sziasztok, szomorú és egyben szörnyű. Hogyha egy lány együttes nyer, nem a tehetségüket nézik az emberek, hanem mert lányok. Az előző turnén csak fiúbanda volt, akkor ilyen eszükbe se jutott az embereknek. Nincs bajom a fiúkkal, csak ez az ítélkezés szörnyű. Ennek arról kellene szólni, hogy elismerjük a tehetségüket, és hogy jók. Tényleg mindegyik banda jó volt, és ti szuperek vagytok, szép napot, Niki, üzeni ezt. Teszem hozzá, nem lányzenekar ez, mert két lány van benne, és három fiú, ha jól tudom.
3: Igen, ez egy 50-50 százalékos.
1: Ez így van, és egyébként az előző turnén is, ugye ott volt szírott a Jennifer a Gipó cirkuszban, ő mint énekes nő, attól még, sőt a hegedűs lány is lány volt a Gipó cirkuszban. Akkor sem mondtuk, hogy lányzenekar, nem mondjuk, hogy lányzenekar, a frontember lány, a Noémi, és ő énekel.
2: Jó, de a felvetése nem volt rossz azért.
1: Felvetése jó volt.
2: Nekünk nőknek mindig meg kell magyarázni az eredményességet.
1: Igen, és ez szörnyű. Ebben teljesen igazad van. Tehát kérdés az, hogy a rockzene az eredetileg férfi műfaje. Az eredetit most ne úgy érts, hogy a férfiak kezdték-e, hanem hogy az mennyire férfias, ugye az erejével, a hangerejével, a vadságával.
3: De azt nézzük, mennyiféle rockzene van egyébként.
1: Tehát
3: ott van az End of Paradise stílusú rockzene, és ott van mondjuk a Rock Milady stílusú rockzene, és mindkettő rockzene.
2: Hát ha így van, és akkor látjátok, nekünk a Rock Milady jön be, valakinek meg az End of Paradise.
1: Gyerekek, nincs itt mind magyarázni, tehát hadd mondjam, én mint ős régi rádiós azt el, hogy nyilvánvalóan országosan a Rock Milady tetszett a legjobban, mert egy befogadható sláger gyanús, nagyon-nagyon fülbemászó refrénnel rendelkező dal. Tehát, hogy ezzel az égvilágon semmi baj nincs. Az összes többi ilyen vagy olyan irányba jobban eltolódik, és ezért nem annyira mainstream, nem annyira populáris olyan nagy körben.
3: Igen.
1: Ilyen egyszerű a magyarázat.
3: Teljesen logikus, hogy a rádió hallgatók nagy részét mondjuk ezt szólította meg ez alapján, amit el leírtál róla.
1: Így van. Na jó, ennyit erről, a mai nap legjobb pillanatai.
2: Így van, múlt héten ugye a Bocskor Rock City turnén voltunk, megismertünk zenekart, és ma lehetett rájuk szavazni, és még a nyertest is felhívtuk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, vége van a turnénknak. Ez volt a Bocskor Rock City turné, szerintem sikeresebb, mint valaha. Komolyan nem voltál ott a múltkorin, de...
2: Igen, nem tudom.
1: De ez annyiban volt szerintem jobb, hogy több jobb zenekar volt, vagy jó zenekar volt. Azaz, gyakorlatilag minden dal abszolút vállalható, ott ugye nagyon-nagyon kitűnt a különbség.
3: Igen, hát ott voltak egyértelműen, de itt még a kis háttérsztorik, a zenekarok karakterei is nagyon-nagyon izgalmasak voltak, még nagyon szórakoztatók. Tényleg úgy rajzolódott ki, hogy minden város egy külön hangulat volt, és ezt én nagyon élveztem például.
1: Igen, egyébként én is nagyon élveztem a városokat, a hangulat, tehát a városoknak a különbözőségét, és az is talán érdekes, hogy mely város milyen zenekart tolt elő magából, vagy tolt ki magából, hogy na ezt hallgassátok meg. Aztán lehet, hogy ez véletlen, mert mit tudom, ébren voltak azok, annak a zenekarnak a rajongói, a másik meg nem. Ezt nem tudjuk eldönteni, hiszen ugye három zenekarra szűkítettük városonként, majd abból lett egy zenekar.
2: Igen, és nem is gondoltuk volna, hogy ez tényleg mindegyik ennyire jó lesz.
1: Neked a városokról volt valami olyan benyomásod, hogy jó.
2: Tehát előre nem volt benyomásom, utólag lettek. Tehát, hogy egyrészt nekem nagyon érdekes volt az, hogy a harmadik aznap már nem tudtam, hogy hol vagyok. Tehát, hogy ugye beszéltünk a kocsi, hogy hol vagyunk, most Székesfehérvár. Ugye az utazásnak volt egy ilyen érzése, hogy egyik napra a másikra mentünk különböző helyekre, de...
1: Hát ennek az a támaszpontod volt, hogy ugye megfogalmaztad, vagy nem megfogalmazta. Tehát mindenhol, milyen városban elmondhatod, hogy hívják az úszodát.
3: Igen, és ha elmentünk egy úszoda mellett, akkor tudtad, hogy milyen városban vagyunk, igen. És el is mesélted, hogy éppen milyen delfin bajnokságot nyertél meg ott.
2: És akkor mondd vissza, mit tanultál?
3: Hogy nyertél egy csomó delfin bajnokságot.
2: De darabra is beszéltünk.
1: 16.
2: Szép volt. Ott a pont.
3: De azt 16. Fehérváron, nem?
2: Igen, kellett egy kis nevelés nektek, és kultúra a sportból, ugye abba vagytok, igen, a leggyengébbek. Igen. És gondoltam, behozom azt a részt, hogy igen, végigmentünk, például Miskolcon, hogy hívják a...
1: Kemény Dénes.
2: Szép, ne menjünk végig, nem akarok azért.
1: Látod, de... milyen fegyelmezetten válaszolok, szinte üvöltök.
2: De mert mutatok.
3: Hát kérdezett a nevelőnő, persze, hogy fegyelmezett.
1: Na jó, gyerekek, ugye szavaznunk kell nem sokára. Először mindenki legyen türelemmel, hadd mutassuk meg mind az 5 dalt, abból egy hosszabb részletet, és akkor először ugye itt volt Miskolc.
4: Sziasztok, mi vagyunk az Enemy, és épp most játszottunk a Bocskor Rock City turnén Miskolcon.
1: Zseniális. Olyan jó a szöveg, olyan jó, annyira, hogy nekem libabőr a dal.
3: Abszolút, igen. De még ez a lüktetés, és wow, azok a végére, kicsit hip-hopos, kicsit regis is van. Pontosan. Benne. Nagyon kell.
1: Úristen, szerintem ők tényleg nagyon nagyok. Komolyan
2: nagyon,
1: mondom.
2: Nagyon nagyok, és tényleg az előadásmód is, bár nem néztük meg, nem mi vagyunk a zsűri a helyszínen, de tényleg átadta az egészet a közönségnek is.
1: Igen, és aztán Szegedre mentünk, ugye ott este azt kell, hogy mondjuk, hogy a városi esti hangulat talán ott volt a legjobb, nem?
3: Igen, Szegedet nagyon szeretjük, tényleg olyan lüktetése van, és mellette pedig annyira szép, annyira rendezett az egész város.
1: Jaj, ó, igen, érdekes emberek. Módon a biciklisek nem az úttesten vannak, hanem a járdán vannak.
3: Szeged még abból a szempontból is kiemelkedő volt nekem legalábbis, hogy ahogy ott voltunk reggel, ugye az egyetem melletti téren, láttuk, ahogy elindul a reggel, elindulnak az emberek, jönnek, mennek munkába, és hogy el tudtam képzelni, hogy ez egy jó tempójú élet.
1: Ez egy nagyon jó város, és egy nagyon jó zenekar volt ott velünk.
5: Jó reggelt, Magyarország! Mi vagyunk a Hűvös Szegedről, és mi is játszottunk a Bocskor Rock City turnén.

0: eszméletlen jó hangulatú.
1: Nagyon.
0: Ez a dal, igen. Ez a hátsó ülés a Hűvöstől. Ők voltak tehát velünk Szegeden. Közben írják, kedves Bocskor úr, a Mercedes sem a régi már. Nem Németországban gyártják. Meg lehet nézni a kínai autókat is. Tudom, Magyarországot gyártják.
2: Igen, helyre pontosan megmondjuk, melyik város.
0: Pontosan. Na jó, tehát Szeged. Aztán mentünk Pécsre, Gyurinak a nagy nosztalgiája. Emlékszel, Évi?
2: Nem akarok emlékezni rá. Tehát ebéd után elkezd a hegyen sétáltatni.
3: Még azóta is izomlázad van, mi? Hát tudod, kis 30
2: azóta se kapok
3: sétáltok.
2: Levegőt.
0: Igen, szóval a Gyuri nosztalgiázott, megint egyetemi éveit élte át velünk együtt.
3: Hát igen, ilyenkor ti ennek áldozatává váltok tulajdonképpen, mert nem kell ülni velem a különböző egyetemista kis romkocsmákba, és ott el kell fogyasztani ezt. De aztán te nagyon belejöttél, ugye Évi volt az egyetlen, aki itt...
0: Hát a Bulangától.
3: Bizony, bizony.
0: Igen, mert ott voltunk a kis mocsokban, hogy hívják ezt eljárt?
3: Csinos, csinos.
0: Igen, szó. És ott volt egy ilyen 8 darab vodka Red Bull shot, és akkor gondoltuk, hogy el tudjuk-e osztani három felé. Nagyon nehéz 8-at elosztani 3-mal.
3: Én nem vártam meg a választ, én kikértem. Én kikértem, gondoltam, akkor kezdjünk neki, és hát Évi ott próbálta először a kardigányába temetni az arcát, de nem hagytuk neki, lecsúsztuk őt is azon a csúszdán. Igen.
0: Pontosan, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Pécset volt gasztronómia szempontból a legjobb.
2: Nagyon jó. Ugye? Azt viszont ki kell emelnünk. Tehát gasztronómia, két étteremben is voltunk, és nagyon jó ízű, nagyon finom, és nagyon jó kiszolgálás volt.
0: Így van. És Pécset volt velünk. Ez a zenekar.
4: Sziasztok, mi vagyunk a G-Master zenekar, és mi is felléptünk a Bocskoréknál a Rock City turnén. Hey!

0: hát ne felejtsük el, hogy ebben a zenekarban játszik Olivér, ugye Anett kedvence, és akinek Anett a kedvence. És azt se felejtsük el, hogy itt ebben a dalban, vagy ennek a dalnak azért van egy története is, amit ugye elmesélt ugye az énekes, és az apukája is a háttérben, szóval, hogy itt egy történetet is hordozott magában a dal. Jó, ez volt tehát Pécs, ugye?
1: Igen. Na. És mentünk Székesfehérvárra, és megismerhettem a Vogát. Személyesen.
0: Igen, az egy nagyon helyes este volt a Vogcinál.
2: Igen, olyan kaotikus és vad, mint amilyennel a János, mint amilyen a Jánosra szokott lenni.
1: Hát az első fél órában én is azt hittem, hogy megint egy kandikamerás helyszínen ülök, és így nézegettem egyébként. Sokszor volt veletek ez az érzése meg az úton, hogy néha valaki ezt felveszi, de nem.
2: Mikor mi is sajnáljuk, hogy nem veszi fel senki. Azok olyan jó pillanatok.
0: Azok nagyon jó pillanatok voltak. Vogával, igen, Vogával a pizzarendelés gyerekek, az tényleg egy filmszerű volt. Nem tudjuk most elmesélni, biztos majd apránként, sztoriként a Voga majd elő fogja hozni, vagy mi, nem tudom még. A lényeg az, hogy ott voltunk Fehérváron, és velünk voltak ők.
3: Sziasztok, mi vagyunk az End of Paradise, és mi is felléptünk a Bocskor Rock City turnén.

0: barom jó zenészek, egyébként többségében nagyon jó zenészek voltak a színpadon. De ezt csak úgy mellékesen megjegyzem, mert lehet rossz zenészként is egyébként egész jó zenét előadni.
1: Így van, és 20 évesen is már nagyon jó zenészek voltak, például a Hűvös Együttes tagjai, és tényleg 40 körül is, tehát nagyon érdekes volt a spektrum.
0: Az a baj, hogy nekünk nagyon nehéz, mi nem is tudnánk szavazni, szerintem mindenkit egy picit a szívünkbe zártuk, nem? Tehát, hogy fazonilag is olyanok voltak, vagy emberileg.
2: Igen, és azért, hogy mondjam, az End of Paradise-ból az egyik tag odajött hozzám, hogy tudjuk, hogy az Anetta nem nagyon szeretjük az ilyen dolgokat, de hogy amikor meg volt az első szám, hogy azért nem olyan rossz, ugye? És mondtam, hogy dehogy rossz, hát nyilván nem, csak az ember nem biztos, hogy ezt szereti. Másodiknál is, hogy azért lehet minket szeretni, és nagyon lehet őket szeretni emberileg.
0: Nagyon helyesek. Nagyon aranyosak, és nagyon profik. Tehát azért, amit a dobosod dobolt a háttérben, bocsánat. Aki tud dobolni, az tudja, hogy az nem semmi.
2: Igen.
0: De nem, az egész zenekar. És utána jött Győr. Győr nekünk olyan, hogy valahogy, amikor felmerül az, hogy Győrbe is megyünk, akkor azt mondjuk, hogy yes, imádjuk.
1: Igen, iszonyat jó város, és nem tudom, hogy vettek vele, de a közönség is baromi jó fej volt. Annyira lelkesek voltak, annyira lendületesek, és annyira sokan is voltak. Nekem a közönség szempontból talán az egyik legkedvesebb Győr volt.
0: Igen. Aztán a próbán milyen volt? Ugye előző napi próba, és hát ugye a Rock Me Lady-nek az énekes nője, Noémi, aki fogorvos, az azért érkezett később a próbára, mert még rendelt.
2: Igen, és már ott állt a csapat, már mindenki kész volt, és a Noéminek sietnie kellett, hogy ugye tudjanak próbálni.
0: És ugye Noémi és Stella ők testvérek, mind a ketten fogorvosok egyébként, ők a nők, és ugye nyilván van a banda többi tagja férfi, szóval ott voltunk Győrben.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Rock Me Lady Band, és mi is felléptünk a Bocskor Rock City turnén.
4: Meg

0: Na gyerekek, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, illetve kíváncsi nem vagyok, mert én már tudom, de meg picit sem vagyok kíváncsi.
1: De milyen izgi, nem, hogy pár hete elkezdődött ez a sztori, pár hete még nem is ismertük ezeket az együtteseket, és aztán kaptunk egy-egy üzenetet, megláttuk, hogy kik vannak mögötte, és aztán megismertük őket személyesen.
0: Így van, és nagyon szoros volt, illetve annyira nem volt szoros a végén. Tehát azt kell, hogy mondjam, egyértelmű volt. Viszont kettő zenekar között ment a verseny, és én sajnálom egyébként azt is, akik nem kerültek be, főleg azt, aki másodiként nem kerülhet be, de én azt gondolom, hogy mi még attól még játszhatjuk egy párszor a dalukat.
1: Ugye szerintem szimpátia alapján azt csinálunk, amit akarunk.
0: Az meg a másik, igen. Így van. Jó, Gyuri, arra kérlek, hogy a nyertes zenekart most hívd fel. Ez most nekem is izgalmas, igen, pedig igen. Tudom.
2: És öt zenekar most ül a telefon előtt.
0: Igen, ezt megbeszéltük, hogy mindenki várja a hívásunkat.
3: Igen, tessék.
0: Akkor most már tudjuk. Hát akkor a hangból tudjuk. Drága Noémi, te vagy az?
3: Én vagyok.
0: Szia, én a Bocsi vagyok, a rádióból, élőben vagy, ne káromkodj. Tudod, miért hívunk? A tömésem miatt.
3: Hát azért én is most így rá voltam feszülve a rádióra, úgyhogy remélem az, hogy azért hívtatok.
0: Drága Noémi, a Rock Me Lady, ti nyertétek a Bocskor Rock City turnét.
3: Hát mindenkinek nagyon köszönjük a kiszavazót.
0: Ültök egy picit, vagy most még alszik mindenki?
3: Stella még egyébként alszik.
1: Noémi meg a fúróval a kezében ülöm most éppen itt.
0: Jó. Kezdj már fel, Léci. És adod neki a telefont.
3: Szegény.
0: Nem szegény, megnyertétek, haló. Mondjál neki valami szépet, és adod a... Mész? Csinálod?
3: Gratulálnak nekünk.
0: A telefont adod neki.
3: Sziasztok.
0: Stella, szia, bocsi vagyok.
3: Hello.
0: Alszol?
3: Nem, most már nem.
0: Megnyertétek, haló.
3: Ó, nagyon szuper.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz egy perc múlva, és én azt mondom, hogy megérte. Az egész, nem?
2: Nagyon jó.
1: Egy kincset találtunk, nem is egyet egyébként, és biztos, hogy Gyurival most abban maradtunk, hogy még fogjuk más zenekarok dalait is játszani, legalábbis itt még reggel, random, nem ígérünk semmit. Nyilvánvalóan a Rock Me Lady nyerte azt, hogy nem csak nálunk, hanem ugye több napszakban is.
2: Így van, de vannak még együttesek a múlt hétről, akiket szóljuk, hogy nem engedjük el úgy a kezüket, mert egyrészt nagyon tehetségesek, másrészt meg a szívünk közlöttek.
1: Így van. Üzeni Marica, hogy tavaly a 37. Sitkei Rockfesztivált a Rock Me Lady nyitotta meg, ott láttam őket először. Nagy sikert arattak az akkor még csak gyülekező rockerek körében. A héten mindenki szuper volt. Jó banda nyerte a megszólal hangerőt, mindenki feltekeri, üzeni Bőri Szabi. Ha dübörög, yes, akkor bár a G-Masterre szavaztam, de ettől a számtól elmúlt még a fogfájásom is. A Libabőr üzeni Dénes Spanyolországból, akkor de örülök, hogy ezt a dalt egyre jobb hallgatni, gratulálok a csajoknak, Zselé, büszke vagyok, hogy győri vagyok, ahányszor megszólal ez a szám, ráza hideg. Na, gyerekek, tök jó! Jó lett a vége.
2: Igen, azért idővel reméljük, hogy elmúlik ez a hidegrázás, mert rotációban fog menni ez a dal, tehát viszonylag sokat halljátok a következő egy hónapban, de örülünk, hogy mindenki örül.
1: Így van, Anett, látom, boldog vagy.
3: Igen.
4: Gyere, sütök pitét.
2: Te is gyarapodtál egy új baráttal.
1: Így van. Igen. Jó, gyerekek, ez lett igazából a turnénk vége. Ezzel a mai nappal tényleg ezt lezártuk. És jön most Vágó Piros, megérkezett, itt van. Gyakorlatilag tök érdekes újra látni az arcokat, akik itt dolgoznak nálam. Én elfelejtettem őket egy életre.
2: Elszoktál tőlük.
1: Igen, de mégis itt vannak.
2: Újra be kellett mutatni a Piros.
3: És hogy örülnek, hogy visszajöttél?
1: Nem a Piros, Pirosra még emlékszem. De
2: mindegy. Tomit kell majd újra bemutatni, igen.
1: Találkozunk holnap reggel 6.04.
2: Viszlát.
1: 6.08.
2: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: A kata kiterjesztésén dolgozik a kormány, megállíthatatlan a nemzetközi turizmus. 25 fok felett lesznek a maximumok ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. A kata széleskörű kiterjesztésén dolgozik a kormány. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak, illetve a jogosultak körét is kiterjesztenék. A kisadózó vállalkozások tételes adójánál az éves bevételi összeghatárt 19 millió forintra növelnék, de a kata havi adója is emelkedne. Elkészült a fűtési szezonra az MVM, a társaság jelezte, ütemezetten elvégezte a téli időszak biztonságos energiaellátásához szükséges feladatokat. A földgázkészletek feltöltése folyamatos, a több mint 4 milliárd köbméter betárolt földgáznak köszönhetően már rendelkezésre áll a téli ellátáshoz szükséges mennyiség. Az áramhálózati társaságok idén is jelentős beruházásokat valósítottak meg a biztonság és a hálózati kapacitások növelése érdekében. Megállíthatatlan a nemzetközi turizmus, még a háborús bizonytalanság és a drágulás sem volt rá hatással. Az év első felében mintegy 690 millióan utaztak külföldre, 3 millióval többen, mint egy évvel korábban. Az ENSZ turisztikai világszervezete szerint Európában 3, Afrikában 4%-kal nőtt a turisták száma, miközben a konfliktus által közvetlenül érintett Közel-Keleten 22%-os visszaesést mértek. A szervezet ugyanakkor óvatosabb lett a korábbi 3-4 helyett, már csak 1-2%-os globális turisztikai növekedést vár az idei évre. Tavaly tigris kölyök, most egy selyem majom miatt került ismét bajba ugyanaz a tiszafüredi férfi. Autóját csütörtökön ellenőrizték Pomázon, ahol egy fehér pamacsos selyem majmot találtak. Az állatnak sem papírja és sem jelölése nem volt, ráadásul Magyarországon magánszemély nem tarthat ilyen fajt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be. Jelenleg karanténban van. A bíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A tavaly a lakásán egy drograzián talált tigris kölyök ügyében is tart még a nyomozás. Zavartalan napos, derült időre készülhetünk ma is, legfeljebb kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. A keleti szél gyenge, mérsékelt lesz, 25 fok fölé melegszik a levegő. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen. Így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben több felé megélénkülhet majd a szél, de folytatódik a vénasszonyok nyara. Még a következő napokban is 22-26 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
7: Újra hétfő, tehát egy új hétbe vágunk együtt bele. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután kettőig, most már talán náthás hang nélkül, és jelenthetem, hogy érkeznek a kedvencek, köztük is a KFT, Bryan Adams-el pedig indulunk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Még most is érkeznek az SMS falunkra a szavazatok a különböző zenekarokra, akik a múlt héten mutatkoztak be a Rock City turné alatt a Bocskor reggeli műsorban. De ugye meg lett már a győztes, a Rock Me Lady zenekar, és a Neked adtam mindent, ez a sláger az, amit mostantól kezdve egy hónapon keresztül játszik majd a Retro Rádió. A legnagyobb örömömre, mert hogy én nekik szurkoltam, nagyon jók voltak a többiek is, a maguk nemükben ki a rockosabb, ki az alternatív vonallal, de azért ez egy nagyon jó kis fülbe mászó dallam volt, úgyhogy gratulálunk, és akkor innentől kezdve a hallgatóink ezt hallhatják majd időről időre felcsendülni a műsorunkban. Amiket viszont most játszom, mindjárt a következő percekben. Holiday Rap, ha valaki ezzel a hétfővel egy szabadságot indít éppen, mert hogy egész nyáron dolgozott mondjuk. Rigeira a Vámoszál a Playával, és itt van a No Mercy, és a Where Do You Go is a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ahogy elnézem, az egész országban felhőtlen kékig és napsütés jellemző, és nagyjából ez így marad egész héten. Túl sok meglepetést az időjárás nem tartogat majd. Annyit talán, hogy a hétvége felé már egyre hűvösebbek, sőt, azt hiszem, hogy ez már inkább hidegnek nevezhető, szóval hidegebbek lesznek majd a reggelek. Bőven 10 fok alatti értékekkel a legtöbb helyen, nem csak azokon, ahol amúgy is mindig hűvösebb van, vagy hidegebb van a szokásosnál. Égetni, perzselni már nem éget a nap, de az biztos, hogy hatása még van, barnító hatása. A hétvégén szombaton délelőtt kiültem egy órácskára, és láttam utána bizony, hogy barnultam valamennyit, szóval erre mindenképp készüljenek, hogyha kint töltenek valamennyi időt, akár csak pihenésképpen, akár pedig munkával. Ehhez pedig én hozom már is a tankcsapdát, illetve most Elton John és az I'm Still Standing szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nem adjuk bizony fel, mert hogy már is folytatjuk majd egy csodálatos dallal, amit sajnos most már csak felvételről hallhatunk. A Bombon és a Köszönöm, hogy vagy nekem.
1: Hidd el, ha kell.
0: Valahányszor lejátszunk egy-egy bombondalt, biztos, hogy érkezik egy-egy olyan üzenet, hogy szinte hihetetlen, hogy Szolnoki Peti már nincs velünk. Nagyon fog hiányozni, az biztos. És folytatjuk majd a Nickelbackkel is. A How You Remind Me-t is játszom majd 11 óra után a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
3: Rádiókonyha!
2: Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
6: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
5: Mit is mondott? Artrevin?
6: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
5: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
6: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
7: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: Amikor a pillanat és az önbizalom tökéletes összhangba kerül. A te sikered, a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
10: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bártiautó.hu oldalon.
11: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
12: Hova? Tovább! Új irányt keresel? Találd meg személyesen! Szeptember 29-én vár az 5. Dél-Magyarország Állásbörze és Felnőtt Képzési Expo a Szeged Plázában 10 és 19 óra között. Állás lehetőségek, képzések, személyes találkozások. Egy helyen. Főtámogató a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum.
13: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
16: Séta? Gondoltam.
17: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
18: Indulhatunk.
19: A reklám után.
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Mentelmi jogok felfüggesztéséről szavazott az országgyűlés. Barbár napokat rendeznek a Quincunban. Kellemes kora őszi idő várható a héten. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mindhárom érintett esetében egyhangulag megszavazta a mentelmi jog felfüggesztését a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésén először Hankó Balázs fideszes, illetve Sesták Miklós KDNP-s képviselő, majd Magyar Péter miniszterelnök ügyében voksoltak. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportja nem vett részt a szavazáson, a frakciók vezetői szerint politikai eljárásról van szó. A parlament ma rendesülést is tart, ez egy órakor kezdődik majd. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
22: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
21: Halálos áldozatai is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. Harkivban egy többszintes lakóházat ért találat. Legalább 25 ember megsebesült, köztük 9 gyerek. Szumi megyében lakóházak és oktatási intézmények rongálódtak meg, 2 ember meghalt, 8 megsérült. Kijevben egyebek mellett irodaépületek, egy benzinkút és egy kávézó is megrongálódott, és 3 tizenéves fiatal sérült meg. Barbár napokat rendeznek az Aquincumi Múzeum és Régészeti Parkban. Október első hétvégén hagyományőrző bemutatók és előadások is várják itt az érdeklődőket a múzeumok őszi fesztiváljának részeként. A látogatók megismerkedhetnek a kelták és a germánok mindennapjaival, ellátogathatnak a törzsek képviselőinek táboraiba, megfigyelhetik szokásaikat, öltözetüket, kipróbálhatják fegyvereiket. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Hát döbbenet, már 11 óra is elmúlt 4 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, délután 2-ig töltsék velem az időt, olyan sztárok társaságában, mint a Hip Hop Boys, az ABBA, és most már is a Eurythmics.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Rápillantottam az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re, és itt látom Krisztián az orosházi üzenetét. Szia Piros, de jó hallani a hangodat, mindig feldob. Szeretnék kérni egy pörgős számot a Szigetelő Brigádnak, mert elég álmosak. Tudom, nincs kívánság műsor, de hát ha. Krisztián voltam az orosházi, most már itthonról. Nagyon jól tudod, köszönöm szépen, tényleg nincs kívánság műsor, de szoktam kivételt tenni. Főleg úgy, hogy azért a hétfőnek kell a külön lendület. Néha van, hogy olyan csikorogva indulnak azok a fogaskerekek így a hét elején. Vajon kinek mi jelenti azt, hogy beinduljanak? Nektek ezek szerint remélhetőleg már egy-két jó sláger segíthet, úgyhogy már is sorolom. Hip Hop Boys a hegyekbe fönn, szerintem ez is elég lendületes, amivel pedig kezdek már is a Head Away és a What is Love a Retro Rádióban. What

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki miből merít extra lendületet, energiát, akár egy hétfő délelőttön, de az is lehet, hogy egy csütörtök délután. Ez a mai kérdésünk a hallgatóinkhoz. Lehet, hogy valakinek a rockzene az, másoknak a popzene. Itt van egy üzenet az SMS falunkról. Szia Piros, nekünk azért indul lendületesen a hét, mert pihenéssel kezdődik. Nővérkék vagyunk, akik egy év után el tudtunk végre jönni pihenni Hajdúszoboszlóra, és puszilunk téged. Nagyon köszönöm. Hát jó, így igen, tényleg lehet lendületesebben kezdeni, de várjuk azért hallgatóinktól azokat az extra tippeket, hogy ki mivel tudja turbózni magát, akár a hétfői napokon. És erre az SMS számunk a 0620-22-22-122, persze ott van még a Facebook oldalunk is. Mindjárt folytatjuk majd a Tiltott Szerelemmel, most azonban már a Fancy slágere szól a Retro Rádióban, a Bolero 3/4-12 előtt 4 perccel.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Talán nem lepem meg hallgatóinkat azzal, hogy nagyon szeretek utazni. Már az előkészület is jó, akár csak egy-két napos kirándulás is feldobja az embert, az biztos. És mindjárt folytatjuk is majd azokkal a történetekkel, amiket hallgatóink írtak. Kit mi dob föl? Mivel szerez extra lendületet, mondjuk akár egy hétfői napon, hiszen lassan véget ér már a délelőtt. De hogy visszatérjünk az utazáshoz. Amit viszont a legkevésbé szeretek belőle, az, amikor az ember hazaérkezik, még egy kicsit eufóriában van, de ugye már kénytelen átállítani magát a szürkép hétköznapokra, a munkásnapokra, és közben még ott van a bőrönd, a kipakolni való, a mosni való, a mindent elrakni való. Na hát most akkor ezt képzeljék el hatványozottan, amikor egy egész hetes bocskor turné után visszaérkeznek a kollégáink, és mindaz, amit előtte hetekig pakoltak, összegyűjtöttek, hogy kéznél legyen, ott legyen, ne legyen belőle hiány, minden meglegyen, azt most helyre kell rakni. És hirtelen ugye nyilván nem lehet ezt egy pillanat alatt megoldani, mert nincs tündérkeresztanya, na ehhez aztán kell az extra erő. Persze ugyanakkor lehet, hogy pont ez viszi előre az embert. Mindenkinek, aki hasonló cipőben van, küldöm mindjárt Dr. Alban Look Who's Talking slágerét, előtte pedig jöjjön a Dirty Dancing betétdala.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Már is vitorlázunk át a hétfő délutánba a Bestiákkal. A reggel túl messze van slágerrel. Vagy Bruno Mars-szal, a Marry You-val. Ezekkel a slágerekkel is várom önöket hamarosan a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
3: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
2: Mit is mondott? Artrevin?
3: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
2: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
3: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
4: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
6: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor V10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor V10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net per hú.
10: Plastikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plastikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plastikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Sok tanár elvégezte a képzést az allergiás gyerekek ellátásáról. Budapesten is koncertezik jövőre Rod Stewart. Csípős reggelek, kellemes őszi nappalok várnak rá. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát, így 25000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás, a területre kisrepülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
14: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszéd uniós országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
13: Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Folytatjuk mindjárt hallgatóink hétfőt, vagy bármilyen másnapot turbózó praktikáival, technikáival. Addig pedig azért szólnak a kedvenc slágerek is. Köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok. Fekszem az ágyon, Bruno Mars, a Status Quo. Velük indulunk, In the Army Now.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kinek mi jelenti az extra energiát? Miből merít mondjuk akár egy hétfői napon plusz lendületet? Zoli ezt írta nekünk. Szia, kedves Piros! Az én reggeleim egy hidegvizes merüléssel indulnak. Most, hogy végre megjelentek a reggeli 6-8 fokok, nagyon kellemesre hűtik a kis medencémet. Teljesen felébreszt és pozitív hatással van az egész napomra. Üdv, Zoli! Egy kicsit még a levegő is megállt bennem, ahogy olvastam a soraidat, Zoli, de gratulálok, hogy ennyire sportosan indítod a reggelt. Nekem maximum a hidegvizes mosakodás az, ami bejön, de az biztos, hogy a sportot egyébként többen is említik, úgyhogy majd sorolom ezeket is. De most jöjjenek a slágerek, amik szintén átsegítenek bennünket adott esetben egy kicsit csikorgósabb napon. A segélydal, a USA for Africa, a We Are the World-je, illetve itt van az Erasure-rel a Take a Chance on Me, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt folytatjuk majd Bruce Springsteen klasszikusával, a Born in the USA slágerrel a Retro Rádióban, és ha már Amerika, akkor vessük figyelmünket az északkeleti részre, ahol a hétvégén hatalmas vihar söpört végig. Több ezer repülőjáratot kellett törölni, vagy egyszerűen csak késett. 160 ezer háztartás maradt áram nélkül, több millió embert érintett ez az óriási vihar, és több települést elöntött a víz. De mondjuk ne csak kis hömpölygésre gondoljanak hallgatóink, hanem tényleg térdig, térd fölött ért a víz. Volt olyan, aki elővette a kajakját, és lehet látni videóban, ahogy kajakkal közelítik meg az épületet. Más biciklivel próbálkozott, de szerintem a vízi bicikli valószínűleg hasznosabb lett volna. Ha pedig Európára nézünk, akkor ezen a hétvégén ehét szombaton Dél-Spanyolországban, Sevillában 41,3 Celsius fokig emelkedett a hőmérséklet, és amióta méréseket végeznek e tekintetben, soha nem regisztráltak ennyire későn 40 fok feletti értéket. A szakemberek állítása szerint valószínűleg ez az idei utolsó ilyen, és gondolom, hogy ebben bíznak a helyiek is. Nos, akkor viszont mi most merítsünk lendületet. A Kowalski meg a Vegas slágeréből az Egy világon átból, illetve szóljon Bruce Springsteen és a Born in the USA.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kit mi dob fel, akár egy hétfői napon, vagy bármikor máskor, miből szereznek hallgatóink extra lendületet? És erre írtak is többen. Ágnes például ezt üzente. Szia! Úszás, szauna, kellemes beszélgetés emberekkel. Hétfőre pont jó. Egy vendéglátóiparban dolgozó. Remélem, hogy így tényleg újult erővel tudsz majd belevágni a hétbe. Peti pedig ezt írta. Szia Piros! Engem remélem a szombati DJ Bobo koncert fog helyre tenni. Ó, az is nagyon jó, amikor van egy idézőjeles jutalomfalatunk, amikor a hét végében, vagy valamikor a hét napjain várhatunk valamit. Hallgatóinknak sokaknak az egyik ilyen DJ Bobo koncertje, mi pedig most folytatjuk már is a Twisted Sister slágerével.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rockzenében a következő órában sem lesz hiány. Az egyik hazai kedvencet hozom majd az Eddától, a Hűtlent.

0: Nagyon más műfaj, az én egyik kedvencem a funky, és ezen belül is érkezik majd az Earth, Wind & Fire és a September. Hallgassuk együtt ezeket a slágereket is egy óra után a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
0: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
6: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
7: Új munka, új lehetőség. Irány a Bama állásbörze. Október 7-én 9 és 17 óra között vár az állásbörze a Pécsi Árkádban. Találkozz a térség munkáltatóival, nézd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a neked való munkát. Október 7-e Pécsi Árkád bevásárlóközpont.
8: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
9: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
10: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
11: Nem szavazta meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét a parlament, a szauna kedvelőket várják különleges programokkal hétvégén, szép napos enyhe időnk van. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. A tehetséges fiatalok támogatásáért, a magyar sport és kulturális élet fejlesztéséért fogott össze három sportszövetség. A Magyar Úszószövetség, a Magyar Golfszövetség és a Magyar Táncsport Szakszövetség kampányokkal népszerűsíti majd az egészséges életmódot és a hazai sportértékeket a fiatalok körében. Emellett rendszeresen egyeztetnek például a sportszervezési utánpótlás nevelési edzői tapasztalatokról. Közös fellépéseket, eseményeket is terveznek a magyar sport és kultúra határon túli népszerűsítésére. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal is készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor ugyanabban az időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki ugyanazzal a zenével. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
12: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszent, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
11: A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Lendületes hétfő délutánt kívánok a Retro Rádió hallgatóinak. Vágó Piros vagyok, töltsük együtt a következő 60 percet, amiben biztosan érkezik majd Tom Jones slágere a Sex Bomb, meghallgatjuk J-Lo-t is, előbb érkezzen Falco a Rock Me Amadeus-szal.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki mivel szerez extra lendületet azokon a napokon, amikor lehet, hogy nehezebb az indulás, például amilyen egy hétfő reggel tud lenni. Erre vártuk hallgatóink ötleteit, tippjeit, ki mivel hozza magát tehát formába. Sofőr Krisztián ezt írta: szia Piros, reggel jól esett 6-kor munka előtt egy jó meleg cappuccino, most munka után, aztán délután még egy futóedzés. Ez így egy szép kerek nap, úgyhogy teljesen jó az íve is. Gratulálok hozzá. Szóval igen, az biztos, hogy többen esküsznek idézőjelben a sportra, hogy azzal szereznek lendületet, és ezt jól is teszik. Akár tánccal is lehet lendületet szerezni, a következő percekben pedig hozok majd talpalávalót is, például az Earth, Wind & Fire-rel a September is szól. Most viszont hallgassuk már Mélyát az All About The Money-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hozok már is egy olyan hírt, amitől valószínűleg sokak szája húzódik majd mosolyra, ezáltal már is könnyedebbé, lendületesebbé válik ez a hétfő délután. Mert hogy pont ez volt a kérdésünk, ki mivel, honnan merít extra energiát különböző napokon, akár például egy hétfői napon. Biztos, hogy hallgatóink közül nagyon sokan vannak, akiknek a hobbija a színezés. Ugye vannak most már ezek az előre elkészített, kontúrozott színezők, meg is van számozva, hogy oda melyik szín passzol, és ugye a különböző festékkel vagy ceruzával együtt árulják ezeket a színezőket. Na, és most képzeljük el mindezt úgy, hogy nem ceruzával vagy festékkel színezünk, hanem sütőtökkel. Egy brit farma saját rekordját döntötte meg a legnagyobb sütőtökből készült mozaik portré kapcsán, amiben idén David Attenborough arcát készítették el. Az alkotáshoz több ezer színes sütőtököt használtak, szín szerint szétcsoportosítva őket, kis kordén húzták a megfelelő színű sütőtököket, és dobálták azoknak, akik pedig a megfelelő helyre rakták, ugye az előre felrajzolt ábrában. Csodálatos lett, és maga a közeg is, mert hogy az oda vezető utat pedig ebből a rengeteg színes sütőtökből vegyesen rakták ki. Hát szerintem sokféleképpen eszünkbe jutott már a sütőtököt ilyenkor ősszel-télen dekorációs célra használni. Itt van még egy. És slágerek is jönnek, több is. Phil Collins-szal indítjuk a sort.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A hétvégén tartották az MTV Video Music Awards díjátadóját, ami 2000-es évek hangulatával és Madonnával érkezett. Madonna volt az, aki megnyitotta az estet, és ő volt tulajdonképpen a díjátadó egyik győztese Taylor Swift mellett. Mert hogy a díjátadó történelmében a legtöbb jelölést kapott női előadó Madonna, végül is a bezsebel díjak tekintetében már nem ő a rekorder, hanem nem véletlenül mondtam Taylor Swiftet, Taylor Swift, de ettől függetlenül az azért mégiscsak egy külön pikantériája a dolognak, hogy a 68 éves Madonna 23 évvel ezelőtt lépett fel utoljára ezen a gálán, és úgy is kezdte a beszédét, hogy a legtöbben itt valószínűleg még meg sem születtek, amikor 43 évvel ezelőtt először léptem fel a VMA-n. Nos, ez igen emlékezetes fellépése volt Madonnának, a Like a Virgin-t adta elő méghozzá mennyasszonyi ruhában, egy esküvői tortából bukkant elő, nem is ő lett volna, komolyan mondom, volt kitől tanulni az őt követő nemzedéknek. Most viszont egy néhány évvel későbbi slágerét játszom már is, a Like a Prayer-t 1989-ből.

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Biztos vagyok benne, hogy sikerült belendítenünk ezt a hetet, és folytatjuk is már, csak ezen túl, mármint hogy a következő 4 órában már Dénes Tamás közvetítésével érkeznek ezek a szuper slágerek. Én köszönöm a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kedves Ginny, akkor a 3 kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
3: Hó, 1000 évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
6: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
7: Hovány csoport a világ élvonalában.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
9: Jön a kihagyhatatlan retro buli. Arena Retro Party 7. 9 fellépő egy este alatt. Sissy Catch, Jason Donovan, Samantha Fox, Joy és még sokan mások. 2026. október 10. Arena. Jegyek globalevents.hu.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: 500 000 000 forint jut horgásztavak vízpótlására. Sztrájk miatt bénult meg a tömegközlekedés Zágrábban. Zavartalan napsütésre, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Augusztus óta több mint 6500 pedagógus végezte el az anafilaxiás allergiával élő gyerekek biztonságát szolgáló ingyenes online képzést. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter számolt be közösségi oldalán. Lannert Judit szerint naponta mintegy 200 pedagógus teszi le a vizsgát. Az oktatóprogramnak köszönhetően 25 000 életveszélyes allergiában szenvedő gyerek lehet nagyobb biztonságban. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a MOHOSZ főigazgatója.
13: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
12: Sztrájk bénította meg a zágrábi tömegközlekedést. A horvát fővárosban a mintegy 200 villamosból csak 2, a 300 buszból pedig egyetlen egy indult el hajnalban. A közlekedési szakszervezetek a városi közszolgáltató érdekképviseletével együtt az új kollektív szerződések a béremelés mértéke és egyes juttatások miatt hirdettek munkabeszüntetést. Azt mondták, addig nem dolgoznak, amíg nincs megállapodás. A szemetet sem viszik el a szokott rendben, a hulladék udvarok is zárva tartanak. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten. Legutóbb pedig 2024-ben az MVM Domban állt színpadra. Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénes Tamás az utolsó szeptemberi hétfőn is a legnagyobb sztárok a legnagyobb slágerekkel, Máté Pétertől egészen az éjszakai

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és nem is olyan régen még Piros játszott egy Rod Stewart felvételt. Ezzel kapcsolatban pedig azt tudom mondani, hogy most már hivatalos, hiszen saját Facebook oldalán jelentette be Rod Stewart, hogy elindul az utolsó turnéja életében, The Final Encore és az utolsó ráadás címmel 2027 áprilisában, tehát egy év múlva, tehát egy jó fél év múlva, vagy talán egy picivel több, és hát ezek között szerepel már, mint a dátumok között a budapesti fellépés is. 2027 nyarán lesz itt majd a Grammy-díjas énekes. 81 esztendős, úgyhogy nem valószínű tényleg, hogy újabb turnéra indulna. Minden esetre azt már előre leszögezte, hogy a zenélést nem hagyja abba, a koncertekbe kezd belefáradni, de hát mi más csinált volna az elmúlt 50 évben, mint koncertről koncertre ment és szórakoztatta a közönséget, úgyhogy Rod Stewartnak ezt köszönjük. Én is voltam kétszer is az ő koncertjén. Óriási showman, nagyon nagy sztár. Most viszont a folytatásban ne ő következzék, hanem Máté Péter és a Gypsy Kings előtt a Liquido, méghozzá egy zseniális dallal. Már is itt van a Narcotic a 90-es évekből a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Bad Boys Blue-val és az AC/DC-vel folytatom majd itt a Retro Rádióban, most nagyon röviden közlekedjünk. Négyes főút Kabánál két személyautó koccant a 191-es kilométernél. A forgalom egy sávon irányonként váltakozva halad, míg a másik hírem a 6-os főútról Szentlőrincről jött. Itt két személyautó ütközött a 214-es kilométernél. A helyszínen és végéig félpályás lezárás lesz érvényben.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió Janiért közben, hogy trafi van a 4-es főúton Debrecen és Ebes között. Többet nem mondok, mert tartsuk be inkább a sebességhatárokat. És figyeljék közben a Hungária Ciao Marináját a következő órában. Na meg hozok dalt a Flashdance-ből, méghozzá Irene Carajo voltából. És még rengeteg nagy slágert a folytatásban így hétfő délután, itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során. Mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
1: Rádiókonyha!
2: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Indul a veszettség elleni vakcinázás a rókáknál. Újabb mohatolvajt fogtak a rendőrök. A folytatás is derűs száraz időt ígér. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, értesült a 24.hu a politikus ügyvédjétől. A KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Mentelmi jogának felfüggesztését délelőtt elfogadta a parlament. Sesták Miklós a portálnak korábban azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az országgyűlés egyébként ma egyhangulag megszavazta Hankó Balázs fideszes képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson, szerintük politikai eljárásról van szó. A parlament az államfő legfőbb ügyészjelöltjéről is voksolt, és nem választotta meg Szatmári Zoltánt. Baka András köztársasági elnök azt mondta, az eredményt tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Kezdődik szombaton a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőkről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
5: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból bebetörhetnek fertőzött állategyedek. Ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
4: Újabb mohatolvaj került rendőrkézre. Egy 23 éves boldogkőújfalui férfi csaknem fél tonna mohát lopott el. Az 58 zsákot a furgonjában találták meg Borsodabaú-Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális mohaszállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Verekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. A héten csípős reggelek, de kellemes enyhe nappalok várnak ránk. Ma zavartalan napsütésnek örülhetünk, esni nem fog. A szél itt-ott megélénkülhet, napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Késő estére ebből úgy 11-17 fok marad. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, a szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 1-11, délután pedig megint 22-25 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perccel múlt délután, 3 óra, gyönyörű idő van, nevezzük ezt vénasszonyok nyarának vagy indián nyárnak, teljesen lényegtelen, csoda idő van, mindez nagy zenék itt a Retro Rádióban a mikrofon.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 3 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Gyönyörű idő van, ezt már többször elmondtam, és marad is ez a gyönyörű idő. Egész héten erre a vénasszonyok nyarára vagy indián nyárra lehet számítani. A hőmérsékleti csúcsértékek 25 fok körül alakulnak, és hát úgy néz ki, hogy még egy jó másfél hétig ez ki is tart ez a kellemes idő, és hogy ez nem csak itt Magyarországon, a Kárpát-medencében van jelen. Ennek ugye sok oka van, többek között az a kupola, amely kialakult, és amely Afrika felől hoz forró levegőt a Földközi-tenger térségébe, illetve Közép-Európában, olyannyira, hogy egyes térségekben akár 10-15 fokkal is meghaladhatja a hőmérséklet a sok évi átlagot. Hír volt ugye, hogy Valenciában 41 fokot mértek a hétvégén, Sevillában is hasonló értékekkel küzdöttek. Igen, jól hallották, szeptember legvégén 41 fokos rekordhőség volt Spanyolország déli területein, Dél-Franciaországban is 35-36 fok van, és itt a szomszédos Ausztriában is a hétvégén 28 fokot mutatott a hőmérő. Teljesen szokatlan, de sajnos lassan hozzá kell majd szoknunk ezekhez a hőfokokhoz is, és egyelőre itt Magyarországon is marad a meleg. Na mindenre viszont most már Billy Joel és a Hungária érkezik, előttük pedig Michael Jackson a Retro.

0: közlekedési híre.
1: Hamarosan Irene Cara-val és a Flashdance egyik legnagyobb slágerével folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 2 perc múlva lesz 3:44. Élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, de a szokottól eltérően most az M1-es autópályán is jó tempóban lehet közlekedni mind a két irányban. M5-ös autópálya a főváros felé a Kecskemét dél csomópontnál. A műszaki átjáróban dolgoznak a 91-es kilométernél. Itt mindössze egyetlen sáv járható, ezért lassul, ezért torlódik az M5-ösön a forgalom. Még egy rövid hír, a sofőr Krisztián jelezte Egerben a 25-ös főút Vörösmarty Mihály és Mátyás királyúti szakaszán aszfaltozás miatt szokásos a dugó, hosszabb menetidővel számoljanak.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: legnagyobb slágerei retro rádió, fogalmam sincs, hogy ki írta, de érkezett egy ilyen SMS. Szia barátnőmmel, Hajdúszoboszlón vagyunk, és egy év után jutottunk el nyaralni. Meg is írja, hogy melyik szállodában, azt talán most a reklám miatt nem mondom el, de azért így szeptember utolsó napjaira azt a nyaralást egy kicsit kacér volt leírni, de hát ezen ne ütközzünk meg. Mint ahogy azon sem, hogy a következő órában egy zseniális magyar dalt hozok, majd a Groovehouse Hajnal című dalát.
1: Ártatlan szemmel néz most rám a hajnal.
0: A Police adja az alapot, Notorious B.I.G. halála pedig az alkalmat, hogy megszülessen az I'll Be Missing You, ezt is játszani fogom. Faye Stevenson és Puff Daddy-vel meg egy csomó nagy slágert még majd a folytatásban itt a Retro Rádióban. Tartsanak velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
4: Bárhol, bármikor, teljes magabiztossággal. A te sikered a mi diszkréciunk. Potemix.hu. Étrend kiegészítő férfiaknak.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze is, és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Össze sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készlet erejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják Önt és országszerte havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
11: Jó étvágyat! Buen provecho! Buon appetito! Cali Orexi! A Hungest Hotel szállodáiban görög, olasz és spanyol ételekhez és italokhoz, mártonnapi libalakomához és disznótoros finomságokhoz kívánunk jó étvágyat a decemberig tartó gasztroheteken. A részleteket és a pontos dátumokat keresd a hungesthotels.hu oldalon.
12: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással, vagy pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
14: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: További 15 000 család telepíthet energiatárolót támogatással. Indul a Múzeumok őszi fesztiválja. A folytatásban is napos, száraz, enyhe időre készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátort telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az akkumulátorok olcsóbbak lettek. Mivel a programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Elindult a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-éig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Feketébe öltözve tiltakoztak a kötelező egyenruha ellen a diákok Romániában. A törvénytervezetet a szenátus már elfogadta, a végső döntést a bukaresti képviselőház hozza meg. Ha a jogszabály hatályba lép, a tanulóknak az iskola által előírt egységes ruházatban kell megjelenniük az órákon. A romániai diák érdekképviselet szerint ettől nem szűnnének meg az egyenlőtlenségek vagy a zaklatások. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
16: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is. Temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
15: Ma általában felhőtlen lesz az ég, csapadékra nem kell számítani. Napközben 22-25 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap is napos száraz idő valószínű, felhőt alig láthatunk, hajnalban 1-11 fokig is lehűlhet a levegő. Délután megint 22-25 fokot mérhetünk. Szerdán is derült száraz időnk lesz, de délután este északra fátyol felhők érkezhetnek. A hőmérséklet az előző napokhoz hasonlóan alakul.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most! Legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak egy ártatlan kérdés az SMS falról. Bocsék, ugye már hazajöttek? Kérdezi hallgatónk a választ. Igen, reggel hallhatja is majd őket.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 5 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Akármilyen furcsa, de szeptember 28-án már jelzem, hogy ugye október végén, tehát egy hónap múlva térünk majd át a téli időszámításra, amikor egy órával tovább alhatunk, cserébe mondjuk hamarabb fog sötétedni. Tehát idén október 25-én hajnali 3-kor kell majd visszaállítani az órákat hajnali 2 órára. Hát mondjuk azt egy kis kerekítéssel, hogy kerek egy hónapunk van még arra, de minden esetre még mindig lesz nyári időszámítás és téli időszámítás. Ez egyelőre nem változott, bár az EU hivatalosan is bejelentette, hogy lassan majd közzé teszi az ő álláspontját nyári és téli időszámítással kapcsolatban. Egyáltalán nem biztos egyébként, hogy eltörlik az óraátállítást. Én meg azt mondom, hogy már hozzá is szoktunk lassan. Tudom, hogy van, aki ellenzi, van, aki mellette van. Ez mindenki dönts el. Minden esetre készüljenek, egy hónap múlva órát állítunk. Nálunk viszont a zenében nem kell átállítani a csatornát, mert a legjobbak jönnek a retro érából. Hamarosan az emberek vagy a Depeche Mode, amit hallanak, az már az Ace of Base és a Don't Turn Around a 90-es évekből a retro rád.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Kim Carzel és a Groove House-al folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz, 3:45, bár élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, kivételesen még az M1-es autópályán is elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban az Utinform beszámolója szerint. M5-ös autópálya főváros felé a Kecskemét délcsomópontnál a műszaki átjáróban dolgoznak a 91-es kilométernél. Itt az M5-ösön csak egy sáv járható, ezért lassul, ezért torlódik a forgalom, és még egy hírem van, ez pedig az 1-es főútról jött. Budaörsöt a Csiki utcai kereszteződésnél 3 személyautó ütközött nem régen, a 7-es kilométernél lezárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
3: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrok

0: Landozásaink során mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
1: Rádiókonyha!
2: Vágó piros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
1: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak.

Gerei Retro Rádió, 4 perccel járunk most már 3:45 után. A folytatásban Benny Anderson és Björn Ulvaeus, azaz az Abba fiú része, illetve Tim Rice-al kiegészülve egy zseniális dal következzék a Chess című musicalből, a Shock című musicalből. Ez az Egy éjszaka Bangkokban, One Night in Bangkok, aminek az az érdekessége, hogy egy brit színész és egy svéd énekes alkotja a duót, ők adják elő ezt a dalt. Viszont 1985-ben a tájföldi turisztikai hivatal betiltotta a dalt, mert szerinte túl sok rosszat mond Bangkokról. Hát én most lejátszom itt a Retro Rádióban, nem tudom, mit szólnak most mindehez a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádión közben nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket a következő órában is, hiszen például elővettem Balázs Fecó kislemezét, hozom majd az évszakokat. Változnak az évszakok. De itt lesz No! És az Informer, a 90-es évek elejének nagy slágere. És játsza még egy egész csomó nagy slágert a folytatásban ezen a hétfői délutánon, itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
3: Na ne, tényleg?
2: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
3: Ez nagyon jól hangzik.
2: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
4: Az Alzon cégek számára is rengeteg előnyt kínál. Hihetetlenül széles áruválasztékot a laptopoktól a kávéfőzőkig. Kedvező árlistát rögtön a regisztráció után már 0 forint forgalomtól is. Ugyanazokat a garanciális feltételeket a cégeknek, mint amik a fogyasztóknak járnak. Egy szóval mindent, ami a munkához kell. Azonnal az Alzánál. Alza.hu.
5: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel. Kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
6: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
7: Hogy van szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
8: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
7: Mit is mondott? Artrevin?
8: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
7: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
8: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt az önkiszolgáló pultban. Csak 199 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spar. Jó döntés, már 35 éve.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttal. MG. Find your more.
11: Demién koncert az Arénában december 30-án. Köszöntsük együtt a 80 éves legendát. Támogató MVM, TV2 csoport, Szerencsejáték ZRT, Retro Rádió.
12: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
13: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
14: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
15: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
16: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod meleg. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
17: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
1: A reklám után...
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Mentelmi jogok felfüggesztéséről is szavazott a parlament ma. Madárfigyelő napokat tartanak hétvégén. Az északi írekkel csap össze Belfastban a magyar foci válogatott. Bányász Árpád vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklóst a központi nyomozó főügyészségen, értesült a 24.hu a politikus ügyvédjétől. A KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter ellen vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Mentelmi jogának felfüggesztését délelőtt fogadta el a parlament. Sesták Miklós a portálnak korábban azt mondta, nem követett el bűncselekményt. Az országgyűlés egyébként ma egyhangulag megszavazta Hankó Balázs fideszes képviselő és Magyar Péter miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését is. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Szerintük politikai eljárásról van szó. A parlament az államfő legfőbbügyész jelöltjéről is voksolt, és nem választotta meg Szatmári Zoltánt. Baka András köztársasági elnök azt mondta, az eredményt tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb moha tolvaj került rendőr kézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabolyű-Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Hétvégén megtartják a 34. Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó válogatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell és kevés gólra számít. Rossi a sűrű program miatt néhány helyen változtat a kezdő csapaton. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken fagypont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet. Délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északban felhősödhet az esti órákban.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Az M1-es autópályán továbbra is Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sávelhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja használható. Szintén az M1-esen a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenő helyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Olvasható az útinform oldalán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perccel 5 óra után nyomom tovább a nagyobbnál nagyobb slágereket itt a Retro Rádióban az idei szeptember utolsó hétfőjén. A mikrofonnál továbbra is Dénás Tamás. Érkezik majd a Republic, vagy éppen Liam Rimes egy-egy nagy sikerrel. A nyitány egy kis regie itt a

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 7 perc múlva lesz. Délután fél hat a mikrofonnál Dénes Tamás, és vannak koncertek, amelyek felejthetetlenek maradnak, hol egy jó zenekar miatt, hol pedig a látvány miatt. Szerintem az utóbbiba fogják majd sorolni Olivia Rodrigo Hartfordi koncertjét. Ez volt ugyanis az ő koncert turnéjának az első állomása, és éppen a The Cure című dalát énekelte, amikor egyszer csak a mesterséges eső elkezdett szakadni rá, és a hófehér kis ruhácskája szó szerint leolvadt róla, ilyen ostyaszerűen leolvadt róla, alatt egyébként egy vörös mini ruhát visel, tehát nem maradt mesztelen, de jól ki volt találva a sztori, egy kétségtelen, mindennek az alapja egyébként egy ciprusi születésű divattervező Hussein Csaláján, ő az, aki kísérletezett már többször is vízhatására feloldódó ruhákkal, hát ez most tökéletesen sikerült, mert mindenki erről beszél.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Mike Oldfield-el folytatom, majd most közlekedjünk, 5 perc múlva lesz, 3:46. Élénk a forgalom Budapest környékén, telítettek a sávok a fővárosból kifelé a 2-es, 10-es, 11-es és 51-es főúton. Az 1-es főúton Budaörsön a Csiki utcai kereszteződésnél 3 személyautó ütközött, a 7-es kilométernél le is zárták a félútpályát, míg a 24-es főúton Parácsvár térségében a 20-as és 24-es kilométer között egy korábbi balesetben megsérült jármű műszaki mentését végzik ezekben a percekben. Emiatt a rendőrség a forgalmat megállította még egyszer a 24-es főúton Parácsvár térségében.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

6 után még a kívánságműsor indulásáig 3 jó dalt le tudok játszani, én majd Black Wonderful Life-val, itt lesz Reggi és az In the Summertime. Mindezek előtt viszont, amit hallanak, az az olasz ír Baltimore-ra és a Tarzan Boya Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék 8 órától Abba házi presszó. Csabi ma esti vendége a kitűnő bűvész Kőhalmi Feri lesz majd. Most viszont indul a 2 órás retro kívánság műsor Nyerges Izával, és rögtön az elején a Survivor film sikerével. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
3: Na ne, tényleg?
2: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
3: Ez nagyon jól hangzik.
2: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
4: Mi a közös ezekben a hangokban? Hogy fel se tűnnek? Annyira magától értetődő, bekötni magad a kocsiban, megnyomni az átkelő gombját, feltenni a sisakot bringázásnál. Élet, baleset vagy egészségbiztosítás sem azért kötsz, mert megtörtént a baj, hanem mert megtörténhet. Szükség van rád. Életre való biztosítások az NN-től. Részletek nn.hu.
5: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
7: Ha az egészségről van szó, akkor nem mindegy, hová fordulunk. A Szimpatika gyógyszertárak már közel 400 helyen várják önt is országszerte, havonta megújuló akciókkal és szakértelemmel. Szimpatika gyógyszertár. Egy mosoly is gyógyíthat.
8: A magyarok 66%-a akár napi 4 órát is eltölt zenehallgatással. Adj pár percet a saját jövőd megtervezésének is. Kerüljünk egy hullámhosszra. Mi meghallgatunk, tanácsot adunk, támogatunk és biztosítunk. Itt és most. Generali.
9: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
10: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
11: A katonatörténetek apáról fiúra szállnak. A Néprajzi Múzeum új kiállítása a sorkatonák mindennapjait személyes történeteken, tárgyakon, a laktanyai élet sajátos humorán keresztül mutatja be. Úgy, ahogy azt mi valóban megéltük. Katona dolog, a sorkatonaság emlékezete. Néprajz.hu.
12: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek, végesek. Ford Ranger, nálunk a tettek beszélnek. A finanszírozás feltételekhez kötött. Részletek Ford.hu.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Csökken az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összege. Jön a múzeumok őszi fesztiválja, pára köd is lehet hajnalban. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint, azaz 700 000-rel kevesebb járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 40 12 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Kutyajutalom falatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 g-os Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszer moly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda a kedvenceiknek. A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéjára Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dómban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek. Világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Indul a 21. Múzeumok őszi fesztiválja. November 15-ig országszerte mintegy 150 intézmény, csaknem 550 programmal várja az érdeklődőket. Lesznek tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműveskedés, séták, túrák és koncertek is. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevésen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
13: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Bár élénk a forgalom a Budapest környéki utakon, kivételesen még az M1-es autópályán is elfogadható tempóban lehet közlekedni mindkét irányban. Az M5-ösön a főváros felé a Kecskemét dél csomópontnál a műszaki átjáróban dolgoznak, a 91-es kilométernél csak egy sáv járható, ezért lassul torlódik a forgalom. Az 1-es főúton Budaörs belterületén a Csíki utcai kereszteződésnél három személyautó összeütközött, a 7-es kilométernél lezárták a félútpályát, tudósít mindezek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: A Survivor és az Eye of the Tiger nyitja a ma esti kívánságműsorunkat. Szeretettel várom önöket, üzenjenek bátran a szeretteiknek, akár telefonhívásokkal, akár SMS-ekkel. Én Nyerges Izabella vagyok, és a szokott módon ma is este 8-ig

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Köszönjük ez a két órás hétfő esti kívánság műsor. Én Nyerges Izabella vagyok, és szívesen segítek, hogyha üzennének azoknak, akiket igazán szeretnek. Előd az egyik első retro hallgató, aki megtalálta kívánság műsorban, azt írja: kedves Iza, Heidikénk ma 5 éves, szeretnénk meglepni egy számmal, szereti a retro rádiót, itt ül és hallgatja a kívánság műsort. Hogyha beolvasod, akkor integetni fog neked. Előd írta az SMS-t: Isten éltesse Heidit! Kedves Izabella, én a barátnőmmel Hajdúszoboszlón vagyok ebben a pillanatban. Egy év után végre eljutottunk mi is nyaralni, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy pihenni egy kicsit. Azt üzenem neki, hogy köszönöm, hogy van nekem, és nagyon-nagyon szeretem. Üdv nektek a Barátság szállodából! Bruno Mars azoknak énekel, akiket önök most az SMS-ekben felsoroltak. Ez a Locked Out of Heaven. Szeretettel várom a hívásokat is a 0620 22 22 122-es számom.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kerékgyártó Lajos a következő, aki megtalálta kívánság műsorban, ő lányának, Zsuzsának szeretne nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. Van velem valaki a vonalban is? Haló, haló!
1: Jó estét kívánok! Szeretnék Diós Jenőre, Vörös Marty utca 12-be küldeni Lajos nevezetű fiatal embernek, hogy a jó barátságunkat ne adja fel egy rossz barátsai. Egy számot szeretnék neki küldeni.
0: Igen, és én kivel beszélek?
1: Hát maradjon titokba. Hát, hogy azért gondolja végig a dolgokat, mert egy jó barát többet ér, mint egy rossz akaró.
0: Ez biztos. Reméljük, hogy megfogadja az én jó tanácsát. A Genesis-szel ajándékozzuk meg őt. Ez a Land of Confusion a kívánság műsorban. Szép estét!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: vasárnap csörgessenek meg, és aztán miután kicsevegtük magunkat, tudnak üzenni azoknak, akiket a világon a legjobban szeretnek. Jó estét kívánok!
1: Jó estét! Én is szeretnék kérni a szeretteimnek egy számot, hogyha szabadna.
0: Igen, kivel beszélek?
1: Én is Hafner Erika vagyok, Zsámbékról, üdvözlöm!
0: Én is önt, vagy téged, ha tegeződhetünk. Kik a családtagok, kik állnak a legközelebb önhöz vagy hozzád?
1: A húgom, a Sáfráni Judit, és a Várszegi Márton, a barátom, akivel már 42 éve együtt vagyok. A másik pedig a barátnőm, aki 23 éve Horváth Józsefnél Zsilbe, és nekik szeretnék egy szép számot, hogyha jön valami.
0: Igen, és mik a kedves gondolatok, amit nekik szánsz? Mi az üzeneted?
1: Hát az, hogy nagyon szeretem őket, bármi történik is.
0: Megbeszéltük, jön az ajándékslágár, meghallgatjuk együtt a Modern Talkingot és a Brother Louie-t a Kívánság műsorban.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Peti a következő, aki megtalált a kívánság műsorban, ő egy SMS-t írt. A Vasvári Asztalos néven írta alá. Szia Izabella, nagyobbik lányomnak, Korinának a 8. születésnapja alkalmából szeretnék sok boldogságot kívánni. Üzenem neki, hogy továbbra is maradjon ilyen jó gyerek. A testvéreit, Karolinát, Petikét és a feleségemet, Manuélát pedig szintén puszíltatom. Üdv, Peti, a Vasvári Asztalos. Van velem valaki a vonalban is? Halló, halló!
1: Szép jó napot kívánok, Judit vagyok. Szeretnék kérni egy zenét, ha még beleférek.
0: Kinek szeretne üzenni vele, és mik a kedves gondolatai számára?
1: Mindenkinek esés utakat szeretnék kívánni, jó egészségeket. Igaz, hogy én nem jutok el Budapestre a koncertekre, mert betegségem által sajnos nem jutok el, de ezért szeretnék mindenkinek jó egészséget kívánni.
0: És ki az, aki a legközelebb áll önhöz, hogy ne legyen ennyire általános, neki is üzenjen, legyen szíves?
1: Hát akkor szeretnék üzenni a Vince Krisztinek, hogy tartson ki jó egészségbe, munkába is. Igaz, hogy szoktunk beszélgetni, de messze van, és ezért szeretnék őnek üzenni akkor, és ha lehet, akkor őnek is egy számot küldeni.
0: Freddie Mercury, neki énekel a hírek után. Ez a Living on My Own, a Retro Rádióban a hírek után. A kívánság műsor 8-ig várja önöket a 0620-22-22-122-es számom.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió konyhájában valami megint készül hétvégére.
4: Vajon mitől nyúlik a mozzarella? És van-e igazi arany a lengyel italban, a Goldwasserben? Ezekre is keressük a válaszokat a hétvégi gasztrokalandozásaink során, mind a mellett kisorsolunk a játékunkban helyesen válaszolók között egy-egy professzionális konyhai robotgépet is. Részletek, kérdések tehát az eheti rádiókonyhában. Tartsanak velem!
2: Rádiókonyha!
3: Vágópiros gasztrokalandozása szombaton 10-től délig a Retro Rádióban.
2: A Rádiókonyha támogatója a tojás3x.eu, ami az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Azta, ez mi volt?
6: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
5: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már érni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
9: Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább 2 darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Most igazán megéri álomautóra váltani. Válasszon a Jépi Autónál Mercedes-Benz GLE SUV és kupé modelleket raktárkészletről. Most akár 11 millió forint kedvezménnyel és 1,4% kamatú finanszírozással. A GLE már készen áll. És ön? További részletek a Jépi Autó márka kereskedéseiben és a jepiautó.hu oldalon.
12: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
13: Plasztikai műtétek most akár 500.000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
14: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
15: Séta?
16: Gondoltam.
17: Lehet a kedvenced sportkutya, kanapébajnok, vagy a kettő egyszerre. De ahhoz, hogy még sokáig lelkesen induljon el veled, fontos, hogy időben gondoskodj egészségéről. Az appsport.hu-n a sportkutyák világából hozott szakértelemmel kínálunk táplálékkiegészítőket, természetes olajokat és speciális terápiákat. appsport.hu. Egészség négy lábon.
18: Indulhatunk.
19: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű végjáték.
20: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiújni belőle minket.
19: Tom Cruise főszereplésével.
20: Kidolgozom a sztorit.
19: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
20: A kőkemény igazság így. Bam-bam-bam!
19: Tigör.
20: Ez jól esik, igaz?
19: A mozikban.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: A fogyatékossággal élőket és családjaikat támogatják. Kezdődik a rókák vakcinázása. Eső nem várható. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyeiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiunknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója.
24: Ebzárlat is legeltetési tilalom lesz érvényben, hogy ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
23: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéjéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felentést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul. A fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes meleg lesz. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az M5-ös autópályán felújítják az útburkolatot, emiatt Kecskemét térségében a 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé a külső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a forgalmat. Szeged irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében új csomópontot építenek. Az 59-es 30-as és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külsőt lezárták. Az M70-es autópályán az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Olvasható az útinform oldalán.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Zoltán a következő, aki felhívott a kívánság műsorban Nagy Icát, a szerelmét köszönteni méghozzá azzal az üzenettel, hogy egyenesen imádja Freddie Mercury Icának énekelne meg mindenkinek, aki szereti, én pedig 8-ig várom önöket.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: slágerei, Retro Rádió. Jó estét kívánok, vagy szia, ha tegeződhetünk. Sikerült bejutni a kívánság műsorba.
1: Szia, Iza, Andi vagyok. Szatmár Csekébe a telefonálok, és szeretnék páromnak küldeni egy számot.
0: Hogy hívják őt, és mit üzennél neki?
1: Bodnár János Bogyónak hívják, hogy imádom. Az, hogy elfogadott két gyermekem, most csináljuk, mert Ukrajnából jöttünk át, mint menekültek, a papírokat, és ő teljes mértékben támogat minket, és imádom, tényleg imádom őt.
0: Akkor Pink neki is énekel, illetve mindazoknak, akiket önök most az SMS-eikben felsorolnak. Szia Izabella, engem Zolinak hívnak. Ernő társamnak küldenék egy szép számot. Nemrég elvesztett egy fontos személyt, erőt és kitartást kívánok neki. Szia drága Izabella, barátnőmnek Krisztinek szeretnék egy számot küldeni, kérlek add le. Azt üzenem neki, hogy nagyon imádom, ő nekem a mindenem, szeretem őt. Köszönöm, Roland voltam. Hello Izabella, egy szép számot szeretnék kérni az életem szerelmének, Erikának, Bicsérdre. Jó munkát kívánok neki, és nem csak neki, hanem a kedves kolléganőinek is. Az ő szőkéje az aláírása ennek az SMS-nek. A 0620 22 22 122-es szám este 8-ig még él, és ha nem tudnak ma kontaktust teremteni velem, mert mondjuk éppen foglaltat jelez a vonal, amikor hívnak, akkor csak annyi a dolguk, hogy visszacsörögnek a holnapi napom.

Slágerei Retro Rádió. Orsi Gangsta Zolival duettezik, és jönnek az SMS-ek is ehhez a slágerhez. Bori azt írja, egy vidám kerti partira indulunk éppen anyukámmal. Az útra szeretnénk magunknak és minden hallgatónak kérni egy szuper jó slágert. És itt van velem Réka is. Hello Izabella, egy szép számot kérek szépen. Egy kivételes és csodálatos férfinak, Karesznak üzenem neki, hogy nagyon büszke vagyok rá, és őrülten szerelmes vagyok belé. Orsi Gangsta Zoli, ha lemegy a nap, ez érkezik a kívánság műsorban.

0: Két órás esti kívánság műsor. Én Nyerges Izabella vagyok, egy SMS üzenettel folytatjuk. Hello Izabella, én a kis feleségemnek szeretnék küldeni egy szuper jó számot, de fogadja szeretettel mindenki, aki most úton van az M7-es autópályán. A kamionból hallgatunk benneteket. Vigyázzunk egymásra, a feleségemet pedig nagyon szeretem. Van velem valaki a vonalban is, halló, halló, jó estét!
1: Jó estét kívánok! Zoltán vagyok, szeretnék egy számot kérni.
0: Kinek szeretné elküldeni?
1: Magamnak szeretném kérni, végeztem a munkával.
0: Örülök neki, de azért a szeretteit is legyen szíves felsorolni, mert hogy ez egy üzenőműsor, és akkor tud nekik üzenni néhány kedvességet. Kik állnak önhöz a legközelebb?
1: Anyukám, apukám, testvérem, röviden ezek állnak hozzám közel.
0: És nekik mit üzenne?
1: Nekik azt üzenem, hogy nagyon szeretem őket.
0: Jó, és meddig tart a munkaidő, mikor teheti le a lantot általában?
1: A 4 órakor.
0: Ja, hát akkor nem is most végzett. Azt hittem, hogy most percekkel ezelőtt sikerült befejezni a dolgokat. Na jól van, akkor már lazít egy ideje, semmi gond. Azoknak, akiket felsorolt, Kylie Minogue-nek kell. Szép estét!

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620-22-22-122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Metro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

0: Rádió, ez a két órás esti kívánság műsor, ahol a 0620-22-22-122-es számon érnek el. Halló, halló!
1: Jó napot! A barátnőmnek szeretnék küldeni egy zenét.
0: Oké, mutatkozz be, légy szíves, és mondd el azt is, hogy őt hogy hívják.
1: Holla vagyok, és Kirának szeretném küldeni.
0: Honnan telefonálsz nekünk?
1: Kerekiből.
0: Jó, fogalmazd meg nyugodtan a kedves gondolataidat, amit neki szánsz.
1: Azt üzenem neki, hogy utazást.
0: Igen, még valami?
1: Hát azt szeretném neki üzenni, hogy nagyon jó munkatárs, és hogy találkozunk szerdán. Mosodába dolgozunk.
0: És mi volt a hétvégi programod? Mesélj nekünk picit, hogy telt.
1: Dolgoztam.
0: Ó, nagyon sajnálom. Akkor majd a következő hétvégén pótold be a bulit, a pihenés, bármit, amit csak szeretnél. Whitney Houston, nektek énekel a kívánságműsorban.

0: Slágerei Retro Rádió. A legutolsó beszélgetéshez érkeztünk a Kívánság műsorban. Jó estét kívánok, miben tudok segíteni?
1: Jó estét kívánok, Zoltán vagyok. Borsos Imrének szeretnék kérni egy számot születésnapja alkalmából.
0: Mit szeretne neki üzenni, mik a kedves gondolatai számára?
1: Azt üzenem a második legjobb barátom. Akkor szeretem úgy, mint embert nagyon.
0: Akkor megköszöntjük őt egy olyan slágerrel, ami szülinapi bulihoz is tökéletes. Ez a Back to Black és a Zene nélkül mit érek én. Ez egyben az Abaházi Presszó nyitánya is. Szuper volt önökkel kívánság műsorozni ma is, úgyhogy holnap megismételjük. Pontban este 6-kor találkozunk. Puszi, Nyerges Izabellát hallották a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Aszta, ez mi volt?
4: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
5: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 800 000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Miért nem tud már írni a feleséged?
7: A világhírű regény alapján.
8: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
9: Őrjítő ez a ház.
7: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
8: Utolsó figyelmeztetés.
7: A mozikban.
10: Exkluzív Mercedes-Benz készletakció a JP Autónál. Lépjen közelebb új Mercedes-Benzéhez. Válasszon a raktárkészletről azonnal elérhető modellek széles választékából, kiemelkedő kedvezményekkel és egyedi finanszírozási lehetőségekkel. További részletek a JP Autó márka kereskedéseiben és a jpauto.hu oldalon.
11: Újra itt a Vervaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a kígyó uborka darabja csak 399 forint, legalább két darab vásárlása esetén pedig minden második termék csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
14: Hovány csoport, a világ élvonalában.
2: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Felborult két vasúti tartálykocsi, jelentős fennakadások vannak a MÁV-nál. Es tartott az Erdők hete, hamarosan pályáról lép a foci várogatott. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Felborult két petróleumot szállító vasúti tartálykocsi Budapesten. A baleset Rákos állomás közelében történt. Az egyik kocsinál szivárgás is volt, ezt megszüntették. A baleset miatt teljes vágányzárat rendeltek el, így jelentős fennakadások vannak a Budapest-Miskolc és a Budapest-Békéscsaba vonalon. Az Intercity Miskolc felől csak 60-ig, Békéscsaba felől pedig Szolnokig járnak. Több elővárosi vonat kimarad, vagy rövidebb útvonalon közlekedik. A keleti pályaudvar és Pécel 60, illetve Rákoshegy között pótlóbuszokat indítottak. A mai nappal kezdetét vette az Erdők Hete, a programsorozat október közepéig tart. Célja, hogy közelebb hozza az embereket a természethez, mondta rádiunknak Kálmán Miklós, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnöke.
16: Minél több ember, különösen gyerekek és családoknak tudjuk megmutatni, hogyan működik az erdő, milyen értékeket őriz, és mit jelent ez a gyakorlat. Az erdészek munkáját is szeretnénk ezzel együtt bemutatni. Az ország számos pontján lesznek erdőiskola foglalkozás, szakvezetések, nyílt napok. Talán a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlenül az erdészekkel, erdőpedagógusokkal lehet találkozni, kérdezni tőlük, és a helyszínen megismerni az erdőgazdálkodás mindennapjait.
15: Hétvégén megtartják a 34. Európai Madármegfigyelő Napokat. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 19 megyében és Budapesten összesen 59 helyszínen szervez programot. A résztvevők feladata, hogy feljegyezzék többek között a megfigyelt madarak számát és a leggyakoribb fajokat. A rendezvény egyben játékos verseny is az országok között. Magyarország tavaly két kategóriában is első helyen végzett. A hazai adatokat vasárnap délután 4-ig lehet beküldeni. További részletek a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Ismét pályán a magyar labdarúgó várgatott. Márko Rossi szerint nehéz mérkőzés vár a csapatra az Északhírek ellen a Nemzetek Ligája B divíziójában. A szövetségi kapitány kiemelte, a házigazdák fizikális futballt játszanak, ezért végig koncentrálni kell és kevés gólra számít. Az Északhír magyar ma este 3:49-kor kezdődik. Továbbra is derült száraz időnk lesz, hajnalban csak néhol alakulhat ki átmeneti pára vagy köd. Reggel általában 5 és 10 fok közötti értékeket mérhetünk, de a hidegre hajlamos szélcsendes helyeken vagy pont közelébe is lehűlhet a levegő. Napközben zavartalan napsütésre számíthatunk, csapadék sehol sem várható, a szél helyenként megélénkülhet. Délután 22-25 fokig melegszik fel a levegő. Szerdán is száraz idő várható, északon felhősödhet az esti órákban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
18: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó, kis szünet után, kis tatarozás után újra nyitunk. Ma esti beszélgető társam, művész, ceremóka mestere, hogy ő fogalmaz, Kőhalmi Ferenc. Töltöm az italt, indítom.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Kőhalmi Ferenc, bűvész, zenész, műsorvezető... Hú, mennyit, meddig soroljuk még?
2: Poronmester.
1: Poronmester, ceremóniamester és hasonlók.
2: Mikromágus.
1: Ovóbácsi nem vagy?
2: De, ovóbácsiként is végeztem. Is.
1: Aha, jó.
2: Igen.
1: És ezt mind meg fogjuk beszélni, de az első és legfontosabb, hogy bejöttél, és kérdeztem, hogy mit iszol, és mondtad, hogy egy pohár vagy egy bögre meleg vizet. És én azt hittem, hogy viccelsz, mert mi ismerjük egymást, és tudom, hogy te egy ilyen humoros csávó vagy, de nem, te valóban annyira meleg vizet, van egy ilyen vízadó automata, amiből ha az ember csak meleg vizet iszik, akkor az forró.
2: Átadom a hallgatóknak hangját.
1: És te ezt iszod?
2: Itt szürcsölöm, igen.
1: Na ezt most te az én kedvemért meg vagy fázva. Te miért iszol forró vizet?
2: Azért, hiszen van egy barátom, akinek az anyukája pszichológus, és nagyon igen. Jobban vagyunk. Ez azért fontos, mert megbízom benne, valaha egy csoport terápiára még ő iratott be engem, uh-huh. Mert mondtam, hogy én hülyék közé nem megyek, és mondta, hogy akkor ő beírja, kifizeti, menjek el, és nem kell odaadnom neki. Nyilván az első nap zokogtam, és maradtam 2 évig. Annának hívják, és elmentem hozzájuk, és lefogyott, de ilyen struktúráltan, baromi egészségesen, 63 éves, és kérdeztem, hogy mit csináltál? Mondta, hogy elment, Magyarországon van egy ajurvéda központ, igen. Több is van, és egy pulzus diagnoszta pasihoz elment, aki azt mondta, hogy 2 hónapig egyen ezt, azt, amazt, és igyon, így, úgy, amúgy, és 2 hónap alatt menjen vissza majd kontrollra is, az európai orvoshoz is, a magyarhoz is, és a vérképével menjen, és minden eltűnt. A pajzsmirigy gyógyszert eldobhatta, a vérnyomás gyógyszerét eldobta, és mondtam, hogy ez nekem is kell, sőt, mondta neki ez a ajurvéda doki, hogy te vagy az egyedüli 20 év alatt Magyarországon, aki megcsinálta, hogy 2 hónapig nem csalt, nem evett cukrot, nem ivott bort mellé, és én imádom a kihívásokat, és elmentem, és azt az étrendet követtem, és szerintem leadtam majd 15-20 kilót, és rászoktam a meleg vízre, mert az ott egy feladat volt, hogy minden nap meleg vizet igyak, vagy forrót igyak, és egyszerűen vágyom rá. Nem tea, nem limonádé, forró limonádé, forró víz, imádom.
1: Jó, most, amikor beszélgetünk, már nincs ez a 40 fok, bár még mindig nyárias az idő. Amikor 40 fok volt, meg még annál melegebb is, akkor is ezt ittad, forró vizet?
2: Ezt ittam, forró vizet, mint Marokkóban a forró menta, tehát imádom, próbáld ki.
1: És te nem iszol soha hideg vizet? Tehát olyan nincs, hogy na most akkor hideget töltöd?
2: Na, ez most május óta van, május óta történik velem ez, amennyiszer csak lehet, forrót iszom. De hogyha iszom, mert hogy azért sétáltam egyet az El Caminón, ahol hűsborok is vannak, ott kértem mellé forró vizet, vagy forraltam vizet, és ittam egy pohár forró vizet utána, tényleg. Csak az elején néztek hülyének.
1: De így, én viszonylag sok vizet iszom, ráadásul én csak vizet iszom. Tehát megiszom 2 vagy 3 kávét naponta, és ezen kívül, ami folyadék bejut az én szervezetemben, az csak víz, tehát se üdítő, se nem alkohol, semmi. Tehát, hogy ha így megiszom, nem tudom, 2 liter vizet naponta minimum. Ebből a forró vízből mennyit lehet meginni? Te mennyit iszol?
2: Ugyanúgy 2 litert megiszom, abban az első másfél hónapban, amikor szigorúan be kellett tartani, 2 liter forró vizet ittam, rendesen olyan forrót, mint amit fölforraltam, és úgy szürcsölök, mint egy teát.
1: Igen.
2: Próbáld ki,
1: Soha nem tettél bele egy teafilter, tehát az már nem mindegy, hogy benne van-e vagy sem, íze miatt.
2: Abban a másfél hónapban nem volt mindegy. Egyébként is este, hogyha forró vízzel fekszel le, akkor ha teát teszel bele, azzal már dolgozni fog a vesét többet, persze. És a májad is.
1: Igen.
2: Annyival is jobban pihenteted a belső szerveidet, a méregtelenítő szerveket. Így hallottam.
1: Én élek halok a hidegért, ráadásul, amikor mondjuk fáj a torkom, vagy kicsit berekedek, mert többet használom, üvöltözöm jobbra-balra, különböző színpadokon, akkor én a hideggel gyógyítom magam, mert hogy ugye izomrostokból áll az is, és akkor jegelem, mint ahogy a sportolóknak jegelik. Nem tudom, hogy mikor ittam utoljára forró teát például.
2: Hallottam egy jó magyarázatot erre, ami lehet, hogy meggyőz, vagy téged, vagy csak néhány hallgatót. Ha te szobahőmérsékletű vizet iszol, az 24 fok.
1: Igen.
2: Azt a te veséd föl kell, hogy melegítse 37 fokra.
1: Aha.
2: Az energia, az fáradtság, az kalciumot von ki a szervezetből, és a többi, vagy kinek mit, hogy dolgozni tudjon a veséje. Ha még hidegebbet iszol, mint a szobahőmérséklet, akkor még jobban kell dolgoznia. Tehát szép lassan fáradnak a belső szerveid. Ez nagyon lassú folyamat, de erre mondják azt, hogy az öregkoromban már csontritkulás lesz, de hát ez természetes. Nem az.
1: Nem az. A forró víz ivás az ontja a szomjat? Vagy van olyan, hogy te nagyon szomjas vagy, hogy most megiszom egy egész nagy pohár forró vizet? Vagy meleg vizet?
2: Nem lettem úgy szomjas, hogy nagyon sokat kelljen innom. Ilyen 1-2 deciket iszogatok, szürcsölhetek el.
1: De hát ráadásul az kihűl, mint ahogy a hideg víz nálam felmelegszik.
2: De azért én elszürcsölöm ezt.
1: Aha.
2: Ilyen fél órán belül nem ül annyira ki.
1: Ja, de mint hosszabban fogunk beszélgetni.
2: Remélem, túlélem.
1: Lesz lehetőség újra tölteni.
2: Nézd, de azért nem lettem beteges, tehát hogy egy, tényleg egy jó pohár sört, egy fröccsöt megiszom, és nem fogok attól félni, tehát az sincs, hogy...
1: És az hidegen.
2: Akkor éjjel, persze, és akkor nem izgulok azon, mert akkor többet feszítek el az izgalommal, meg a parával, hogy stresszelem magam.
1: Tehát de egyébként miért volt erre szükséged, hogy te most az egészséges életmód felé fordulj?
2: Én 43 éves vagyok. Uh-huh. Nem vallottam be magamnak, de a fülem elkezdett sípolni, a szemem fájni kezdett, uh-huh. és a hajam is ritkulni. De ezt senkinek sem mondtam el. Uh-huh. Még ennek az ajurvéda dokinak sem.
1: Aha.
2: Rátette a pulzusomra a kezét, és elmondta ezeket, hogy magának ezek a tünetei az elmúlt egy évben. Mondom, igen, talált. Uh-huh. És ez elállt 2 hét után, plusz uh-huh. ráadásul tényleg jobban esik. Hát 6 lyukat ment be az övem. Teljesen más.
1: De megváltozott az étrended is?
2: Vagy? Teljesen megváltozott. Aha. És nem tartom, hanem erre vágyik a szervezetem, aha. amiket akkor mondott hmm. néhány ijesztő dolgot, árpa, főtt árpát eszem, gerzsit. Hmm. Anyukám azt mondta, hogy hát a lovaknak adtunk olyat régen árpát.
1: Milyen jól néznek ki a lovak?
2: Igen, látod, varázsló. És megérkeztünk.
1: Egy gyors erre nem voltam felkészülve. Ez jó.
2: Külön Ferenc egészségügyi tanácsaiból megérkeztünk a bűvészkedéshez.
1: De egyébként viszonylag ritkán látni elhízott lovat tényleg.
2: Igen, igen.
1: Mondjuk ők azért mozognak is sokat. Mozgás az megvan az életedben?
2: Persze, megvan, igen.
1: És korábban is megvolt, vagy ez az egész életmódváltás hozta magával?
2: Korábban is megvolt, de sokkal jobban van kedvem mozogni. Azt vettem észre, hogy egyszerűen az ízületeim fellazultak. Googolva akarok beszélgetni, le akarok googolni, előrehajolni. Hát mikor Google, mikor beszéltél utoljára 10 percig, úgyhogy te googolsz ugye szék mellett és dumcsizol. Nem nagyon, mert hát kicsit a derekam, igen. sőt leülsz, amikor a cipődet fel akarod venni. Én egyszerűen kivirultam. Le akarok googolni és úgy fölvenni a cipőmet. Ezek ilyen egyszerű hétköznapi dolgok, amiket észrevettem magamon.
1: De nagy ez. Figyelj, mindenre számítok, amikor mondjuk készülök egy beszélgetésre. De hogy veled az egészséges életmódról, meg a forró víz jó hatásairól el nem tudtam volna képzelni, hogy mi ezzel fogjuk indítani a mai beszélgetést.
2: És képzeld, akik láttak, már vagy 15-en elmentek ehhez a pacákhoz.
1: Aha.
2: És a második héten mindenki elbukott.
1: Ja, mert hogy nem tudják tartani?
2: Nem, ezt így valamiért nagyon nehéz, mert részletezhetem kicsit.
1: Tessék.
2: Azt mondják, hogy a mikrobionok a gyomrodban, az emésztő szervédben, azok éheznek mondjuk a cukorra, mert elkényeztetted őket, és elszaporodtak. És ezért nem tudsz ellenállni, ezért falsz. Na most ettől, amit ő beállít táplálkozás, azok a mikrobionok, azok a baktériumok, most lehet, hogy nem leszek pontos, sorry a biológusoktól, azok lesznek túlsúlyban, és azok üzennek az agynak, hogy egyed az árpát, egyed a tojást, egyed a fehér húst, és egyszerűen erre kezdesz vágyni. De ez egy 2 hét kell. Hát én a szomszédomat meg tudtam volna enni az első 2 hétben.
1: De jó, hogy nem ott lakom.
2: Ugye? Pedig jó a harapásom.
1: Jó. Jó, figyelj, ezt kösz nagyon, mert ez hasznos, azt gondolom, hogy nem csak nekem, ezt a forró vizet ezt ki fogom próbálni, erre nagyon kíváncsi vagyok.
2: Vágyni fogsz rá, este, komolyan? Lefekvés előtt, csak 2 napig id, a 3. nap vágyni fogsz rá.
1: Jó. Na, de innentől kezdve már az összes többi szakmádról fogunk beszélgetni, jó a folytatásban. Jó. Kis szünet, és aztán folytatjuk Kőhalmi Ferenccel itt a Retro Rádióban, az Abonházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kialmi Ferenccel beszélgetünk, kezdjük a, ha már kimondtad a varázsló szót, kezdjünk a bűvészkedéssel, mert mi amikor találkoztunk, vagy amikor megismerkedtünk, akkor egy rendezvényen te voltál az, aki fogadtad a bejövő emberkéket, valami céges bulin, és úgy mutattál nekik trükköket, hogy mindenki egyrészt elámult, én magam is, másrészt ez nem egy színpadi show volt, tudom, hogy neked az is van, majd arra is rá fogunk menni, hanem hogy téged körbeálltak, tehát nem az, hogy valahova el tudtad rejteni, és akkor nem tudom, valaki lebuktatott, tehát 3 centire voltak tőled az emberek, és mégis mindenki megette a show-t.
2: Igen, úgy ették meg, mint én a show... Jól lett a kártyát, most nem látják a nézők, de a számból kijött egy egész csomag kártya.
1: Úgyhogy közben beszéltél, és addig nem volt a szádban.
2: Szeretnéd még egyszer látni? Szóval, igen.
1: Atya úristen, ezt a forró vízzel együtt nyelted le?
2: Igen, természetesen. Szóval ez is egy adottság, hogy meg kell szólítanom az embereket, akár egy céges rendezvény, ez a úgynevezett close-up magic.
1: Close-up magic?
2: Close-up, vagy mikromágia, csak azzal viccelnek mindig, hogy megmikrózod a kajánkat. Szóval ez a close-up magic table hopping is. Ehhez, ez egy nagyon veszélyes, egy védőháló nélküli része a szakmának, amikor tényleg ez egy az egyben, még a színpad se választ el, nincs az, hogy te fönt vagy a színpadon, barátságos helyzetbe kell hozni egy trükköt, egy mutatványt, egy gegget azokkal, akiket egyébként eszméletlenül nem érdekel, tehát csak a főnök rendelt meg a céges rendezvényre, mert
1: ez az, és mégis nyilván azért mentek oda, mert lesz valami zenekar, meg kapnak nagyon jó vacsorát, meg ingyen lehet enni, inni, és akkor egyszer csak jön egy bűvész, egy varázsló, valaki, aki megállítja őket, és nyilván azt várják, hogy menj már arrébb, mert nem férek hozzá az italos pulthoz, és közben ott maradnak negyed óráig, vagy akár tovább is melletted, mert nem érték, hogy történik mindez.
2: Hozzáteszem, nekem ez az erősségem, ez a hirtelen kapcsolatteremtés. Ahogy hozzátok jöttem ide a Retro Rádióban, a taxival jöttem, mert nagyon rohantam a kocsin, valahol ott hagytam a telefonom is, és a fejemhez csaptam, úristen, ide kell, és így leintettem a taxist, hogy figyelj, el tudnál vinni? Igen, igen, beültem, forgattam a kártyát a kezembe, a pirosnál álltunk, és a mellettünk lévő kocsiban már mosolyogtak a taxist, te mivel foglalkozom? A bűvész vagyok, és ide jövök a Csabához interjúzni. Tényleg, igen, én óvóbácsiként, és a gyerekeknek is tud zenélni, mert gitárt dobtam be a kocsiba. Igen, őnek, és már megvett a taxis a gyereke szülinapjára. Tehát én így...
1: Atya úr!
2: De ez belőlem jön, tehát nem akarom én eladni. Igazából a szórakoztatást akarom.
1: Igen, csak oké, hogy gitárt hoztál, mert aztán majd ezt el fogom mesélni a hallgatóknak. Egy olyan, hiába ismerjük egymást, egy olyan ismerősön, közös ismerősön keresztül kerültél hozzánk, aki a te gyerek zenei produkciódat menedzseli.
2: Igen.
1: És mondtam, hogy engem te jobban érdekelsz, mint az a produkció, mert szerintem te több vagy, mint az az egy produkció.
2: Igen.
1: De arra mondjuk nem számítottam, hogy egyszer csak előkerül a szádból egy pakli kártya. Nálad mindig van kártya? Vagy az lenyelted, ott van a pólód alatt? Vagy?
2: Látod, ez is a timing, amikor te elkezdted ezt mondani.
1: Igen.
2: Ezt a történetet én már elkezdtem készülni, mert figyeltem ezerrel, hogy igen, ezt fogod mondani, és hogy kb. Mit válaszoljak rá, és hogy ámítsalak el egy pillanat alatt.
1: Hát sikerült.
2: Te nagyon-nagyon észnél kell lenni és figyelni.
1: Hogy lesz valakiből bűvész? Hogy lesz varázsló? Vagy hogy kerültél ezzel az egész mágiával kapcsolatban?
2: Én azt tudom elmondani, hogy én hogy kerültem ezzel kapcsolatban. Mi nagy családban...
1: Engem az érdekel.
2: Nagy családban nőttem fel, van 2 bátyám, apukám is, anyukám is világéletében nagyon sokat olvasott, nagyon társasági emberek voltak, és apa mindennel próbálkozott. És annak idején Rodolfo könyv is volt a polcon, és szerintem a Dezső bátyámnak tanított egy egyszerű trükköt, egy ilyen pulzusolvasós kártya megtalálós trükköt, és oda jöttek, hogy a Dezső bemutatja nekem, és nekem jobban tetszett, mint neki, és akkor a kezembe nyomták a Rodolfo könyvet, én kiolvastam, akkor Budapestre eljártunk a bűvészboltba trükköket venni.
1: Mert hogy hol nőttél fel?
2: Cegléden.
1: Aha.
2: Cegléden. És akkor így szépen lassan onnan magántanárhoz jártam, eszméletlen jó tanáraim voltak. Egyébként a mai bűvészeknek a többségét egy bizonyos Molnár Gergely tanított, ő tavaly halt meg, gyönyörű volt, ott voltak a tanítványok, 3 tanítványjal fogtuk a kezét, miközben meghalt a Gergely, de ez is megér egy órát. Mindenki szerette, a kórházba jöttek, hogy ki ez az ember, hogy ennyire szeretik, és megszerettette velem ezt a mókázást, ezt a közös részvétet az élet örömében. Tehát őben rajta nem volt maszk, nem volt megjátszás, ő csak bűvészkedett mindenkinek.
1: van olyan, hogy bűvésziskola, tehát az ember gyerek azt mondja, hogy na, én bűvész szeretnék lenni, akkor tessék, itt van, nem tudom, milyen utca, hány szám alatt a bűvésziskola?
2: A bűvészboltban ajánlottak magántanárt, iskolarendszer nincs, és így tanítgatott, elvittek saját műsoraikba, 40 perces műsorból én töltöttem ki 10 percet, a mikromágia close-up műsorba, gyere Ferike, te is bűvészkedj egy kicsit az asztaloknál, és aztán átbeszéltük, hogy mit lehetett volna jobban csinálni.
1: Mi kell ehhez? Mi kell elsősorban ahhoz, hogy az emberből jó bűvész legyen?
2: Szerintem timing, időzítés. Mert kézügyessége mindenkinek van, be lehet gyakorolni. A trükköknek ma már utána lehet járni, az is pipa, timing, időzítés, illetve egyre inkább az, hogy, hogy maradj emberi. Szerintem ez, ez az új kiskapu, a természetes intelligencia, és...
1: valahogy a világ más vele halad.
2: De ez lesz az új kiskapu, és látom is, érzékelem, hogy, hogy az emberek egyre inkább vágynak arra, hogy szólj hozzájuk, szólj hozzájuk, és reagálj.
1: Maradjunk még a bűvészetnél egy kis szünet után, jó? Folytatjuk rövidesen, Kőhalmi Ferenc a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jóhanni Ferenccel beszélgetünk, akivel most éppen mint bűvész, aztán majd az összes többi dolgot rá fogunk menni. Engem azért érdekel ez, mert nyilván gyerekkoromban engem is érdekelt, meg tátott szájjal néztem, és most is el tudok csodálkozni, hogy valakinek egyszer csak a szájából elkezd dőlni a kártya. De ahhoz, hogy valaki megjegyezhető legyen, különleges legyen, jó, persze nem, nincs minden sarkon egy bűvész, de ahhoz, hogy te egy keresett bűvész legyél, kell valami saját, valami sajátságos. Én ezt gondolom, mint ahogy mondjuk zenészként vagy színészként is valakit meg kell tudni különböztetni a másiktól. Azt neked ki kell találnod? Tehát meglévő trükköket adsz elő másképp, vagy kreatívan saját trükköket kell kitalálni?
2: Meglévő trükköket alakítok a saját stílusomhoz, vagy a saját kis ritmusomhoz, és utána tényleg ez egy hosszú folyamat, nekem is egy 20 évbe telt, hogy egyszer csak engedjem el azt, hogy mi akarok lenni a marketinget, hogy jó Istenem, mit akarok közvetíteni, hanem hát ez vagyok, ebből a családból jöttem, és hogyha valakinek tetszik, akkor örülök, ha meg nem tetszik, azért örülök, mert akkor tudom, hogy nem neki tetszik. De ez nagy kockázat, tehát hogy ezt fel kell

0: szalagitáról is szoktam néha bűvészműsorban így dúdolni a gyerekeknek. Ott ül 120 felnőtt gyerek együtt, és oda jön egy részeg muki, a gyerekek meg a színpad közé, meg így énekel, hogy Amerika, London, Párizs, minden, nem, mert úgy normális is. Figyelj, hallod, figyelj! Megállok a gitárral. Merre van a spanyol bástya itt? Hát mondom, ott fölmész jobbra, balra kanyarodsz, és ott lesz. Köszi, szívesen. Amerika, London, Párizs, minden, és fordulok vissza, és egy rossz szavam nem volt, de még a tekintetem sem volt, hogy megítéljem, hogy nézzetek már, ez a részeg őrült idejött, és hogy nem tart semmit se tiszteletbe. Mert nem tartott, és hogyha leállok vele vitázni, vagy üvöltözni, vagy utólag alázni, azzal mi lesz jobb? Semmi, csak feszültség lesz, és a gyerekek is azt látják, hogy feszült vagyok, és nem kellett lenyelnem se gombócot, hanem elküldtem oda, ahova szeretne menni, és folytattam
1: tovább. És tényleg arra volt? Vagy még mindig bolyong valahol a Siklós környékén? nem ő az, akit bemondtak a hírekbe, hogy 3 éve nem találják?
0: Határon túl van már.
1: Jó, de hát igen, tehát hogy ráadásul az embertípus is, meg neveltetés kérdése, tehát hogy nem jön zavarba ezektől, igen. Tehát, meg a rutin, a hidegvér, stb. Tehát, hogy...
0: De most akár hozzá tudom húzni azt, hogy a te munkád is ilyen, hogy teljesen idegen emberek is bejönnek, és velük kell pillanatok alatt labdát dobálni, az egy ritmus, ez benned is egy adottság, és bennem is ez lett az adottság, és valószínű, hogy engem ezért hívnak nagyon sok műsor. Tehát most az elmúlt 3 napban 7 műsorban voltam, csak tegnap 3 volt.
1: Az kemény.
0: Igen.
1: De az mind ilyen bűvészkedés, vagy van ebben zene? Tehát
0: bűvészkedés hogy... volt zene, és sőt az egyik egy országos bűvész fesztivál volt, ahol a gála műsorban szakmának műsoroztam. Igen.
1: Az nyilván azért kicsit keményebb, nem? Tehát a szakma előtt...
0: Hú, én nagyon pervers vagyok, én nagyon szét tudom őket szivatni. Igen, igen. Én a legnyugodtabb vagyok akkor, amikor a szakmában mindenki ideges, de én a leghiggadtabban megyek ki.
1: Én kulisszatitkokat kérdezhetek?
0: Persze.
1: Ezt most te csináltad velem, hogy ne tudtam kimondani.
0: Persze.
1: Ne, az mindig érdekelt, hogy amikor van egy ilyen kártya, és most nyilván nem arra fogok rákérdezni, hogy azt hogy csináltad, hogy de van olyan, hogy bűvész bolt, és akkor a bűvész kártya az másmilyen, mint amit én bemegyek egy boltba, és megveszek egy pakli kártyát?
0: Van olyan, hogy cinkelt kártya, meg hogy összerakott csomag. Tegnap egyébként ezen a bűvész kongresszuson egy olyan paklit raktam össze, amiről lövése nem volt az összes bűvésznek. De van olyan is, hogy jó minőségű, egyszerű kártya. Itt, ami a számból kijött, ez teljesen átlagos francia kártya.
1: Tehát én ezt ugyanúgy meg tudnám vásárolni bármelyik boltban.
0: Igen, igen, igen. És a mozdulatot is meg tudnám tanítani neked.
1: Jó íze van egy
0: nagyon jó. Főleg amikor gázsit adnak érte, az ja, nagyon jó ízű.
1: Ja, de hányszor volt már a szádban?
0: Hát hányszor.
1: De tényleg, mennyi pakli kártyával kell rendelkezni ahhoz, hogy mondjuk ezt a 3 napot úgy tud lehozni, hogy sosincs, nem jössz zavarba attól, hogy bakker elfogyott, no, meg lenyeltem.
0: Én azért vagyok mázlista, mert kockáztatok, én gyártattam le saját kártyát, saját logóval, mert jöttek vissza, hogy emlékszel, kilőttél hozzám egy kártyát, a kilövést azt mindjárt mutatom is neked, hogy odalövöm a kártyát, pitty. Tehát eltalálom a szemüvegedet is, rádióban lehet hallani, így oda is.
1: Ez az, amit hallanak hang.
0: Most orron találtam éppen.
1: El kell bújnom. Háttal kell állnom.
0: Még egyet, tessék, parancsolj. Szóval ezt a kártyát hozogatták vissza, és hogy betették a pénztárcájukba, mert szerencsét hoz. Hát mondom, akkor legyártam saját logóval a kártyát, és van 1500 csomag ebből nekem.
1: Aha.
0: És a
1: 1500 csomag?
0: Persze. És a 7 nap alatt én szétszórtam, mondom is, vagy a 7 műsor alatt szétszórtam egy 8 csomag kártyát biztos.
1: Régen volt már kártya a kezemben, nem nagyon szoktam kártyázni, de ez így ránézésre tényleg olyan, mint...
0: Teljesen egyszerű, csak visszajön az egyik kezemben a másikba, mint a Bud Spencer filmben.
1: Kár, hogy most nem... Hogy ez most rádió, de az van, hogy az egyik kezéből a Feri a másikba úgy dobálja a kártyát, mint hogyha tényleg egy zsinór lenne rajta, és akkor így húzná.
0: Ha emlékeznek Bud Spencer filmre, hogy megkerüli a szembeülő játékost a kártya. Így is el lehet lőni, mint puk.
1: Óriási.
0: Oda a kamerába is lövünk egyet.
1: Csak kinek kapcsolod vele a mikrofont.
0: Jó.
1: Jó, hát ezt most itt rögzítjük, közben telefonnal ezt fel fogjuk rakni a beszélgetés mellé, jó?
0: De egyébként ehhez hozzáfűzök valamit, hogy itt nevetünk meg, ez ilyen könnyednek tűnik, hogy föllövöm és elkapom, de amikor ezt 17 évesen tanultam a tanárom, akkor az Astoria Hotel lenti részét bérelte, és ott csinált varietésót a Gergely, Mr. Jupiter, és mondta, hogy Ferike, csinál csak meg ezt. Nagyon jó, másfél évig gyakorold, és figyeld meg, ha kimégy 2000 bűvész elé, mert nagyon sok nemzetközi versenyre vitt, akkor tapsolni fognak ezért az fél másodpercért. És kiálltam, úgy megcsináltam, és tapsoltak, mert másfél évig ezt gyakorolni kellett. Igen.
1: De ez tényleg, ez a

0: az egyik legnehezebb trükk.
1: Most csak egy nehezet mondtam, hogy egy finom motorika kell hozzá, hogy én mosolyogva ezt a nehéz trükköt megcsináljam, hogy visszaröpültél.
0: És már nem kell oda nézned, meg nem...
1: Nem, nagyon.
0: Óriási. Jó, megint egy rövid kis szünet, a versenyekre kíváncsi vagyok, jó? Folytatjuk. Kőhalmi Ferenc a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kőhalmi Ferenccel beszélgetünk, össze továbbra is a forró vizet, én itt állok a kártyatenger kellős közepén, mert össze-vissza eltalálták kártyákkal. Amikor az ember bűvész lesz, akkor nyilván van valami terve, hogy mire fogja azt használni. Hogy elmegy különböző sókba, színpadokon, varietébe, nem tudom, meg hogy vannak versenyek. Neked voltak ilyen terveid, amikor tanultál ezt az egészet? Volt valamilyen elképzelésed arról, hogy majd, ha ez a tudás megvan, akkor te mit fogsz csinálni?
2: Semmilyen elképzelésem nem volt. Én csak mentem versenyekre, nyerni akartam. Ma már a mai fejemmel nem mennék versenyre, de akkor ez volt a kevés műsor, mert hiszen fiatalon kevés műsorom volt, az egyedüli, hogy fejlődjek, fejleszek, gyakoroljak, legyen okom gyakorolni, és én nagyon sok nemzetközi versenyre jártam. Ez a tanárunk, a Molnár Gergely, aki egyébként a Somának, Badár Tominak, a magyar bűvészeknek a mestere volt. Ő nagyon sok nemzetközi versenyre járt, bűvész kellék gyártó volt, és versenyeztetett minket, mint a lovakat, varázslovakat, és nagyon sokat nyertünk így magyarok bűvész versenyt, és ez fogalmam se volt, akkor még nem tudtam azt, hogy én nagyon fogok örülni annak, amikor egy hakniban, legyen az karokúszörcsök, de akár ma egy szállodában voltam, hogy ennyire fogok örülni annak, hogy a nézőket így meg tudom vezetni, vagy ritmusba tudom hozni, vagy összhangba tudom hozni magammal.
1: A versenyeken másképp kell dolgozni a bűvésznek, mint mondjuk egy közönség előtt, akik nem a zsűri?
2: Hát más lelki állapot kell hozzá, amikor 3000 bűvész néz az Európa bajnokságon, és többségében nem neked szurkolnak, hanem annak, hogy essen ki a kezedből, mert ők akarnak nyerni a versenyen. Aha. Jó, nem 3000 induló van, de a nézők bűvészek, ahhoz azért kell egy perverzió, de hát nehéz gyerekkorom volt, úgyhogy én ezen is csak mosolyogtam. A tanárom mindig azt mondta, hogy Ferike, figyelj, ez olyan, mint egy vidéki akni, gondold végig azt. Hát most mi lehet, esetleg csak meghalsz, de azt is túléljük. Olyan nyugodtan mondta, hogy elhittük, hogy nem számít.
1: De egyébként a verseny eredmény az számított?
2: Akkor így.
1: Tehát nyilván gyakorolni, vagy egyáltalán azt a rutint megszerezni arra jó, de az, hogy te ott hányadik leszel azon a versenyen, az számított?
2: Először nekem még számított, de mivel ez a tanárom a dillerrumban árulta a kellékeket, ő sose jött el az eredményhirdetésre. Nem érdekelte. Őt az érdekelte, hogy bűvészkedjünk, és mi ezt tanultuk meg, ezt szívtuk magunkba. Egy példa, mit tudom, Európa bajnokság, bronzérmes lettem. Hát úgy azért örültem, mentem a serleggel is, mindig úgy mentem oda hozzá az eredményhirdetés után, hogy Gergely, gratulálok a tanítványodhoz, harmadik lett az EB-n. Nagyon jó, Ferike, na gyere, hozunk két sört, és áruljuk tovább a kellékeket, és ennyi volt az ünnep.
1: És tehát neki ez kevésbé volt fontos.
2: Lenyomta bennünk azt, hogy mi nagyképűsködjünk, vagy a célunk a díj legyen. Ő neki az volt a fontos, hogy a versenyszám, mielőtt elkezdődik, mindenki cidrizik, azt mondja, Ferike, tedd már bele még azt a trükköt. De hát érted, egy évig gyakoroltuk zenére azt a számot, nem tudod beletenni hova. De tedd csak bele, próbáld ki, hogy beleteszed. Nagyon furmányos volt az öreg, mert az idegrendszerünket csiklandozta föl, hogy szokjunk hozzá a kinti életben lévő bűvészkedéshez.
1: És ma, jó néhány évvel azután, hogy ezeket az eredményeket elérted, most számítanak, hogy akár a munkád során? Hogy
2: semennyire.
1: Tehát, hogy nem ettől lesz nagyobb a gázsid, több a melód, a meghívásod?
2: Nem. A weboldalamra is csak azért került ki, mert de Ted Marki, jó, tegyétek ki, én informatikai analfabéta vagyok, nekem alig van marketingem, de mégis nagyon sok műsorom van.
1: Azt, amit egy versenyen bemutatsz, azt tudod aztán később hasznosítani, használni vidéki haknikon, ha már így fogalmaztál?
2: Én szoktam. Nagyon nehéz fogások. A bűvész versenyre máshogy kell készülni. Én a kézügyességi kategóriákban indultam, ami a sava borsa, az a legnehezebb. De én, mivel szeretek kézügyességi trükköt csinálni, ezért csinálok a sima haknikban is. Aha. Mert nincs se nagy hakni, se kis hakni, én vagyok. Én ezt tudom és csinálom, mint ez a kártyapöckölés, vagy röptetés is. Nincs olyan műsor, ahol ezt nem mutatnám be.
1: Igen, mert ez jól mutat így tényleg szemtől szemben néhány centiről, de akár a színpadi showban is.
2: Meg valahogy, amiben nagyon sok munkát fektettél, azt megérzi a közönség. És jól érzi magát tőle. És kell bele.
1: Az, hogy te egy, nyilván ez a megrendelőtől is függ, hogy mit rendel meg tőled, de hogy te mit adsz elő? Hogy tényleg ott mászkálsz a vendégek között, vagy te mész oda az asztalokhoz, vagy felállsz a színpadra, ez mitől függ?
2: Attól függ, hogy a telefonbeszélgetés alatt hogy tudok ráhatni, mert sokszor a megrendelő nem tudja, hogy valóda egy bűvészműsor. Close-upoz már 2 órát. De mondom, mennyien vagytok? 80-an. Figyú, akkor, hogyha én elkezdem, körén fognak állni 30-an, biztos, mert én tudom, milyen vagyok. Uh-huh. Mi lenne, ha színpadi lenne? Hát ne, de aztán ott mégiscsak rájön, és ott is tudok váltani, mert a bőrönd ott van nálam, és egyből föl tudok menni a színpadra. Tehát én nagyon kanyhaló vagyok, nagyon védőháló nélkül is ugrálok. Uh-huh. Hát ez kell.
1: Magyarország... Bőrönddel jársz?
2: Igen.
1: És abban a bőrönben mi van, azt lehet tudni?
2: Úristen, minden. A gyerek műsortól a felnőtt műsoron át a close-upig minden, ami ilyen nagyon flick-flack, bármikor előveszem és meg tudom csinálni.
1: De mi eszközök?
2: Eszközökre, karika, kendők, olyan kártya, ilyen gondolatolvasó boríték, olyan láthatatlan szálcérna, olyan műfül, tehát ilyen minden, a gyerekeknek a pörgetős könyv, amiben megjelennek állatok, óriás mackó jön ki, egy akkora mackó, mint te vagy, minden.
1: Egy akkora bőröndből, ami...
2: Igen, egy kisebb fajtában, igen.
1: Galamb, élő galamb?
2: Azt nem, sajnos. De nagy álmom egyébként galambbal dolgozni, bár nyugaton az állatvédők egyre inkább tiltják le a galambos számokat. Cirkuszokban már nincs élő állat, de igen. A galambosokat most voltak nagy botrányok Németországban, ott nagyon sok varieté van, és ott letiltották a galamb számokat.
1: Hát igen, erre emlékszem, hogy gyerekkoromban az volt a legnagyobb szám. Mindenki akkor sikítozott, amikor nyulat húzott elő a bűvész a cilinderből. És amikor először találkoztunk, akkor pont egy olyan ornátus volt, hogy rajtad is egy ilyen cilinderszerű valami volt, és gondoltam, hogy abban biztos lakik valaki.
2: És rájöttél, hogy én lakok a cilinderben.
1: De hogy igazából az csak akkor a kinézetedre volt hatással, nem rejtett semmiféle...
2: Nem.
1: Eszközt.
2: Mivel megszűnt az állandó bűvészkedés, ezt úgy értem, hogy a varieték, a matinék, azok valaha 30-40 évvel ezelőtt virágoztak.
1: Igen.
2: És bár most a Budapest varieté újra élet, de nincsenek, ezért haknizunk, össze-vissza utazunk a forró kocsiba, az állatkínzást lenne. De ha egy helyen lenne öltözőm, akkor simán csinálnék egy galambos számot, mondjuk, hogy galambok jönnek elő hófehérkendőből.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Kőhalmi Ferenc a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hogy van, szomszéd, jobban bírja már a gyaloglást? Mondja, mi történt?
5: Új étrend kiegészítő porckészítményt szedek, az Artrevint. Ebben az UC2 nevű természetes eredetű kollagén van, ami más, mint a többi. Ez nem bomlik le a gyomorban, és megtartja eredeti szerkezetét.
4: Mit is mondott? Artrevin?
5: Igen, Artrevin kapszula. Patikában kapható.
4: Lehet, hogy nekem is Artrevin kéne szednem.
5: Ha gondolja, nézzen utána az artrevin.hu weboldalon.
3: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: A parlament egyelőre nem választott legfőbb ügyészt. Ismét elkaptak egy mohatolvajt, holnap lesz Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Nem választotta meg legfőbb ügyésznek az országgyűlés Szatmári Zoltánt. A titkos szavazáson 138-an az államfő jelöltje ellen voksoltak, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. Baka András köztársasági elnök a döntés után kiállt jelöltje mellett, de azt mondta, a szavazás eredményét tiszteletben tartja, azt a demokrácia működésének tekinti. Hozzátette, új jelöltjéről sem egyeztet majd a pártokkal. Újabb mohatolvaj került rendőr kézre. Egy 23 éves férfi csak nem fél tonnányi mohát lopott. Az 58 zsákot furgonjában találták meg, Borsodabói Zemplénben. Pénteken is felfedeztek egy illegális szállítmányt. Szabolcs-Szatmár-Berekben 37 zsák mohára bukkantak a rendőrök egy kis teherautóban. Szent Mihály napja lesz holnap. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik. Mondta rádiumnak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
7: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
6: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A Skót Világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Rod Stewart egyike a legtöbb albumot eladó művészeknek, világszerte mintegy 250 millió lemeze fogyott. Ő az elmúlt fél évszázad egyik legsikeresebb koncert előadója is. Becslések szerint világszerte 20 millió rajongó láthatta színpadon. Folytatódik a felhőtlen száraz idő, hajnalra kevés helyen átmenetileg pára, ködfoltok képződhetnek, a légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A folytatásban derült, napos, csapadékmentes idő lesz, a szelet többfelé élénk lökések kísérhetik a csúcsok, 22 és 25 fok között alakulnak majd.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Kőhalmi Ferenc nem csak művész, ceremóniamester vagy ceremókamester és óvóbácsi, hanem zenész is. Nem sokára elő.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kőalmi Ferenccel beszélgetünk, és mondtad itt a beszélgetésünk elején, hogy szakmád szerint, vagy van egy olyan szakmád is, hogy óvodapedagógus vagy. És felismerül az emberben a kérdés, hogy miközben te tanulod a bűvész trükköket egy magántanártól, az csak kell valami szakma, ami talán a szülők is terelnek, hogy Ferike, azért, nem csak hülyéskedünk, legyen egy rendes szakma.
2: Igen.
1: De ezt tanultad, hogy te óvodapedagógus vagy, vagy az egy a sok közül, ami neked van?
2: Amikor eljutottam oda, hogy választak főiskolát, akkor már nagyon sok gyerekműsorom volt.
1: Aha.
2: Azzal indult be igazából a pénzkereset, meg a külvilágba való munkavállalás. És gondolkoztam, hogy mi legyek. Hát közgazdász nem akartam lenni, jogász sem. Uh-huh. A két bátyám filozófus lett, azt se akartam lenni. Uh-huh. És mi áll közel a gyerekekhez? Oviszak. 40 lány van ott. Tornaóra, énekóra, énekelni szeretek. És elvégeztem az oviszakot, lediplomáztam benne, sőt elmentem egy magánoviba 4 évig dolgozni, de ott önkéntesként, tehát a fizut nem kértem el.
1: Aha.
2: És nagyon eszméletlen sokat tanultam a gyerek műsorokhoz, a bűvészkedéssel. Úgy engedtek el a záró foglalkozásomról, hogy de kár, hogy maga nem fog oviban dolgozni, de nagyon örülünk, hogy gyerekek között lesz, mert nagyon tetszett nekik, ahogy én a gyerekekhez állok. Egyébként akkor írtam a dalokat is, amiket zenekarral megzenésítettünk 15 évre rá.
1: Most tulajdonképpen megválaszoltad a kérdést, hogy dolgoztál-e valaha a szakmádban, mert hogy amennyire én tudom, nagyon-nagyon kevés óvó bácsi van, óvonéniből tényleg sokkal több.
2: Talán... Meséljek, milyen volt? Imádtam. Megágyaztam magam.
1: Az oké, hogy te imádod, mert szereted a gyerekeket. Csak a gyerekek hogy viszonyulnak ehhez? Nekik ez természetes, hogy egyszer csak egy óvó bácsi is van az óvonénik mellett?
2: Szerintem ők azzal vannak, aki szereti őket. Például volt olyan foglalkozás, hogy akkor apa mivel foglalkozik, anya mivel foglalkozik, ti mik szeretnétek lenni, az ács mit csinál, igen, a szűcs mit csinál. És akkor ők is kérdeztem, hogy ti mik szeretnétek lenni, és visszakérdeztek, hogy és te óvó bácsi mi szeretnél majd lenni?
1: De az óvonénitől nyilván ezt nem kérdezték, tehát ő már készen van.
2: Igen.
1: De az átmeneti állapot, te is így gondoltál rá?
2: Az óvodapedagógia?
1: Igen.
2: Abszolút.
1: Igen. Mert ezek szerint a gyerekek ezt látták benned.
2: Igen, de vagy volt olyan, hogy anyukák jöttek, mert ez egy magánovi volt, és így láttam így a szememből, hogy a barátnőikkel jönnek, és így mutogatnak így, mint az állatkertben az állatokra, hogy ott a Feri bácsi, ott a Feri bácsi, és akkor
1: Feri bácsi.
2: Nézegettek. Hát 24 évesen bácsi lettem.
1: Na de mit tudsz tanulni ott az óvodában arról, hogy egy gyerek egy rendezvényen vagy bármilyen alkalommal, amikor te majd ott fogsz varázsolni, ő hogy reagál?
2: Azt tudom, hogy amikor én napi 8 órát voltam gyerekekkel, akkor szemmel tudom tartani őket jobban. A reakciójukra, hogy ő fáradt, ő miért sír, ő igaziból hisztis, vagy csak a szülei deviánsok, és tudom, hogy akkor a szülőnek szólok, hogy segítsen, nem én kezdem el nevelni a gyereket. Vagy például látom a korosztályt, hogy mennyit fog bírni. Én már tudom, egy bűvész ahhoz, hogy 8 órát legyen gyerekekkel, legalább fél évet kell gyerekműsorokban lennie, ugye a 20-30 perces műsorával. Én meg napi 8 órában voltam, tehát sokkal nagyobb rutinnal látom, ahogy bemegyek, érzem a levegőből, jó persze nem látom őket, hogy
1: persze.
2: Itt fél órás műsor lesz kb. Ha fáradnak a gyerekek, én már éreztem, hogy mikor fáradnak egyből a műsorban, és akkor átváltok egy gitárra, tehát hogy sokkal nagyobb rutinnal tudok váltani hangulatot gyerekműsorban. Van olyan, hogy mozgást kell betenni, egy kis zenét, hogy fölpörögjenek, vagy azt tudtam, hogy cukorsokkot kapnak. Hát fogalmam se volt, mi az a szülnapi bulikon, mert abból is volt régen nagyon sok. A torta után könyörögtem, hogy csak ne a torta után jön a bűvész, mert megőrülnek a gyerekek.
1: Ja, és letépik rólad a cilindert,
2: igen.
1: Szétszedik a bőröndödet.
2: Igen. Vagy csak emberszámba tudtam venni a gyerekeket. Nem mémeltem, hogy sziasztok gyerekek, mert eddigre már az óvodában ezt nem lehet minden nap debilként szólni a gyerekekhez, hanem egyszer csak magamtól beszéltem ezzel a hangon, és a műsorban is sokkal könnyebb volt, hogy én a saját hangomon tudtam a gyerekekhez szólni.
1: És a zene? Az óvodai óvodapedagógus tanulmányaiddal együtt tanultad, vagy az gyerekkorod óta veled van, az honnan jön?
2: Ez úgy történt, hogy amikor óvóbácsiskodtam, akkor arra lettem figyelmes, hogy én folyamatosan énekeltem a gyerekeknek. De kérdeztek valamit, és dallal válaszoltam. És akkor elkezdtem olvasni nagybandó verseket, egyébként gyerekversei szépek vannak, és dúdolva kezdtem olvasni. Akkor magamtól is ilyen mitty-mutty mondatokat, ilyen viccelődéseket, mint rímbe faragtam mondatokat, és egyszer csak összeálltak dallamok, akkor a gyerekek is visszaénekelték, és jé, gondolkoztam, hogy miért énekelek én, és akkor esetleg, hogy anyukám folyamatosan énekelt gyerekkorunkban, de állandóan énekelt, sétálva, apukám meg fütyürészett, és valószínű ez a dallam, hogy a ritmusunk van, nekünk kőhalmiaknak nagyon jó ritmusunk van, akár egy beszélgetésben, akár a gondolkozásban, és az éneklésben, a zenélésben is, és akkor szépen elkezdtem magángitártanárhoz járni, és szépen lassan zenészek jöttek körém, akik...
1: Tehát tulajdonképpen, amikor te a zenére rátaláltál, akkor már felnőtt voltál, tehát nem gyerekkorod óta kísér a zene.
2: Igen, igen, de 5 akkordot tudok a gitáron, szerencsére van egy nagyon jó jazzgitáros, a Pintér Tibi, hogyha ismeritek, a Micheller Mirtil párja,
1: igen.
2: És ő egy őrült, mint én, és, és vele vagyunk színpadon.
1: Ja, és akkor ő az összes többi akkordot hozzáteszi a te ötöd mellé. De azt mondják, hogy 3-4 akkorddal világszenzációt lehet alkotni.
2: Hát sok sikert értem el vele.
1: Megint egy rövid szünet, és folytatjuk rövidesen. Kőhalmi Ferenc a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jó, ami Ferenccel beszélgetünk, ahogy viszont folyamatosan azt a forró vizet, én is mindig ránézek a kulacsomra, de hideg van benne, és most megmondom őszintén, hogy most nem kívánom a hideg vizet, persze nem most kezdem el a forró vizet inni beszélgetés közben, mert nem tudom a hatását. Nem is fogunk rá már visszatérni, hogy aztán hányszor kellett rohannod.
2: Mondtatok valamit?
1: Mellékhelyiségbe.
2: Úgy köszöntél el, hogy Zabaházi Presszóban, úgyhogy meg éhes lettem, hogy csodálni szeretnék.
1: Egyébként mindig ezt sajnos össze szoktam vonni, de rajtam látszik is, hogy én egy zabaházi vagyok. Na, visszatérve a zenére. Azt mondtad, hogy amikor óvoda pedagógus voltál, akkor írtál dalokat. Azzal volt valami célod? Vagy egyszerűen csak megszülettek a dalok, és akkor majd valami lesz?
2: Énekeltem csak úgy egy ovisoknak, aztán eljöttem az oviból, és 10 év eltelt, amikor is egy zongorista barátomnak mondtam, hogy figyelj, vannak gyerekdalok a fejembe, muti, hát ezek nagyon jók, úristen, jelens be, az Artisius, azt bejelentettem, és lelkesített, aztán mindegy, próbáltam az Almazenekoros Gabival is, de a végén egyszer csak szomorúan sétáltam, mert volt néhány szomorú történet ebben, és a Tibi és a Mirtil menedzsere, az Ali Attila az utcán megállított. Feri, te gitározol is? Mondom, te Attila vagy? Igen. Mert 2-3-szor találkoztunk Haknin, céges bulin. Azt mondja, úristen, én, hogyha valakit menedzselnék, még már nem menedzselek más, de te lennél az. Mert olyan fegyelmezett vagy a műsorokban, és olyan jó téged látni. És elmeséltem neki a sztorit, hogy mi van. Hát hívd fel a Tibit. Ő megzenésíti neked, biztos megzenésíti. És akkor a Pintér Tibit fölhívtam, a nagy istent, nekem istent, aki mindenhol játszott már, és mondta, hát üljünk le 4 órát, beszélgessünk először is. A dalok se kerültek elő, és mondta, hogy persze, nekem megcsinálja, és utána ő mondta, hogy...
1: De ez a személyiségednek köszönhető, tehát teljesen mindegy volt, hogy milyenek a dalaid, fontosabb volt az, hogy te milyen vagy?
2: Szerintem igen. A Tibinek igen. Igen. És utána ő beszélt rá, hogy vigyük színpadra, és én mondtam, hogy nem szeretném, mert elég emlékez, hogy egy CD lett belőle, apukám hangja is benne van, meg. És akkor mondta, hogy de vigyük színpadra, és de félek, de mitől félsz? És akkor azt mondtam neki, hogy én attól félek, hogy te olyan jó gitáros vagy, én meg őrült vagyok, és a szövegekre nem emlékszem, meg nem. Azt mondja, hogy tudod mit? Nem megyek le a színpadról, egy műsort megcsinálok, nem tudsz úgy megsérteni. Mondom, oké. És akkor jött a következő kérdés, hogy mi lesz a tracklist. Hát mondom, az nem lesz. De hogy? Hát már ahogy érzem a gyerekeket, hogy reagálnak, jó, próbáljuk ki úgy. Lejöttünk a színpadról, és ő is, a dobos, a Szemerec Kími, azt mondták, hogy ők bármikor ingyen is jönnek velem, mert ilyen élményben még nem volt része, hogy így reagálok, és úgy húzom, és akkor lassabban, és akkor mutatom, hogy én még sose voltam színpadon, nem énekeltem, és nem értették, hogy honnan van ilyen bátorságom, és ösztönösen nagyon jó ritmus érzékem. Ezt én se tudtam magamról, de talán ez életem egyik legjobb
1: bókja. Ez tényleg így van, hogy a zenészeknek, én is találkoztam már jó néhányal, jó előre ez a legfontosabb, hogy milyen dalok lesznek, és azok milyen sorrendben, mert ők azt már fejben úgy összerakják. Tehát, hogy ez egy nagy kihívás lehetett nekik, hogy azt mondták, hogy mennek utánad, bármerre is fordulsz.
2: És imádták. Tényleg egy csimbum cirkusz, amit csinálunk, mert két dal között azt se tudják, hogy milyen trükköt fogok csinálni, de ők nevetnek a legjobban mellettem a zenészek, és lekísérnek. Van, hogy Police dalt kezd alájátszani, amiközben bűvészkedek, mert szomorúan kezdek el énekelni, és every breath you take, de a saját dalainkat játszuk, de nagyon-nagyon jó. Van, hogy a Tibi, én elkezdek egy dalt, és a Tibi azt mondja, nem ez lesz, egy másik dalt fogunk eljátszani, és akkor ha ő érzi jobban a gyerekeket, akkor az lesz. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Tehát közben, miközben ti gyerekdalokat, a te saját gyerekdalaidat adod elő, vagy adjátok elő, te még ott bűvészkedsz is a gyerekeknek.
2: Hogyne, összekötjük interaktív trükkökkel.
1: Másképp kell a gyerekekkel bűvészkedni? Tehát nyilván én azt gondolom, hogy mindenkit ugyanúgy el tudsz varázsolni, de a gyerekek még talán egy kicsit tisztábbak, meg nem tudják a hátterét annak, hogy, hát hogy egy ember nem képes lenyelni egy
2: golyót, egy piros labdát, kártyát.
1: Vagy egy pakli kártyát. Tehát én tudom, hogy ez nem a szádból jött ki, de mégis úgy tűnt.
2: Én úgy szoktam fogalmazni, hogy nem, a bűvészkedés az inkább egy szórakoztatás, tehát hogy nehezebb őket szórakoztatni, vagy félelmetesebb, inkább azt mondom, mert a gyerek az őszinte, hogyha nem szórakozik, akkor odébb megy. Még egy felnőtt az úgy viselkedik, mímeli. Engem viszont, mivel nem érdekel, hogy nem tetszik, vagy tetszik neki, én beleadok mindent, amit szeretnék, ezért valahogy vonzza az embereket az én jelenlétem a színpadon, a gyerekeket is. De én imádom a gyerek műsorokat, mert őszintébbek. És az kiszámíthatóbb szerintem, ha őszintébb valaki.
1: Én mindig szoktam mondani, hogy azok, akik folyamatosan gyerekműsorokkal lépnek fel, azok előtt le a kalappal, persze mások előtt is, de hogy a gyerekeknek a fenntartani az érdeklődését, kiszolgálni az ő nagyon-nagyon színes és szerteágazó figyelmét, az egy őrült nehéz feladat lehet, vagy legalábbis nekem annak tűnne.
2: De mondok egy érdekeset, valaha 20 évvel ezelőtt emlékszel még a Lala Bohócra, Lala és Kamilla, ők voltak a televízió, ők szétdolgozták az agyukat, és én 23 éves voltam, vagy 20, és együtt léptünk fel, én utána, ő előtte, valami kerületi nap, Vekerle napokon, úristen, erre emlékszem, és oda merészkedtem hozzá, és kérdeztem, hogy milyenek most a gyerekek, és a Lala ki volt, azt mondja, úristen, ezeknek a mai gyerekeknek nem lehet már egy 5 perces poént megcsinálni, nekik 3 percenként valami vicsorgást kell csinálni. Na ma ez 40 másodpercre csökkent, és azt érzem, bár én nem vicsorgok, mert én tudom, hogy akkor egy dallamot kezdek el játszani, vagy egy tapsos csettintős effektet. Aha. Ettől gyorsabb már nem tudnék lenni, nehéz, de nekem ez a határ most. Nem tudom, hogy 5 év múlva mi lesz, de szerintem azt a gyorsaságot nem tudom. Tehát a TikTokkal az agyában nem tudok versenyezni már.
1: És a gyerekek, akiknek te milyen korosztály nagyjából?
2: Hát a gyereket úgy képzeld el, hogy a 4 éves kortól a 8-9-ig, persze a 12-ig is, de ez a korosztály.
1: És az 4 évestől a 9 éves korig már tudják, hogy mi az a TikTok, tehát őket ez befolyásolja?
2: Most ezt úgy mondom, hogy a telefon villogása, aha, csak én most itt TikToknak értem, neveztem, aha, szimbolikusan, hogy azzal a villogással én már nem tudok, és nem tudok egyszerűen versenyezni.
1: Nem is lehet.
2: Nyilván. Nem azt mondom, hogy veszve van a világ, mert nagyon sok jó tapasztalatom is van. Hogy mondtam, így mondtam, hogy jó. Igen. Jó tapasztalatom is van. Ezt miért mondtam így?
1: Hát, mert azt hitted, hogy valami vidéki gyerek vagyok.
2: Ja, igen.
1: Mert... én is értsem. Egyébként az vagyok, csak már nem gyerek.
2: Nagyon sok jó tapasztalatom is van, de egyre inkább erősödik ez a tendencia, hogy 40 másodpercenként egy blikfang kell. Nem vagyok rá büszke, hogy ezt nagyon tudom. Nem is szeretném erőltetni. A legjobb. Egyébként most a kolozsvári napokon, hogy felléptem, ott a gyerekek 1 órás sót kértek tőlem. Gyerekek,
1: 1 órás?
2: Hát mondom, ezt hogy nézik végig ilyen szabad téren?
1: Igen.
2: És a kisgyerekek így mindenre figyeltek, mindenre reagáltak, sőt, utána néztem őket jazz koncerten, vagy swing koncerten, lent ültek a 6 évesek, és ha gitáros csinált valamit, akkor oda néztek. Ott történik valami, hogyha dobos, akkor oda, és végignéztek 1,5 óra koncertet a gyerekek. Tehát ott kérdeztem is a szülőket, ott egy kis közösség van, és valószínű jobban figyelnek arra, hogy ne képernyőlet legyen. Tehát létezik ilyen is, de a tendencia az a 40 másodperces blikfang.
1: És az, hogy te mindeközben hogy nézel ki? Mert amikor mi találkoztunk, akkor tényleg egy ilyen különleges ornátussal jelentél meg mindig. Tehát nyilván nem utcai ruházatban, de nem is bohócnak öltözve, vagy valami a gyerekek előtt.
2: Ott is ugyanúgy. Ugyanis van esztétikai nevelés, ami nem csak a dallammal, nem csak a magyar nyelvvel, vagy a versekkel, hanem a ruha is. Én smokingban és lakcipőben szoktam a gyerekekhez is menni. Egyébként ide is úgy akartam, csak elbeszéltem az időt a Benedek nevű bűvész barátommal, és úristen, menj ez, és taxival rohantam ide, mint az őrült, és a gitárral a hátamon, de smokingot és lakcipőt készítettem be a kocsimba, hogy azzal majd jövök ide behozzon.
1: Hát most így, ahogy a pult mögött állunk mind a ketten, én el tudom képzelni, hogy az van rajtad, mert az most pont nem látszik a lakcipő, de hát mondjuk a smokingot azt észrevenném, igen.
2: De egyébként az alsógatyám olyan, mint egy smoking.
1: Ezt nem fogjuk megmutatni, és kérlek, te se utogass. Jó, innen folytatjuk, Kőhalmi Ferenc.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jó, ami Ferenccel beszélgetünk, ha már egyszer behoztad a gitárt, és most közben letolja a gatyáját, és tényleg ott van egy smoking minta a sliccénél, és én még oda is néztem. Na ez a durva. Szóval az van, hogy behoztál egy gitárt, mert nem tudom miért, mert éppen nálad volt, vagy arra számítottál, hogy majd fogom kérni, hogy nekünk játssz el egy dalt. De mondtad, hogy tudsz öt akkordot.
2: Tudsz.
1: Hogy akkor legalább kettőt mutass már meg.
2: Kettő akkordot?
1: Igen, vagy mutass meg, valamit mutass meg a saját dalaidból. Most a hallgatóknak mondom, hogy ez egy akusztikus gitár, nem dugtuk be sehova, tehát ez úgy szól, ahogy ugyanabban a mikrofonban, ahol mi a beszélgetést végezzük, ugyanott fog szólni. Nézzük meg, hogy szól.
2: Beleveszlek a dalba, mert szeretek így improzgatni.
1: Tessék.
2: Így lehet hallani?
1: Én így hallom, igen.
2: Amerika,

0: ahogy van, na még egyszer együtt, minden gyerekkel.
1: Amerika, London, Párizs, minden gyerek úgy normális, ahogy van.
0: Pararam, pam, pam, pam.
2: Közben nem figyeltem, ez hány akkord volt?
0: Ez kettő volt.
2: Kettő. Hát akkor úgy, ahogy kértem. De nagyon a megrendelők legjobb barátja volt. Kettő, akkor kettőt nyomok. Nem, nem hármat, kettőt. Nem egyet, kettőt. Óriási. És ezt egyébként fejleszted a gitártudásod, vagy azt mondtad, hogy tudsz ötöt, és neked ez bőven elég? Szoktál otthon gitározni, gyakorolni?
0: Szoktam. Most egy új dalon gondolkozom, egy állatos dalon, ami nagyon tetszik. Egy olasz zenekart, az Ease Carbonarit hallottam, és abból egy pici dallamot ellopva minden nap képes vagyok eljátszani. Úgy aztán egyébként a szomszédomat egyszer kérdeztem, amikor az első Cseh Tamás dalt tanultam a rocksuliban, hogy figyelj, nem zavar téged? Ő kocsmában ült, és azt mondta, de még WC-n ülve is? Ez volt a válasz. Hát én ezt az öt akkordot, meg ezt a 20 dalt, amit én el tudok játszani, kb. Minden nap képes vagyok eljátszani, reggel fölkelve is, és ez így igaz, ahogy mondom.
2: Hát így legalább folyamatosan kézben van a dolog, tehát... Hogy...
0: Legyen az új dalból egy kis részlet?
2: Na, mutasd!
0: Welcome, Mr. Joe Banana, welcome to Mr. Joe Banana. Ho la la la la la la. Együtt, ho ha ho!
2: Ho ha ho!
0: Nagyon jó! Ho la la la la la la. Ho ha ho! A majmok banánt esznek Afrikában, sziasztáznak, hogyha délután van, mert ho la la la la la la.
2: Ho ha ho! Új dal és ismerem, tehát
0: szia. Szia! Szia Joe Banana, szia Mia! Szia Csaba Banana! Ho la la la la la la.
2: Ho ha ho! Óriási vagy, óriási vagy. Jó, tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést, vagy akár a zenélést, hát nem tudom, hogy nyakadban marad a gitár, akkor nyilván zenélünk is.
0: Hó-ha-hó.
2: Hó-ha-hó, Kőhalmi Ferenc a vendég. Mindjárt jövünk itt a Retro Rádióban, az Oázi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Jó, ami Ferenccel beszélgetünk, hát csak nem tette le a gitárt, tehát nyilván ott van a nyakában. Az érdekelne, ugye mondtad, hogy amikor óvóbácsi voltál, írtál dalokat, azokat felvetted lemezre, és azokat zenésítettétek meg, azzal indultál el. De most azért kiderült, hogy itt folyamatos alkotás van, tehát nem egy repertoáros előadóként járod az országot, tehát hogy ahova visszatérsz, ott is tudsz újat mutatni.
2: Persze, újat. Meg ugye az a szerencse ebben, hogy mivel ezek két akkordosok, amiket én eljátszom, de mellettem van a Pintér Tibi, aki mindegyik, mind a 20 dalunkat el tudja játszani, ezért elég nagy a repertoár, illetve a trükkökben is módosítunk meg, egyszerűen nincs két egyforma előadás. Tehát volt, hogy egy dallamot teljesen máshogy játszott el, és én akkor arra improvizálva énekeltem, mert én is őrült vagyok, a Tibiék meg ezt imádják oda-vissza.
1: Ha valaki felmegy a honlapodra, én megtettem, azt látom, hogy itt tényleg nagyon-nagyon sokfajta lehetőség közül választhatok én, hogyha meg szeretnék valamit rendelni. Van ebből neked kedvenc? Csak most mondom a hallgatóknak, hogy van olyan, te céges rendezvényekre, meg partner találkozókra mész, brandhez igazodó varázslatta, ez csak ezzel indul. De van színpadi bűvész műsor, meg esküvői ceremónia mesterség, nem műsorvezetés, nem tudom. Van-e ebből olyan, amit te jobban szeretsz az összes többinél, és azt várod, hogy amikor majd felhívnak, akkor azt fogják kérni?
2: Képzeld el, én ugye 30 éve bűvészkedem, és ez most kicsit sok lett.
1: A bűvészkedés?
2: Igen.
1: De nem, abba bele nem, lehet fáradni, meg unni?
2: Nem bele fáradni, meg unni, hanem ahogy jött a zenélés, na, eszméletlenül megszerettem, hogy nem egyedül magányosan megyek. Ami jó, meg tényleg szeretnek, meg tapsolunk együtt egymásnak, de ahogy a zenekar jött, azt annyira megszerettem, annyira más érzés, hogy afelé szívesebben mennék most. Ha pedig 5 évvel ezelőtt kérdeztél volna meg, akkor azt mondtam volna, hogy a felnőtt műsor. Igen.
1: Mármint, hogy...
2: Mert a kihívás.
1: Az is van, várj, ezt nem láttam.
2: 18 karikás. Igen.
1: Már ugye felnőtteket szórakoztatni bűvész trükkökkel.
2: Volt olyan, hogy egy varietében volt a műsorvezető, lehet mondani a varieté nevét?
1: Nyugodtan.
2: Idén is lesz a Budapest varieté novembertől decemberig, és ott azt éreztem, ezt előre én nem tudtam, hogy úristen, itt adnának nekem egy négyzetmétert, hogy itt lefeküdjek, és itt alszom, élek, akkor ott élnék 0 forintért, tehát fizut se kérnék, amikor kimegy egy steril színpadra, és nem hakni, és ahol virslit árulnak, és minden tudásodat, amit kintről a fújó szél mellől beviszel, és a kis ujjadból minden szösszenetre tudsz reagálni, egy varietében táncosok és nemzetközi artisták között minden poénodat el tudod szórni, az nagyon jól esett 5 évvel ezelőtt. Egyébként most is várom egy picit novemberben, de ez a zenélés, hogy engem úgy követnek, ahogy vagyok, és én is őket, most ezt szórakoztat a legjobban.
1: Akkor, amikor meghívnak valahova, és azt mondják, hogy mi egy, nem tudom, ilyen és ilyen cég vagyunk, vagy ez a rendezvény, vagy ez a fesztivál erről szól, hogy itt ez egy főzőverseny, itt most nem tudom, mit csinálunk, akkor te ha a bűvészsóra gondolok, vagy akár a gyerekekkel való kapcsolatra, az igazodik mind ahhoz, ami ott,

0: amúgy történik?
1: Hát most
0: az
1: elmondom,
0: adott rendezvényen?
1: Elmondom, hogy hogy igazodik. Mondjuk egy lecsőfőző fesztiválon. Igen. Amerika, London, Párizs, aki lecsót eszik úgy normális, ahogy van.
0: Ja, ennyi.
1: Érted? És akkor már igazodsz, és látják, hogy impro, hogy beleadsz, és persze előtte is végig tudom gondolni, de hirtelen is tudnak jönni ilyen ötletek. Mm. Vagy például ma egy sajtótájékoztatón voltam egy szállodában, pont a varieté kapcsán, és ahogy beszéltem ott a marketing menedzserrel, hát mondom, legyen egy trükk, akkor jutott eszembe, hogy a szálloda szobáitokban van kád, televízió, tusoló, szófa és szőnyeg, és ötöt fölírok, és az öt hátoldalán különböző értékek vannak, hogy mit lehet nyerni, aki kiválaszt egyet a szobátokból, megfordítom, és azt nyeri, ami azon van. És kiválasztották, azt hiszem, a tusolót választották ki, megfordítottam a többi négyet, ott volt 10 millió forint, egy Tesla, két hét Kuba nyaralás, aranyfog, és amit ő kiválasztott, a tusoló azon pedig egy ölelés volt. Mondom, akkor szaladj oda, és öleld meg a marketing menedzsert, aki ezt a napot összehozta, és tapsoljuk is meg kedves Gáborunkat, a Krón Pláza marketing menedzser. Hey. És akkor így ezt előtte 5 perccel kitaláltam, és rohantam gyorsan megírni a táblákat, meg a papírokat.
0: És ilyenkor te tudod úgy irányítani, hogy ne a 10 milliót húzza ki?
1: Persze, persze. Van aki ebből él. Mondjuk én. Forszírozom. Én micsoda szakzsargonok. Mm. Igen.
0: Én ezt tudást nagyon irigylem. Nem nagyon szoktam irigy lenni, de ha valaki ilyen trükköket tud, amit bárhol bevethet, nyilván még pénzt is keres vele, de még ingyen is, egy buliban, egy családi összejövetelnél, az egy olyan skill, amivel az ember tényleg el van élete végéig.
1: Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a világ legjobb hobbija. De tényleg bárhol lehet. Mm. Bárhol lehet zenére bűvészkedni, ha csak valaki megtanulja, és hétvégén a baráti társaságnak mutat egy trükköt, vagy az étterembe, vagy a saját éttermében. Mm. Ezt mind a közel, színpadról. Még
0: a saját éttermed is van?
1: Nem, de ha lenne, akkor volna.
0: Azt hittem most az jön, hogy amúgy nem tudom,
1: amúgy jöjjetek és vegyetek nálam kaját is, mert varázslatos a sült krumpli. Nem. Szerintem ez, én is így vagyok vele, amit te mondtál, és ezt élvezem. Pont ez kettő nagyon jó bűvész barátom van, az egyik a Susán Peti, a másik pedig a Béres Benedek, és velük is ezt beszéljük, hogy de minden héten előjön témaként, hogy úristen, ez a legjobb. Mi hétfő van, te mit csinálsz? Én a termálba voltam reggel. Tehát meg is élünk, nem egyszerű azért, tehát sokat dolgoztunk ezért, ezekért az apró fogásokért, de mi nagyon élvezzük ezt, hogy minden területen meg tudunk szólalni benne.
0: És egyébként nagy a konkurencia? Tehát ahhoz, hogy te talpon tudj maradni, hogy téged folyamatosan hívjanak, látom, hogy a honlapod nagyon rendben van, ahhoz neked menedzselned kell magad?
1: Nem. Én szájról szájra terjedtem, így a Zsuzsa, a közös ismerősünk az első, aki azt mondta, hogy ő ebbe a zenekarba beleszeretett és szeretné vinni. Mm. Hát azt mondtam, hogy jó, mert zenekarból viszonylag kevés volt még műsorunk. Mm. Jó, hát évente jön 10, az elmúlt 10-10.
0: Igen, de gyerekzenekarból viszont sok van.
1: Sok van. Hát állunk elébe, mert mi szeretjük.
0: De olyannal még nem találkoztam, aki varázsol is.
1: Olyannal még én sem. Nézd, a konkurenciáról az a véleményem, hogy bárcsak minél jobb és erősebb lenne a konkurencia, mert akkor vesznek még bűvész műsort, mert ahol rossz bűvész volt előttem, oda már nem hívnak bűvészt. Bűvész, azt inkább ne hívjuk. Ez valóban így van.
0: Van ilyen, hogy rossz bűvész?
1: Hát vannak setes uták, mindenhol van. Kontárabb, kevésbé jó, kevésbé kapcsolódó. Tehát oké, hogy én ilyen őrült vagyok, de nem mindenki ilyen. Van, aki feszesebb és zavarba jön, és idegesebb lesz, és nem csinál olyan hangulatot.
0: Mm. És a részeket nem elküldi oda, ahol szeretne menni, hanem
1: amoda küldi el. Igen. 150 gyerek előtt. Most mi történhet?
0: Van még egy körünk, úgyhogy folytatjuk. Halmi Ferenc a vendég itt a Retro Rádióban, az Abonházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Kőhalmi Ferenccel beszélgetünk. Az érdekel ilyenkor, amikor te így szórakoztatod az embereket. Tulajdonképpen majdnem, hogy bármire rá lehet téged venni, teljesen mindegy, hogy felnőttekről, gyerekekről van szó, te biztos, hogy pár percig, fél óráig, óráig mosolyt tudsz csalni az arcukra. De mi az, ami téged elvarázsol? Mi az, amivel te kikapcsolsz, amikor azt mondod, hogy na most akkor tessék, most szórakoztassatok engem. Téged mi szórakoztat?
2: Engem például a bátyáimmal nagyon szeretek beszélgetni az életről. Van egy nagyon jó nem bűvész barátom, a Márti, aki képzőművész. És leülünk, és mi nézzük az embereket, és beszélünk az emberekről. Nem kibeszéljük, hanem a világról, az életről. Most ezen a hétvégén itt aludtam Budapesten többször náluk. Két görög barátja jött, egy házaspár, akik ugyanúgy képzőművészek, és csak megérkeztek a reptérre, én mentem ki értük, és mondták, hogy ők nagyon fáradtak, de meglátták a ligetet, hogy ott nem dőlhetnének le. Hát de, oda mentünk, és négyen ledőltünk, és elaludtunk.
1: Tök a Városligetben?
2: A Városligetben, a Füvön. És engem ez nagyon szórakoztat, és nagyon nagyra értékelem, amikor csak így ülünk és beszélgetünk. Engem alkohol se kell hozzá feltétlen.
1: Én azt hittem, hogy ezt fogod mondani, hogy járok moziba, vagy színházba, vagy kijárok foci meccsekre.
2: Ja, ilyet is mondok. Jó. Tehát, hogy... A többségében igazából tényleg beszélgetni szeretek a barátokkal, de ha mozi, akkor Cegléden van egy aranyos kis mozi, George Pál Field Színház, és ott a kamarateremben sok művészfilmet is játszanak, és imádom a svéd, meg a dán, az északi filmeket.
1: De azok általában krimik, nem?
2: Krimik, igen, vagy ilyen féltrillerek, vagy az őrület határán mozognak, és azt is nagyon szeretem, vagy olvasni nagyon szeretek, de sétálni is imádok, ezért most épp sétáltam, nagyot mondok az El Caminón, de nem teljesítőkényszerből, hanem egyszerűen sétálni akartam az óceánpart mellett 300 kilométert, és ott megtehettem, tehát sétálni is imádok.
1: És a végigment, az 300 kilométer az hát, hogy végigmentél rajta?
2: Az egész olyan 900 lenne, de én 360-at mentem egyedül. Az Úristen, az nagyon jó volt. Te tudod,
1: miért? Nem voltam még, beszélgettem jó pár emberrel, aki volt, és mindenki elmesélt valami olyan dolgot, amivel ő gazdagabban jött haza, hogy mire jött rá, vagy hogy ismerte meg magát jobban. Te neked volt ilyen?
2: Én semmire, én jól vagyok. Egyszerűen csak a természetbe akartam sétálni, mert nagyon sok műsorom volt az elmúlt 5 évben is. Nem csináltam ilyet, hogy elmegyek túrázni. Régen a Tátrát körbejártam, és most akkor itt sétáltam.
1: De mennyi időt tudsz így magadnak kiszakítani ilyenkor?
2: Hát itt most 2 héten át mentem. Ez ilyen volt, de rájöttem valamire, hogy jövőre egy hónapot fogok kiszakítani.
1: És akkor, de az is megvan, hogy mit fogsz csinálni?
2: Persze, akkor a 900 kilométeren sétálok.
1: Tehát ugyanoda mész, csak hosszabb.
2: Igen, mert annyira finom volt ott az a sült rák abban az olajban és a csilivel, és azt imádtam. Meg Portugáliában olyan az óceánpart, Zabaházi óceánpart, hogy oda nem mennek be, mert nagyon szeles, és ülnek a portugálok a köveken, meg a homokon, és csak nézik az óceánt, és olvasnak. Tehát könyv van a kezükben, és a város, de ez így, és én meg leültem, és őket néztem. Engem ez annyira kikapcsolt. És könyvtárak vannak a városok.
1: 2026-ot írunk, és egy ember elmegy sétálva a portugál óceánpartra azért, hogy azt nézze, hogy az ott ülő emberek olvasnak.
2: Hát nem tudtam, hogy ez lesz, de hogy ezért visszamegyek, az biztos. És könyvtárak vannak, konténer könyvtárak a városok óceánpartjainál, és oda is mentem egy fiatal lányhoz, akit most már így kell beszélnem, hogy egy fiatal lányhoz, 30 éves volt, hogy te mit olvasol? És verses kötetet olvasott, de én már fél órája néztem őt, mert annyira kikapcsolt az, hogy ő kikapcsolódott, és mondom, ti azért olvastok itt, mert ti is ide jöttök nyaralni, és aki nyaral, azt szeret olvasni. Ez nem, az egész Portugáliában mindenki szeret olvasni, nézd meg a könyvesboltjainkat, gyönyörűek, azért, mert mi mindannyian olvasunk. Tehát oda én biztos visszamegyek még egyszer, hogy lássak ilyeneket.
1: És viszel is könyvet is?
2: Nem, csak őket nézem. Ez a hobbim.
1: Hát jó, de azt nem akarod kipróbálni, hogy ők mit éreznek közben?
2: Mondjuk de. Kedvet adtál hozzá, de leülök.
1: Hát vagy addig meg kell tanulni portugálul, és akkor ott a könyv, és nem is kell vinni.
2: De, persze. Buen camino. Ennyit tudok.
1: Hát jó, ezek szerint eddig ez elég volt az életedben. Elég. Tehát, ez jó. Jó, tehát akkor ezek a hagyományos, mint amit mások szoktak csinálni, hogy nem tudom, elmennek egy koncertre, és ott izzatra ugrálják magukat, vagy elmennek diszkóba, vagy szépen felöltöznek, és színházba mennek, ezek téged annyira nem kapcsolnak ki?
2: A diszkó sosem érdekelt meg ezek a nagy izzat bulik. Kapolcsra szeretek járni, mert ott kis jazz koncertek, meg blues koncertek vannak.
1: Jó, de biztos, hogy te fel is lépsz ott.
2: Vagy nem, képzeld, nem? Soha.
1: Nincs ilyenkor nálad egy pakli kártya?
2: Hát, szerencsére nem, mert ott nagyon szeretek kikapcsolni, ott más nézegetek, másokat nézek. Azt nagyon szeretem, hogy ott nem piszkál senki azzal, hogy bűvészkedjek. Bár nem élem meg piszkálásnak, de ott is az a 10 nap, az akkor nekem szent, hogy akkor hagyj, figyeljek már egy picit magamra, meg az ottani, ottani barátaimra.
1: Az ottani barátokra. Figyelj, én őszinte leszek, azt gondolom rólad, ezt már mondtam ezen a héten másnak is, hogy te egy csodabogár vagy. Tehát az, aki ilyen trükkökkel, ilyen skillekkel rendelkezik, és ezt úgy adja át, ahogy te csinálod, tehát hogy azt mondod, hogy te ezt ahogy fogalmaztál, hogy akár ingyen is, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha tőlem kérdezték nemrég, hogy mi a hitelesség. Na ez a hitelesség. Tehát amikor valaki nem azért csinálja, mert tudom, hogy most még kettőt mutatok, akkor nagyobb gázsival tudok holnap fellépni, hanem azért csinálom, mert szeretem. Mert szeretem azt a reakciót, amit kivált az emberekből, az, amit én csinálok. Ez óriási, amit csinálsz.
2: Hát én is nagyon szeretem, sok munkámba telt. Tehát sokáig azért én is eljátszottam, úgy ripacskodtam, hogy direkt tessek, aztán egyszer csak valahogy letettem, kellett hozzá ez a csoportterápia, és sokkal jobb így. Sokkal te jobb.
1: De miért addig... De érezted azt, hogy nem vagy a helyeden?
2: Tehát volt de egyszerűen ilyen? Azt éreztem, hogy azért csinálom, hogy kicsit szeressenek. Nagyon szeressenek. Jó, már látod, most is hazudtam. Tehát, látod, ilyeneket csináltam. Az volt minden vágyam, hogy figyeljenek rám nagyon, mert ha akkor szeretnek, ha nagyon figyelnek rám. Ezt most nem bontom ki részletesen, mert az két nap beszélgetés lenne, de ezt valahogy így letettem, hogy szerethető vagyok.
1: Miért érdekes, hogy nem fordultál teljesen ettől az egésztől, hanem benne maradtál, csak másképp gondolsz rá.
2: Sőt, ugyanazok a skilljeim maradtak, ahogy elértem, hogy szeressenek. Most igazából ez egy nagy szavak, de hogy ilyen szolgálattá vált, hogy jó, hát akkor ugyanez vagyok, ugyanazokat a poénokat mondom, de más szándékkal, nem azért, hogy te ezt szeresd, vagy tessen neked.
1: Lejárt az időnk, de érzem, hogy szerintem fogunk mi még beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést. Kőlami
1: Ferenc, kösz, hogy jöttél.
2: Ahogy van.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Jön a szaunázók hétvégéje. Pára köd is lesz hajnalban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgász Szövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartás segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
4: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területe is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
3: Fél tonna mohával bukott le egy sofőr Borsodban. A rendőrök Fony és Hejce külterületén állították meg a kis teherautót, amelyben 58 zsákban csak nem fél tonna mohát találtak. A 23 éves sofőr azt mondta, el akarta adni a növényt. Ellene lopás miatt indult nyomozás. Néhány nappal korábban egy másik furgonban 37 zsák mohát foglaltak le. A ciprus moha ugyan nem védett növény, de ekkora mennyiség eltávolítása már súlyosan károsíthatja az élőhelyet. Országszerte 37 helyszín csatlakozik idén a szaunázók hétvégéhez. Szombaton és vasárnap tematikus programokkal készülnek, október 3-án pedig közös központi eseményt is tartanak. A vendégek ekkor egy időpontban mindenütt ugyanazt a tematikus szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. Továbbra is napos, csapadékmentes időben lesz részünk, a hajnali órákban kevés helyen pára és kötfoltok jelenhetnek meg. A minimum hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között alakul. A fagyzugos területeken azonban fagypont közelébe süllyedhet. Napközben derült marad az ég, többfelé megélénkülhet a szél, kellemes, meleg lesz. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul majd. Szerdán folytatódik a derült idő 25-27 fokos csúcsokkal.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Fenyő Miklós egyik dalát például, szóval majd pár perc múlva a Made in Hungária. De itt lesz a Queen Bee, a Korál, Ágnes Vanilla, most pedig jön By Alex, szól a kedves

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a bikini, ez volt a mielőtt végleg elmegyek. Jön a Neoton Familia is, pár perc múlva szól majd tőlük a 220 felett, a konyha slágere után, földre való a retro rádióba.

legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a V-motorok. Ez volt a Várj, míg fel kell majd a nap. Jön a P-mobiltól a 2 forintos dal Olá Gergő után. Tör ki a csendből a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Margaret Island, ez volt az eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a Skorpió, és az beszéli már az egész város, előtte pedig Adri énekel, Szingliki.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Krisztál és az Ezer Hold után jön nem sokára Gáspár Laci Szekeres Adriennel közösen, a Kikötők című duett előtt pedig a Tátrai Band és a Hajnali Szél most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Ladány Bene 27, ha van még a világon. Az ismerős arcokkal megyünk tovább, nélküled a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Soho Party és az éjjel soha nem érhet véget után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy visszatérő törzs vendég érkezik, Ákos, akinek holnap jelenik meg legújabb lemeze. Bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózás, vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Jazz meg az slágerével búcsúzom. Megint hétfő a Retro Rádióban. Visszhall!

a Deja Vu nevű revű Cinema Veritékmenetrend szerint.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.